Petőfi Rádió, ahol minden magyar csodálatos hétfő hajnalt kívánok, már ha egy hétfő egyáltalán lehet csodálatos. Elérkeztünk július 20-ához, és még mielőtt beindítanánk a heti pörgést, jöjjön egy hatalmas köszöntés, hiszen ma az Illések ünnepelnek, nekik nagyon boldog névnapot, és természetesen a születésnaposokról sem feledkezünk meg. Isten éltessen minden ma ünneplőt. Ezen a napon ráadásul történelmi mérföldkövekre emlékezünk, ugyanis ma van a Hold napja. Pontosan 57 évvel ezelőtt történt, hogy az Apollo program keretében az Apollo 11 legénységének két tagja, Neil Armstrong és Edwin Aldrin a Hold felszínére léptek. Ezzel Armstrong lett a legelső ember, aki valaha egy idegen égi testre tette a lábát emberként. Ha pedig egy kicsit még messzebb repülünk vissza az időben, akkor a hazai kultúrtörténet is óriási sikert ünnepel ma. Napra pontosan 436 éve készült el a legelső teljesen magyarra fordított Biblia is. Indítsuk át maximális energiával ezt a hetet a legfrissebb infokért és a legjobb zenékért, pedig tarts velem továbbra is itt a Petőfi. Most Gesztesi Alexandra és Mics Marci jönnek, ez a Durszás Angyal.

és az egyszer még itt a Petőfin, ahol minden magyar. Drasztikus fordulatot vett az időjárás a front által érintett területeken. Napközben teljesen megszűnt a kánikula, hirtelen 10-15 fokot estek a hőmérsékletek. Több helyen konkrétan fele annyit mutattak a hőmérők, mint a nap legmelegebb óráiban. A Kending csúcson például rövid idő alatt 26-ról mindössze 13 fokig hűlt le a levegő. A drasztikus lehűlés mellé ráadásul viharos szél is társult. A Balatonnál elképesztő lökéseket mértek, Fonyódon 114 km per órás, míg Balaton-Mária-Fürdőn 101 km per órás széllel csapott le a hidegfront. Hogy pontosan milyen folytatásra számíthatunk most így a hétvége után, a hét elején, arról nem sokára részletesen is beszámolok neked, úgyhogy mindenképpen tarts velem. Ami pedig a folytatást illeti, a Gustav Tiger csapatát hozom neked, ez a Senki se tenger, itt a Petőfi.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Indítsuk lendületesen a hétfőnket itt a Petőfin, ahol minden magyar. Július 20-a van, hello, én Megyesi Gábor vagyok, nem sokára itt lesz majd Hitli Dávid, Fehér Kárment is hozom, ahogy a Dubaj formációt is, nelve a Nova Prospect, jön egy kis rock'n'roll-al, utolsókból elsők.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizáró.

Itt voltak Joshék, vagyis a Dubai nevű formáció a No Space For You-val a Petőfin, ahol minden magyar. A hétvégi viharos fordulat után nagyon úgy tűnik, megnyugszik az időjárás, mert hogy teljesen frontmentesen sok napsütéssel indul a hét, úgyhogy ha esetleg erre a hétre tervezted volna a nyaralást, semmi ok az aggodalomra. Ma rengeteg napsütésre készülhetünk, szerencsére eső egyáltalán nem jön. A nyugati szél ugyan többfelé élénk, főként északon időnként kifejezetten erős lesz, de a hőmérsékletekre nem lehet panaszunk. A kellemes 17 fokos reggeli indítás után délutánra 28 fok köré melegszik majd a levegő, tehát tökéletes idő vár ránk a hétkezdéshez. A legfrissebb infókért és a legjobb zenékért pedig tarts velem továbbra is a hétfő hajnalban. Itt a Petőfin, Horány Julit és Fischer Norbit hozom most. Ez a Sosem elég. Mondd van,

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Egy igazán bensőséges és keserédes utazás vár ránk a következő percekben. Itt van Bébia, vagyis Berényi Beáta, Bianca és a Félek című dala. Ez a fúziós popzene egy igazi egyszemélyes projekt, mert hogy a zenét, a szöveget és a videós anyagok alapötletét is mind-mind saját kezűleg dolgozza ki. Bár a témákban visszatérő motivum a szerelem, ez a zene valójában sokkal többet rejt. A felszín alatt egy mélyen rétegzett terápiás alkotást, egyfajta intim napló bejegyzést hallhatunk tőle. Jön már is Bia és a Félek itt a Petőfin. Meg.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Gyorsan pörög a nyár, a július utolsó teljes hetét indítjuk el a mai nappal. Július 20-a van, hétfő, hello a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. Ráadásul már csak egy hónap, és itt van augusztus 20-a is. Na de, kezdjük a hetünket a legjobb hazai zenékkel. Itt is van Galambos Péter.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy fantasztikus rockzenekar érkezik a Felvidékről, akik készek kijátszani a rendszert. Ők a Kingfishers, egy háromtagú csapat, akik a kemény riffeket dallamos énekkel ötvözik. Bár a közösségi oldalak algoritmusa miatt a határon túlról azt mondják, nehezen jutnak el a magyarországi hallgatókhoz, a srácok nem adják fel. Azt mondják, hogy ha a zenéjüket megosztjuk egy magyarországi barátunkkal, ismerősünkkel, akkor közvetlenül segíthetünk nekik áttörni a digitális falakat. A háttérben már ráadásul titkos koncertdátumok is lapulnak, úgyhogy érdemes lesz figyelni rájuk. Jön a Kingfishers, és a szórakozni most a Petőfin.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Egy igazi debreceni tehetséggel megyünk tovább a hétfő hajnalunkban, akinek a története elképesztően inspiráló. Ő Krecsmarik Áron, aki mindössze 14 éves volt, amikor megírta élete legelső saját zenéjét. Ráadásul nem csak megírta, de teljesen egyedül egymaga hangszerelte is. Áron élete azóta is a dallamok körül forog, de van egy másik, legalább ennyire fontos hivatása is a zenélés mellett, ugyanis a debreceni Karácsony Sándor általános iskola pedagógusa. Képzelheted, milyen elképesztően jó hangulatú órák lehetnek náluk. Jön Áron, és ha nem figyelek rád, itt a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Szépen lassan zárjuk a hajnalunkat, és indítjuk a hétfő reggelünket. Július 20-a van. Szép jó reggelt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. Mindjárt hozom a Bence kalandjait, de most a The Sharonzé a pálya. Ez már is a pont jó. Ébredezzünk együtt a legjobb hazai zenékkel.
0: Itt egy újabb óra. Kizáró.

ha nem tudnák, hogy te kikis bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá a tricert, persze sokszor. Egy mosás is megteszi,

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar egy elképesztően tehetséges fiatal sráccal megyünk tovább, aki gőzerővel tör a nemzetközi sikerek felé. Ő nem más, mint Kökény Dani. Na, a Sztárban Sztár leszek egykori győztese, mindössze 21 éves, de már fonogram és Artisius díjas. Ráadásul nemrég a Grammy díjas gitár legendával Aldi Meolánval is készített közös zenét. Dani azt mondja, hatalmas álma az Eurovíziós Dalfesztivál lenne, és ha esetleg hazánk visszatérne a versenybe, akkor ő azonnal kész megmérettetni magát a fiókjába lapuló, fülbe mászó angol nyelvű dalaival. Na de addig sem pihen, mert hogy július végén már érkezik is az új nyári slágere. Most pedig itt van Kökény Dani és a Sose feledd a Petőfi.

Rockzenével ébredezünk itt a Petőfin Dr. Kotásztól, hallgattuk meg az Ördögöst. Jó reggel, tehát nézzük az időjárást, mert hogy teljesen frontmentesen, sok napsütéssel indul a hetünk. Ma esőtől egyáltalán nem kell tartani a nyaralóknak. A kellemes reggeli indulás után délutánra 28 fok köré melegszik majd a levegő. A nyugati szél viszont többfelé élénk, északon időnként erős lehet. Holnap már több felhő zavarhatja majd meg a napsütést, és nyugaton, délnyugaton egy-egy zápor is kialakulhat. A friss, helyenként 10 fok alatti hajnal után, napközben viszont már 24 és 30 fok közötti maximumokat mérhetünk, szóval nem lesz hűvös, de szerencsére a kánikula sem tombol. Kifejezetten kellemes nyárias napok állnak előttünk, egy-egy záporral, zivatarral. Napszemüveg ma mindenképpen legyen nálad, az esernyőre pedig talán majd holnap-holnap után lehet szükség. Na de amire még igazán szükségünk van a nap beindításához, az a rengeteg jó hazai zene. Itt is van az Enehit és a Fekete a szívem. Jó reggelt!

0: Minden magyar ez a Petőfi Rádió. Indul a Hajrá Magyarok, a Petőfi Rádió reggeli ébresztő műsora, a folytatásban már Habóczki Máté kollégámmal, úgyhogy ha teheted, tarts vele. Az elmúlt órákban a mikrofonnál Medgyessy Gábort hallottad. Legyen nagyon szép és mosolygós a hétfőd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsor ajánlás.

0: az 80-as számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után...
2: A legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Napos meleg idő várható. Mától átmenetileg Forsthoffer Ágnes látja el az államfői jogköröket. Spanyolország nyerte a foci VB-t. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Demet Imát hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Súlyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízotása ugyanis a tegnap életbe lépett 17. alaptörvénymódosítás értelmében éjfélkor megszűnt. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő, köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beálló Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A gól királyi címért járó aranycipőt a bronzmérkőzésen duplázó francia Kylian Mbappé érdemelte ki. Amerikai támadás érte egy épülő iráni atomerőművet az ország délnyugati részén. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszban van, ezért nem volt hasadóanyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója, ismét önmérsékletre szólította fel a szemben állókat. A Dunából mentettek ki egy nőt tegnap hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízi járműből, a mentők pedig a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak, végül stabil keringéssel vitték kórházba.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű.
1: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Jó reggelt kívánok! 2026. július 20-a van, hétfő, elmúlt 6 óra indul a Halló Magyarok, így a Hold napján, erről is mindjárt bővebben, de természetesen mindenek előtt a magyar kedvenceké a főszerep. Kezdés ezúttal a Solvay-vel, jön az ellentéte.
2: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Meg a szívemben vele néhány gond, ha esetleg nem tűnt fel, az éjszaka vonz, pedig

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene. Gathering up

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt és jó ébredezést kívánok. Már csak 11 nap van az idei júliusból, úgyhogy gyorsan szalad ez a nyár. Igyekezzünk gyűjtögetni az élményeket. Ami lehet akár egy nyugodt olvasgatás is egy árnyékos helyen. S ha már könyvek, 436 évvel ezelőtt 1590. július 20-án készült el az első teljesen magyarra fordított biblia. A Károli Biblia vagy Károlyi Biblia a legrégebbi fennmaradt teljes magyar nyelvre lefordított biblia. Első kiadásra a kiadás helyéről Vizsói Biblia néven ismert, a ma használt, az évszázadok során átdolgozott, de archaikus nyelvi állapotát őrző változata az első fordító tiszteletére kapta nevét. Károlyi Gáspár református prédikátor, lelkész és társai fordították, Mancskovics Bálint lengyel származású tipográfus és nyomdász vezetésével történt a nyomtatási munka. 2015. januárjában pedig a Vizsói Biblia bekerült a hungarikumok közé is. Ami a zenei vonalat és a hungarikumokat illeti, a legfőbb nemzeti zenei kincseink közé tartozik a klasszikus magyar nóta, a tradicionális tárogató hangszer, a magyar örökségdíjas 100-tagú cigányzenekar, valamint a szellemi kulturális örökségként számon tartott táncház mozgalom is. Most pedig egy olyan csapat következik, akiknek a koncertjét szintén nehéz egy helyben áldogálva kibírni, garantáltan táncolás lesz a vége. Ők a Parnograszt, a héten láthatod őket a Campus Fesztiválon, Nyergesújfalon, illetve Borson is. Ez a Fúj meg szél, itt a Petőfi.

jár csak másnak, a magamnak is rossz vagy a társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam asztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet mondt én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is megbocsátok.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, hogyha ma felnézel az égboltra és megpillantod az épp 44%-os fázisú holdat, jusson eszedbe, hogy 57 évvel ezelőtt először lépett ember a felszínére. 1969. július 20-án közép-európai idő szerint 21 óra 17 perckor Neil Armstrong és Edwin Aldrin az Apollo 11 Eagle leszálló egységén a holdra ért. 2 óra 56 perckor Armstrong lépett elsőként a hold felszínére. Ekkor mondta el, máig fennmaradt híres mondatát. Kis lépés ez egy embernek, de hatalmas ugrás az emberiségnek. A rakéta indítását és a holdra szállást mintegy 500 millió ember kísérte figyelemmel. A mai tehát a hold napja, mely tiszteleg az emberiség egyik legnagyobb technológiai és tudományos teljesítménye előtt. A közeljövőben egyébként jöhet akár az újabb holdra szállás is. Most épp 2028-ra datálják a legfrissebb hírek. Meglátjuk, hogy valóban megvalósul-e. Az viszont biztos, hogy nem sokkal a 69-es landolást követően 1970-ben a Pesti Színházban bemutatták Szakonyi Károly Adáshiba című színdarabját, melynek központi eleme is a holdra szállás, no meg a TV közvetítés volt. És hogy a zenét is becsempészük mindebbe, a hold felszínén először Sinatra és a Fly Me to the Moon csendült fel. Nálunk pedig magyar zenék a folytatásban is a motiváló történet mellé, motiváló zene Kovaszkékkal, Petőfin, Lehetetlen nincs.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos nyári idő várható. Polgár Juditot javasolják államfőnek tudományos és kulturális közéleti szereplők. Leghamarabb szeptemberben lehet majd utazni a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Demet Imeát hallják.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-ás autóút csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták. A 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek. Az átterelési pontokban vezessenek óvatosabban, és vegyék figyelembe a sebességet korlátozó táblákat.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
2: Évféltől ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Forsthoffer Ágnes feladatait az átmeneti időszakban az országgyűlés által kijelölt elnök látja el. A parlament ma szavaz Hallerné Nagy Anikó alelnök személyéről. Polgár Judit sok nagymestert javasolja köztársasági elnöknek a tudomány, a kultúra és a sport 16 ismert szereplője. A kezdeményezők levelet írtak Forsthoffer Ágnes házelnöknek, amelyben a nemzetegységét megteremteni képes államfő megválasztását kérik. Szerintük Polgár Judit személye és életútja alkalmassá teszi erre a tisztségre, megbecsültsége pedig túlmutat a pártpolitikai megosztottságon. A levelet nagy tíme a Halhatatlan Magyar Sportolók Egyesületének elnöke mellett. Aláírta többek között Antal György, Kapu Tibor, Kepes András, Kelemen Barnabás, Kokas Katalin, Kuka János, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
2: Polt Péternek, az Alkotmánybíróság elnökének és további 4 alkotmánybírónak is megszűnik a megbízatása az alaptörvény 16. módosításával, írja az Index. Visszaáll a 70 éves felső korhatár, így Polt Péter mellett Haszonicsné Ádám Mária, Juhász Miklós és idősebb Lomnici Zoltán is távozik. Hende Csaba megbízatása másokból szűnik meg, mivel 12 évben korlátozzák a parlamenti képviselői ciklust, már nem indulhatna választáson, így egy korábbi jogszabály alapján alkotmánybíró sem maradhat. Csak a szükséges feltételek teljesülése után indulhat el a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Erről a közlekedési miniszter beszélt Facebook oldalán. Vitézi Dávid közölte, a Kínában régóta alkalmazott, de Európában még nem használt vonatbefolyásoló rendszert már telepítették, de hibát találtak benne, ezért szoftver frissítéseket kell végezni. Hozzátette, a tesztüzem augusztusban kezdődhet, szeptemberben pedig elindulhatnak az első utasokat szállító szerelvények. szerdáig kell jelezni a sajátos nevelési igényt az iskolák felé, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Erre hívta fel a figyelmet közösségi oldalán a szociális és családügyi miniszter. Kátai Németh Vilmos hozzátette, az iskola kezdési támogatáshoz igazolni kell az eseni tényét. Erről a pedagógiai szakszolgálat szakértője állítja ki a véleményt. Ennek alapján kell a sajátos nevelési igényt a szülőnek bejelentenie annak a köznevelési vagy szakképző intézménynek, ahol a gyermek tanul, vagy ahol szeptemberben a tanulmányait megkezdi. Az Országos Diáktanács tagjaival egyeztetett a héten az oktatási és gyermekügyi miniszter. Lannert Judit közösségi oldalán azt írta, kiemelt cél, hogy a szakképzésben tanuló fiatalok is aktív szerepet vállaljanak a közös gondolkodásban. Hozzátette, a Diáktanács munkacsoportjai olyan témákban mutattak be javaslatokat, mint a mentálhigiéné, az iskolai infrastruktúra, a kortárs segítés, az iskolai közösségek erősítése, valamint a diák önkormányzatok és a szakképzés képviseletének fejlesztése. A miniszter szerint a találkozó egy hosszú távú együttműködés kezdete volt, augusztusban pedig folytatják a közös munkát.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
2: Amerikai támadás érte az épülő Darhovini atomerőművet Irán délnyugati részén, közölte az iráni állami hírügynökség. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szerint az építkezés még korai szakaszban van, és az ellenőrök legutóbbi látogatásakor nem volt hasadóanyag a létesítményben. Rafael Grossi, a szervezet főigazgatója, ismét önmérsékletre szólított fel a nukleáris létesítmények körül. Oroszország a háború kezdete óta végrehajtott egyik legnagyobb rakétatámadást intézte vasárnapra virradóra éjszaka Kijev ellen. A csapásokban legalább egy ember meghalt, 16-an megsebesültek. Volodymyr Zelenszkij, ukrán elnök közölte, hogy a támadás során mintegy 120 csapásmérő drónt és több mint 40 rakétát vetettek be. Az ukrán fővárosban robbanások tucatjai hallatszottak, lakóépületek, raktárak, egy szupermarket és egy kollégium is megrongálódott. Több helyen tűz ütött ki. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy Kijevben egy fegyveralkatrészek tárolására használt logisztikai központot több rakéta alkatrészgyártó üzemet támadtak. Odessa térségében katonai ellátó létesítményeket és üzemanyagraktárakat is csapás ért.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
2: Ismét felmászott valaki egy tehervonat egyik vagonjára Rákosszentmihály állomáson, közölte a MÁV vezérigazgatója. Hegyi Zsolt azt írta, a felső vezetéket időben feszültségmentesítették, így az illető nem sérült meg. Végül lemászott a vagonról és elmenekült, a rendőrség azonban elfogta. A vezérigazgató ismét felhívta a figyelmet, hogy a 25 kV-os felső vezeték miatt a vonat tetejére mászás életveszélyes. A Dunából mentettek ki egy nőt vasárnap hajnalban Budapesten. A folyóban sodródó középkorú nő segélykiáltásaira egy járókelő lett figyelmes. Segítséget kért, de hívás közben a bajba jutott asszony elmerült. A rendőrök vízijárművől, a mentők pedig a rakparton haladva keresőlámpával pásztázták a Dunát. Végül megtalálták az akkor már életjelek nélküli nőt. A rendőrök megkezdték az újraélesztését, amit a kikötőben a mentők folytattak. Végül stabil keringéssel adták át a kórház sürgősségi osztályára.
3: Petőfi Rádió.
0: Hírpercek.
2: Továbbra is lángol az erdő Madrid északkeleti részén. A tűz már mintegy 13 ezer hektáron pusztította el a növényeket. A lángokat egyelőre nem sikerült megfékezni. Az oltásban több mint 500 tűzoltó, a hadsereg, vészhelyzeti egysége és repülőgépek vesznek részt. A tűz egyelőre nem ért el lakott területet, de elővigyázatosságból 20 faluban mintegy 800 embernek kellett elhagynia otthonát. Spanyolországban az éveleje óta több mint 80 ezer hektár égett le, csak nem kétszer ennyi, mint tavaly ilyenkor. A múlt héten 13 ember halt meg az erdőtűz miatt a dél-spanyolországi Andalúziában. Villámárvizeket és fennakadásokat okozott Romániában a felhőszakadás. A Bucsecs hegység egyik üdülővárosában autókat és két járókelőt is elsodort a hegyekből lezúduló áradat. Villámárvíz bénította meg több órára Brassót, a Brassót Bukaresttel összekötő főút forgalmát. Bukarestben fákat döntött ki és pincéket árasztott el, autókat rongált meg az ivatar. A vasúti közlekedésben is voltak fennakadások. A székelyföldi Kovásznai és Hargita megye több településén is vörös riasztás érvényes a nagy mennyiségű csapadék jégeső miatt.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Az ország nagy részén erősen felhős az ég, a déli-délnyugati tájakon esik az eső, arrafelé a várható zivatarok miatt több járásban riasztás érvényes. Napközben kezdetben sok napsütés valószínű, majd egy hidegfront miatt egyre több felé beborul az ég, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Megerősödik, néhol viharossá fokozódik a szél. Délután 27-33, késő este 18-26 fok valószínű. A Balaton 28, a Velencei és a Tiszató 27 fokos. Hasonlóan változékony idő várható a következő napokban is. Egyelőre nem tér vissza a kánikula.
3: Petőfi Rádió. Sport.
4: Spanyolország másodszor is világbajnok. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált, a találkozót 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába, így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa bajnokság döntőjében, ezzel első alkalommal lett kontinens bajnok. Nemzeti csapatunk egyben visszavágott a skandinávoknak a csoportban elszenvedett 16 gólos vereségért. Az elődöntőben az olimpiai, kétszeres világ és kétszeres Európa bajnok orosz Musa Jevlojevet legyőző, kötött fogású 97 kg-os Szőke Alex aranyérmet nyert a budapesti bokcsarnokban a Poyák Imre Varga János Kozma István birkózó emlékverseny záró napján. Világ és Európa bajnoki ezüstérmes sportolónk a fináléban a szintén orosz Ilja Jermolenkót verte 5-1-re. 130 kg-ban Darabos László is döntőbe jutott, ott azonban alul maradt az ugyancsak orosz Marat Kamparovval szemben, így ezüstéremmel zárta a viadalt. A Mercedes olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. A VB lovas mögött a Ferrari valamonakói Charles Leclerc ért célba, harmadikként a holland Max Verstappen intették le a Red Bull-lal. A világbajnokság e hét végén a magyar nagydíjjal folytatódik. A belga Remco Evenepoel sikerével zárult a Tour de France 15. csaknem 184 kilométeres szakasza. Az eddig második helyen álló dán Jonas Vingegaard bukott, eltörött a kulcscsontja, emiatt feladta a versenyt, így a mai pihenő nap és az utolsó hét előtt Evenepoel került ebbe a pozícióba, az összetettet továbbra is vezető Pogácsár mögött.
0: A hírek után
3: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Sziasztok, Kis Tibe vagyok, a Quimby zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, július 20-a, ahogy említettem már az órában, a magyar vallási kultúra és az emberiség történelme szempontjából is jelentős dátum, és olyan születésnapok is kötődnek a mai dátumhoz, mint például Moholy Nagy Lászlóé, a fotográfus, festő, a Bauhaus egyik alapítója, az egyik legismertebb magyar képzőművész, a művészeti oktatás megújítója, 131 éve született, és maradva a képzőművészetnél, köszönhetjük Bukta Imre Kossuth és Munkácsi Mihály díjas magyar képzőművészt, a tánc világából pedig Popa Valeszia Kossuth és Harangozó Gyula díjas magyar balettművész érdemes művészt, aki a Magyar Állami Operaház első magántáncosa, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Isten éltessen téged is, ha ma ünnepelsz, az Illéseknek pedig boldog névnapot kívánok. Ünnepi hangulat mellé a magyar kedvencek sem maradnak el. A következő óra elején majd egy kis Balaton felvidéki bújócskázásra hív minket a Random Trip. Aki bújt, aki nem, mindjárt a Petőfi.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándor Fehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándor Fehérvári Diadal napja, július 22-én a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
5: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
5: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küld

0: Oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
1: Sedaqur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
3: Népszerű kérdés. Segítek! Töltsd le a megújult Orlenappot. A Verva 100 Premium benzin 35 forinttal olcsóbb literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
2: Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
4: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Kellemes nyári idő várható. Ideiglenes házelnököt választ ma az országgyűlés. Megbontotta egy iskola tetejét a vihar érten. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Temet Imelt hallják.
5: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Erősödik a reggeli forgalom a Budapest felé vezető főbb útvonalakon, egyebek mellett az M1-es autópályán Herceghalomtól, az M3-as bevezető szakaszán, valamint Bagnál, és az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán. Az 57-es főúton Magyarsarlós térségében két autóút között a 48-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalnak. A jelenlévők emellett döntenek arról is, hogy melyik alelnök veheti át ideiglenesen a házelnök feladatait, amíg Forsthofer Ágnes az államfői jogköröket gyakorolja Sulyog Tamás távozása miatt. A 13 órakor kezdődő ülésen Magyar Péter miniszterelnök is felszólal. Még két hét maradt a régi könyv alakú személyigazolványok cseréjére. Az okmányok augusztus 3-án érvényüket vesztik. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz mennek. Idén nyáron is több száz balatoni táborba várják a gyermekeket. A vakációattal elérhető programok ára függ a tábor típusától, helyszínétől és az ellátás szintjétől. Az ott alvós, étkezést is magában foglaló táborok általában heti 100-250 ezer forintba kerülnek. A napközis programok ennél jóval olcsóbbak. Többfelé okozott kárt tegnap a viharos széllel érkező hidegfront. A Balaton déli partjáról, Komárom, Esztergom és Pest megyéből, valamint a fővárosból érkeztek bejelentések a katasztrófa védelemhez. A legtöbben útra, épületre dőlt fák, leszakadt ágak, letépet vezetékek miatt kértek segítséget. Érden egy iskola tetejét is megbontotta az erős szél.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlra lehetnek futó záporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű.
6: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Képzőművészeteknél hagytuk abba az előző óra végén, és mindjárt onnan folytatjuk, méghozzá Balaton közelségében. Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok! 2026. július 20-a van, hétfő. Elmúlt 7 óra folytatódik a Halló Magyarok. Kezd is a Random Trippel, aki bújt, aki nem.
5: Itt egy újabb óra.
6: Kizárólag magyar zenékkel

0: Ez a Haló Magyarok.
1: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
2: Na mindjárt a Balaton felé veszük az irány, de előtte Robi üzenete. Az M0-áson az M1-es felé a 20-as kilométernél többen ütköztek, két belső sáv zárva, hatóságként hatalmas a torlódás. Robi, köszönjük szépen az információt. Így van, bizony. Az M5-ösnél már, az M5-ös csomópontnál már a sor vége, és az M51-esről is nehezebb most felhajtani az M1-M7 felé, hogyha erre jársz, akkor mindenképpen plusz menetidővel számolj. 0-30-30-33-80 ez az SMS számunk, illetve a Viber Messengeren szintén elérsz minket. És ha már a képzőművészet szóba került a mai dátum kapcsán az előző órában, akkor egy kis hűsödést kínál a Balaton közelségében az a tárlat, ami kortárs magyar alkotók műveiből nyílt a Lovasi Nagy Gyula galériában. Nem titkolt cél, hogy a feltörekvő alkotókat, új művészeti nézőpontokat és a kortárs művészetet szélesebb közönséghez juttassa el, és ezáltal a balatoni nyár egyik meghatározó kulturális találkozó helyévé váljon a hely, ahol a helyi közösség, a nyaralók, a műgyűjtők és a kortárs művészet iránt érdeklődők közvetlenül kerülhetnek kapcsolatba a jelenkori magyar képzőművészet fontos alkotóival és törekvéseivel. Július 31-én a 2023-as magyar klipszemle aranydíjas Antal Gábor Trio jazz koncertje vár egyébként az ingyenesen látható kiállítás mellett, maga a tárlat pedig augusztus 23-áig látható, úgyhogy akár erre is megéri elkirándulni, ha már a Balaton közelségében jársz, és ha már ott járunk, na akkor maradjunk is a vízparton zenék tekintetében is. Kelemen kabátban, ekű, maradjatok gyerekek, itt a Petőfi.

0: sem kerül.
1: Ez a Haló Magyarok.
2: Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál.
3: A nyári siesta időben a gyerekeknek is jár a lazítás, de nem csak nekik nyújt élményt a magyar animáció színes kínálata. Ha hűvös szobában pihengetnél, akkor a Mediaclick biztosítja a tartalmat, ahol egész nyáron a magyar animáció legkedveltebb klasszikusai várnak. Olyan örök kedvenceket láthatsz, mint a Magyar Népmesék, Pompom meséi, Frakka macskák réme, a Mézga család, Megkelek, Mirmurkandúr, Vízipók, Csodapók, Dr. Bubó, Mazsola és Tádé, a Kockás fülű nyúl, Pityke örömester és még számos más klasszikus mese. A nosztalgikus rajzfilmek pedig nem csak a gyerekeknek nyújtanak szórakozást, hanem felnőttként is remek alkalom arra, hogy újra átéld gyermekkorunk kedvenc történeteit. Mindez ingyenesen elérhető, a Mediaclick alkalmazást letöltheted iOS-re, Androidra egyaránt, fut az okostévéken és a mediaclick.hu weboldalon is megtalálod. És a Balaton vízén is különleges élményben lehet része a gyerkőcöknek, erről mindjárt bővebben, de mindenek előtt vár ránk majd a Heaven Street 7 muzsikája. Hol van az a crazy srác? Itt a Petőfi.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes nyári idő várható. Mától átmenetileg Fosthoffer Ágnes látja el az államfői jogköröket. A Holdba csapódhat egy SpaceX rakéta levált része. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Demet Imeát hallják.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M0-ás autó déli szektorán az M1-es autópálya felé az M51-es csomópontjánál több jármű karambolozott. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás már több mint 7 kilométeres. Az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban egy autó és egy kis tehergépkocsi ütközött. A 37-es kilométernél megállt a forgalom, torlódik a kocsisor. Baleset történt a 44-es főúton Lakitelek és Nyárlőrinc között. A 20-as kilométernél a forgalmat megállították. Aki teheti, Szent Király felé kerüljön. Az 57-es főúton Magyarsarlós térségében két autó ütközött. A 48-as kilométernél félpályán engedik a forgalmat. Az M0-as autóút Szigethalom összekötő úton Sziget-Szent Miklós közelében két autó és egy kamion frontálisan ütközött. A 3-as kilométernél teljes az útzár. Halásztelek felé lehet kikerülni a balesetet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Mától ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket. Sulyog Tamás korábbi köztársasági elnök megbízatása ugyanis a tegnap életbe lépett 17. alaptörvénymódosítás értelmében éjfélkor megszűnt. A jogszabályok szerint az országgyűlésnek 30 napon belül új köztársasági elnököt kell választania. Magyar Péter miniszterelnök Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő, köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. A hormuzi szoros forgalmát fenyegető iráni célpontokat támadott az Egyesült Államok. Voltak köztük katonai irányítópontok, légvédelmi berendezések, valamint drón és rakétaállomások is. A perzsa állam válaszul ismét amerikai támaszpontokat vett célba Kuvaitban és Bahreinben. A térségben több mint egy hete kezdődtek újra a légicsapások, a fontos kereskedelmi útvonalnak számító szoroson visszaesett az áthaladó hajók száma. A Holdba csapódhat egy SpaceX rakéta levált része. A NASA előrejelzése szerint augusztus 5-én lesz a becsapódás. A rakétaelemet tavaly januárban két holdszonda felbocsátásához használták, de azóta irányítatlanul kering az űrben.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: magyarok! Kalandozz idén-nyáron is aktívan a Balatonnál!
1: Ha a gyerkőcökkel hajóznál a Balatonon, akkor ezen a nyáron is különleges élmények várnak, hiszen Kalap Jakab és bandája a Bahart hajóinak fedélzetén vidám dalokkal, interaktív játékokkal és közös énekléssel varázsolnak, felejthetetlen hangulatot a tóvízén hajózva. A nyári turné során a program három déli parti kikötőből indul, Balatonlelle, Balatonboglár és Fonyód az induló állomások. Ma épp Boglárról indulva mulathat a gyereksereg, akik a népszerű dalok mellett a balatoni hajózás különleges élményét is átélhetik. A hajó a program végén természetesen visszatér a kiinduló kikötőbe. Ami a programhajókat illeti, egyébként idén is szedik a vizet a gyerekhajó és a buli hajójáratok, valamint ismét indul Siófokról és Balatonfüredről az esti chill hajó. És hát vannak szituációk, amikor még a forró nyári estéken is úgy érezzük, megfagyunk, mindjárt kifejti ezt nekünk az Imágó Mundi csapata. Estelente, itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Peti vagyok az Imágó Mundiból, hallgassátok meg legújabb dalunk itt a Petőfi Rádión.
3: Minden egyes álmom, te vagy mindig benne, eltűnnék, de folyton visszahúzol estelente.
0: Ez a legújabb magyar zene.

0: is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A nyári szünetben a pihenés mellé a meséket már említettem, de az egyéb tartalmakról se feledkezzünk meg. Kultikus magyar sorozatokkal vár a Médiaklik egész nyáron. A magyar televíziózás emlékezetes gyermek és ismeretterjesztő műsoraiból láthatsz válogatást. A kínálatban olyan klasszikusok szerepelnek, mint a Cimbora, a Másfél millió lépés Magyarországon, a Princ, a Katona, a Mókatár, a Sakk, a Kempelen úr, a Tír és a Szimatszörény, valamint a Szuperebb. A legendás Cimbora ugyebár játékos formában ismertette meg a fiatalokat az irodalom, a zene, a természet és a történelem világával. A Cim-Cim Cimbora kezdetű főcímdal pedig ma is generációk számára cseng ismerősen, míg a Másfél millió lépés Magyarországon Rockenbauer Pál ikonikus kék túrás sorozataként mutatja be hazánk természeti és kulturális értékeit. A klasszikus műsorok mellett a Médiaklikken élőben is követheted a közmédia televíziós és rádiós csatornáit is, valamint számos archív és új tartalom is elérhető egész nyáron, úgyhogy érdemes kattintani, mindez természetesen ingyenesen. Zenei téren pedig a következő órában az Iri Mafia szórakoztat minket elsőként, akik a héten Martonvásáron a Füles Bagoly Fesztiválon adnak egy ingyenes koncertet. Volt egy álmom, mindjárt a Petőfi.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
0: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
3: Vagy ki sem látsz a dugóból.
0: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
3: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
0: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
3: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
0: akkor a

0: Óta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: Ez itt az Aranykasó.
2: Halló, Aranyka?
1: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
2: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bojleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kirakott.
3: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy, itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a kofidis.hu-n.
4: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
5: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: Ez a Petőfi Rádió.
7: Napos meleg idő várható, ideiglenes házelnököt választ ma az országgyűlés. Mától új kormányfője lesz az Egyesült Királyságnak. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Demet Imát hallják.
5: Petőfi Rádió, közlekedés.
7: Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé az M51-es csomópontjánál több jármű karambolozott. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás 7-8 kilométeres. A baleset miatt az M51-es autóút M0-ás felé vezető oldalán is, és az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán is jelentős torlódás alakult ki. Megszűnt a karambol miatti korlátozás az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében a 37-es kilométernél az átterelt belső sávban, de a torlódás csak lassan oszlik fel. Baleset történt a 44-es főúton Lakitelek és Nyárlőrinc között. A 20-as kilométernél a forgalmat megállították. Aki teheti, Szentkirály felé kerüljön. Az 57-es főúton Magyarsarlós térségében két autó ütközött. A 48-as kilométernél fél pályán engedik a forgalmat. Az M0-as autóút Szigethalom összekötő úton Sziget-Szent Miklós közelében két autó és egy kamion frontálisan ütközött. A 3-as kilométernél teljes az útzár, Halásztelek felé lehet kikerülni a balesetet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
5: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
7: Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról is tárgyalnak. Emellett döntenek arról is, hogy melyik alelnök veheti át ideiglenesen a házelnök feladatait, amíg Forsthofer Ágnes átmenetileg az államfői jogköröket gyakorolja. A 13 órakor kezdődő ülésen Magyar Péter miniszterelnök is felszólal. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beállt Ferran Torres lőtte a 106. percben. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. Ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője Keir Starmer-től. A volt manchesteri polgármester 10 év alatt a 7. miniszterelnöke lesz az Egyesült Királyságnak. 5-re emelkedett a perui földrengés halálos áldozatainak száma. A dél-amerikai ország középső részét szombat este egy 5,6-es erősségű rengés rázta meg. Több épület, köztük egy templom és egy kolostor is összeomlott. Az eddig jelentések szerint 300 ember veszítette el az otthonát.
6: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű.
6: A hírek után
5: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Csodálatos szép jó reggelt kívánok! Július 2. felében járunk már egész pontosan. 2026. július 20-a van. Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok, ma is magyar kedvencekkel. Elsőként az órában az Iri Mafia csapata vár ránk, akik a művészetek völgyében is ott lesznek. Kezd a Volt egy álmom!
5: Itt egy újabb óra!
6: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8:19 a pontos idő, jó reggelt kívánok, nem indul jól a nap az utakon. Az M0-es déli szektorán, az M1-es felé vezető oldalon, az M51-es autóúti csomópontnál hatan ütköztek, a 23-as kilométernél a középső és a belső sávot lezárták, 9-10 kilométeres már a torlódás. A baleset miatt az M51-es autóúton, az M0-es felé vezető oldalon is, és az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán is jelentős torlódás alakult ki. Mindenképpen plusz menetidőre készülj, hogyha erre jársz, és vigyázz magadra. Az 50-es főúton Magyar-Sarlós térségében ketten ütköztek, a 48-as kilométernél félpályán lehet haladni. Pest vármegyében pedig az M0-es Szigethalom összekötő úton Sziget-Szent Miklós közelében két autó és egy kamion frontálisan ütközött, a 3-as kilométernél teljes az útzár, Halásztelek felé lehet kikerülni a balesetet. A fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedést a Pesti úton befelé, a Ferihegyi út előtt sávzárásra és torlódásra kell készülni. Hogyha neked is van infód, akkor várom SMS-ben, Messengeren, avagy a Viberen. A foci VB után is van sportélet, ha esetleg tegnap nem tudtál fennmaradni sokáig, hogy megnézd a VB döntőt, nem rontom el az élményt az eredménnyel, de a MediaClicken megtalálod a teljes közvetítést, de természetesen a hosszabb, rövidebb összefoglalókat is az N4 Sport YouTube csatornáján. Na, a héten egyébként valamennyi konferencia ligában érdekelt magyar kupacsapat képernyőre kerül, a hétvégén pedig elrajtol a labdarúgó NB1, lassan Párizsba ír a Tour de France, míg Magyarországon versenyeznek a világ legjobb Forma 1-es pilótái, de lesz vízilabda, vívás, öttusa és triatlon is a kínálatban, úgyhogy sportos lesz a hetünk ezúttal is, bár kétségtelen, hogy lehet egy kis hiányérzetünk egy-egy VB végeztével. No, de ezt az űrt is pótolják a magyar zenei kedvencek, Katona Petra, Déli Báb, most a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar Noémó levegőt, 8:30-kor itt a Petőfin. Már is jönnek a legfrissebbek, aztán pedig várlak vissza a biorobottal. Úton!
1: Úton az idő, beleunt már, hogy mindig itt legyen. Látszik a szemét, hogy a végén egyedül ő is majd nekem.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes nyári idő várható, mától átmenetileg Forsthoffer Ágnes látja el az államfő jogköröket. Már csak 2 hétig érvényesek a régi könyv alakú személyik. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Demet Imelt hallják.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: 6 autó ütközött az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás már több mint 7 kilométeres. A baleset miatt az M51-es autóút M0-ás felé vezető oldalán is, és az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán is jelentős torlódás alakult ki. Baleset történt a 44-es főúton Lakitelek és Nyárlőrinc között. A 20-as kilométernél a forgalmat megállították. Aki teheti, Szent Király felé kerüljön. Az 57-es főúton Magyarsarlós térségében 2 autó ütközött, a 48-as kilométernél fél pályán engedik a forgalmat. Az M0-as autóút Szigethalom összekötő úton Sziget-Szent Miklós közelében 2 autó és 1 kamion frontálisan ütközött. A 3-as kilométernél teljes az útzár, Halásztelek felé lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380 a számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Éjfélkor megszűnt Sulyog Tamás államfő megbízatása az alaptörvény 17. módosítása értelmében. A törvényhozásnak 30 napon belül kell új köztársasági elnököt választania. Addig ideiglenesen Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke látja el az államfői jogköröket, az ő házelnöki feladatait pedig a Tiszás Hallerné Nagy Anikó alelnök veheti át. Az erről szóló előterjesztésről ma szavazhatnak a képviselők a parlamentben. Magyar Péter miniszterelnök Polgár Juditot kéri fel következő köztársasági elnöknek. A sakktörténet legeredményesebb női játékosának megválasztását 16 ismert közszereplő, köztük Kapu Tibor, Lovász László, Mácsai Pál, Parti Nagy Lajos és Rubik Ernő is javasolja. Még 2 hét maradt a régi könyv alakú személyigazolványok cseréjére. Az okmányok augusztus 3-án érvényüket vesztik. A belügyminisztérium arra kérte a családokat, hogy ellenőrizzék idős rokonaik igazolványát. Ha még ilyet használnak, a csere 70 év felett ingyenes. A kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket, a mozgásukban korlátozottak esetében pedig házhoz mennek. Továbbra is erdőtúsz pusztít Madrid északkeleti részén. A lángok egyelőre nem érték el a lakott területeket, de elővigyázatosságból 20 falu mintegy 800 emberét kitelepítették. Spanyolországban az éveleje óta több mint 80 ezer hektár égett le, csak nem 2-szer annyi, mint tavaly ilyenkor.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután általában 26-31, késő este 18-23 fok valószínű.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 8.43 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Az M0-ás déli szektorán az M1-es felé vezető oldalon az M51-es csomópontnál többen karamboloztak a 23-as kilométernél, csak egy sávjárató. A kialakult torlódás több mint 8 kilométeres és hatással van az M51-es autóút és az M5-ös autópálya felől érkezőkre is, úgyhogy plusz menetidővel számolj. Korábban az M1-esen Budapest felé Bicske térségében az átterelt belső sávban egy autó és egy tergépkocsi ütközött a 37-es kilométernél. A korlátozás megszűnt, a torlódás azonban csak lassan oszlik fel. Az N0-as autót és Szigethalom összekötő úton pedig Sziget-Szent Miklós közelében ketten ütköztek, illetve egy kamion is a 3-as kilométernél teljes útzár van, Halászterek felé lehet kikerülni a balesetet, és tart a helyszínelés a fővárosban, a Pesti úton befelé a Ferihegyi út előtt sávzárás és torlódás van. 0630 30 30 380 az SMS számunk, a Messengeren, Viberen pedig szintén küldhetsz üzenetet a Petőfi Rádiónak. Köszi, hogyha megosztod velünk is. És hát, hogyha már balesetek, akkor mindenképp vigyázz magadra, lehetőleg a rendőröknek ne adjunk plusz munkát, és hát csaló SMS üzenetekre hívja fel a figyelmet a rendőrség, na meg arra, hogy ők bizony továbbra sem küldenek SMS-ben értesítést közlekedési bírságról. Na, az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata jelezte, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyekben csalók próbálják megtéveszteni a címzetteket. Az üzenetekben közlekedési jogsértés miatt keresik meg az érintetteket, megadva egy a befizetéshez és ügyintézéshez szükséges adathalász linket is. Na, a megadott link egy hamis weboldalra vezet, amely a rendőrség ügyintézési felületét utánozza. A csalók célja, hogy megszerezzék az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség arra kér, hogyha ilyen SMS-t kapsz, akkor ne kattints az üzenetben található linkre, ne add meg se a személyes, se a bankkártya adataidat, hanem töröld az üzenetet. A rendőrség elektronikus ügyintézési felülete pedig kizárólag az ügyintézés.polisz.hu webcímen érhető el, úgyhogy ezekre a dolgokra is mindenképpen érdemes figyelni ma már digitális világunkban. No meg a magyar kedvencekre, Drew Hybrid csak nekem táncolt, most a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar titán csapata zenélt nekünk, ez volt a Hazátlanok. A következő órát pedig a Szőri és Pulek kezdi. Baby, mindjárt a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetősége Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
5: A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra.

költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya. Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: Az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
3: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik össze tudásukat.
2: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
3: Nagy diák teszt. Vasárnap 17 óra 40 perckor az M5 műsorán.
0: A műsor ajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
5: Hű, de feszült valaki. Nyugi, öregem.
4: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
5: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
6: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
8: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
9: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
10: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Ez itt az Aranyka Show.
12: Halló, Aranyka?
11: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
12: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott bolleréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
13: Elég. Kofidis megújuló hitellel sima ügy. Itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a kofidis.hu-n.
14: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
15: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
16: Hello, hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
17: Népszerű kérdés, segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot. A Verva 100 Premium benzin 35 forint olcsóbb literenként augusztus 31-ig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény.

0: Parasztinál. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás már több mint 8 kilométeres. A baleset miatt az M51-es autóút és az M5-ös autópálya felől érkezők is torlódásra készüljenek. Megszűnt a korábbi baleset miatti korlátozás az M1-es autópályán Budapest felé Bicske térségében, a 37-es kilométernél az átterelt belső sávban. A torlódás azonban csak lassan oszlik fel. Az M0-as autóút Szigethalom összekötő úton Szigetszent Miklós közelében két autó és egy kamion frontálisan ütközött. A 3-as kilométernél teljes az útzár, Halásztelek felé lehet kerülni. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: Kétnapos rendkívüli ülés kezdődik ma az országgyűlésben. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról és a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról is tárgyalnak. Emellett döntenek arról is, hogy melyik alelnök veheti át ideiglenesen a házelnök feladatait, amíg Forsthoffer Ágnes átmenetileg az államfői jogköröket gyakorolja. A 13 órakor kezdődő ülésen Magyar Péter miniszterelnök is felszólal. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, miután a döntőben 1-0-ra legyőzte a címvédő argentinokat. A győztes találatot a csereként beállt Ferran Torres lőtte a 106. percbe. A legjobb játékosnak járó aranylabdát a győztes válogatott kapitánya Rodri kapta. A Holdba csapódhat egy SpaceX rakéta levált része. A NASA előrejelzése szerint augusztus 5-én lesz a becsapódás. A rakéta elemet tavaly januárban két holdszonda felbocsátásához használták, de azóta irányítatlanul kering az űrben. Idehaza több mint 1000 doboz potenciálnövelőt és hormoninekciót találtak egy lakókocsiban a pénzügyőrök. A bolgár járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték. A készítményeket megfelelő okmányokkal, speciális bizonylattal, elkülönítve és hűtve kellett volna szállítani, így felmerült a gyanú, hogy azok hamisítványok. Az ügyben eljárás indult.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! A 9 órát is elhagytuk, lépdedünk szépen tovább ezen a hétfőn. 2026. július 20-a van. Hogyha úton vagy, vigyázz magadra, az infókat várom továbbra is SMS-ben, Messengeren vagy a Viberen, és küldöm a magyar kedvenceket. Szüri és Pulek, Baby, ez a kezdő.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Haló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 9:19 a pontos idő, Rúzsa Magdi dala úttermesés délelőttöt kívánok. A mesemondó hagyományokat pedig érdemes ápolni. Július 22-én évfélig várja a jelentkezőket a Hagyományok Háza ősszel induló akkreditált magyar népmese hagyományos mesemondás című 90 órás képzésére. Az UNESCO Szellemi Kulturális Örökség nemzeti jegyzékének jó gyakorlatai között is szereplő pedagógusoknak és közművelődési szakembereknek szóló képzés, a szöveg folklór tanulásához és tanításához kapcsolódó elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt. A program célja a hagyományos élőszavas mesemondás módszereinek átadása, ezáltal a résztvevő kommunikációs, előadói és pedagógiai készségeinek fejlesztése. A hagyományos mesemondás gazdagítja a szókincset, fejleszti a beszédkészséget, erősíti a természetes előadói jelenlétet. A részleteket természetesen a Hagyományok Háza weboldalán megtalálod. A 30Y előadói pedig a héten a kampuszon erősítik a palettát, és a művészetek völgyében is ott lesznek. Ne feledd, indul az ország legnagyobb összművészeti fesztiválja. No, de erről majd a hét második felében bővebben. Most arra indulnak el a 30Y-nal.

0: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket! facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar!
2: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Nagyon-nagyon jó reggelt kívánok, 9.31 a pontos idő. Tegnap megkezdődött és augusztus 12-ig tart a Zente Nyár programsorozat Salgótarjánban. Koncertek, színházi előadások, sőt, koncert-színházi előadások egyaránt a kínálatban. Ma például egy Heltai Jenő darab, Naftalina vagy Működik a Kémia című koncert-színházi előadás nyitja meg a programsorozatot. Koncertet ad a Budapest Bár, ott lesz Szarka Tamási Swing Musicet is láthatsz, akárcsak a Pál utcai fiúk című zenés játékot, augusztusban pedig az István a király című rockopera és a Szép nyári nap című kétrészes Neoton musical is színpadra kerül, úgyhogy Salgótarján és környéke is megér egy kirándulást, akár ott a térségben a várat is meg lehet nézni, és természetesen a jó kis kulturális élmények sem maradnak el. Nálunk pedig zenei élmények, Corinna és az Utazó szilánkok című dala. Most a Petőfi.

0: hogy maradjál.
1: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: 9:46 a pontos idő, jó reggelt kívánok. Történt egy baleset az M5-ösön Budapest felé a 32-es kilométernél. Forgalomkorlátozásra kell számítani. Az M0-ás déli szektorán korábban volt egy baleset az M51-es autóti csomópontnál. A 23-as körnél csak egy sáv járható, 8 kilométeres nagyjából. A kocsisor hatással van az M51 és M5-ös forgalmára továbbra is, és az M7-esen Letenye felé munkavégzés zajlik. Pákoszt környékén az 57-es kilométernél a külső sávot lezertek, a kialakult torlódás így már több mint 3 kilométeres, légy türelmes. És vissza a zenékhez, egész pontosan a Zeneházához. A Magyar Zeneháza az online térben is erősít. Teljes koncertfilmekkel, streamelhető koncertlemezekkel élhetők át a ház eseményei, akár otthonról is. Emellett az intézmény első időszaki kiállítása, a Nekünk írták a dalt is bebarangolható lesz egy virtuális kiállítás formájában. Az intézmény OnStage nevű on-demand platformján jelenleg 5 teljes koncertfilm nézhető meg ingyenesen. Újra átélhető a Platon Karatev 2024-es dupla teltházas műsora és a Vadfrutti 2025 tavaszi turnéjának záróestje. A nemzetközi globál zenei koncerteket képviseli a brazil Mila Rio már megörökített fellépése, afro-brazil zenei világát, szülőföldje Bahia hagyományos ritmusait, a jazz és a soul hangulata is megérintik. Szörényi Levente pedig egy olyan esten szerepelt a Zeneháza színpadán, ahol Jávorszky Béla Szilárd rocktörténész beszélgetett vele, míg az Illés és Fonográf dalokat egy emlékzenekar játszotta. A Kifutópálya című esemény pedig például a Zeneháza összművészeti programjaira, Nagy Fruzsina divatsóján a jelmeztervező eddigi pályafutásán a kedvenc darabjai szerepeltek, kedvenc színészein és énekesein, Jordán Adéltól Kovács Patricián át Péter Fiboréig, mindez tehát az online térben. Most viszont vissza a magyar zenei kedvencekhez, a The Carbon Fools már is rázendít nekünk 2012-es kedvencére. Ez az Open Doors, itt a Petőfi.

Petőfi Rádió, minden magyar, Margaret Island zenélt nekünk, ez volt az eső, ezzel érkeztünk 10 órához, és ha minden igaz, akkor eső ma nem annyira, napsütés viszont annál inkább érkezik, jelenleg is országszerte szinte felhőtlen az égbolt, az országos hőmérsékleti átlag 23 Celsius fok, no de már is meghallgatjuk, hogy mi is várunk pontosan, hiszen jönnek a legfrissebbek, aztán az

0: Közlekedés.
1: 6 autó ütközött az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé Dunaharasztinál. A 23-as kilométernél csak egy sáv járható, a kialakult torlódás már több mint 8 kilométeres. A baleset miatt az M51-es autóút és az M5-ös autópálya felől érkezők is torlódásra készüljenek. Baleset miatt forgalomkorlátozásra kell számítani az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 32-es kilométernél. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán munkavégzés zajlik Pákoszt környékén az 57-es kilométernél. A külső sávot lezárták, a kialakult torlódás már több mint 3 kilométeres. Baleset miatt félpályán halad a forgalom a 37-es főúton Hernádkak térségében a 21-es kilométernél, az 54-es főúton Jakabszállás közelében a 18-as kilométernél, a 75-ös főúton Zajda térségében az 57-es kilométernél pedig egy műszaki hibás autó miatt van ugyancsak félpályás útzár. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
1: 3 nap alatt már több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedés biztonsági kérdőívét. Vitézi Dávid miniszter szerint ez is mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon található kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, a kirívó gyorshajtás szigorú büntetéséről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Orosz rakéták találtak el egy gabonaszállító hajót a Fekete-tengeren. A támadásban legkevesebb 10 tengerész meghalt, 8-at kimentettek. A hajó Kijev szerint nem jelentett katonai fenyegetést. Az ukrán kormányfő terrorcselekménynek nevezte a történteket. Meghaladta az 5000-et a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A dél-amerikai országot június 24-én 2 erős földmozgás rázta meg, tegnapig több mint 1300 utórengést regisztráltak. A katasztrófában csaknem 860 épület és több száz egyéb létesítmény, például utak és hidak is megrongálódtak. Ma van a sok világnapja. Minden évben annak emlékére tartják, hogy 1924-ben ezen a napon alakult meg a Nemzetközi Sakkszövetség Párizsban. A kezdeményezés célja a szellemi sport népszerűsítése. A sakk az egyik legkedveltebb és legősibb kétszemélyes stratégiai táblajáték.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
1: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Jó reggelt kívánok! Megkezdjük a mai utolsó 60 percünket 2026. július 20-án hétfőn. Ha dolgozol, akkor nagyon-nagyon jó munkát kívánok, de bízom benne, hogy inkább a szabadságé a főszerep. No meg a magyar zenéké, kezdés az Elefánttal, szól a Kár.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

után örömteli a reggel. Szemhéj csukódik, pupilla tág. Fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz. Semmi sem bonyolult,

0: élvezett, a világtalan. Élvez, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubirus futonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső. Mosolyogva dobjál be, te is velünk így jégesőr.
1: Nem kérlek

0: legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: 10:18 a pontos idő, jó reggelt kívánok. A nyár 26 adása a Dunán ma is Ray Fülöpről jelentkezik. Érkezik majd Sütő Enikő a Balatonpartra, aki a 80-as évek modellvilágáról nosztalgiáznak. A hazai blues király a Hobó is ott lesz, aki a tavalyi jubileumi éve után sem unatkozik. Hangos könyveket ad ki, színházban játszik, koncertezik, úgyhogy mindenről beszámol majd. A generál Hungária és a Dolliról tagja, dalszerzője, szíve, lelke, Novai Gábor is tiszteletét teszi, és mindent megtudhatsz a macsáról, mint növényről és italról. Nálunk pedig a folytatásban a balatonparti hangulatot az Anna and the Barbies csapata idézi meg. Segges a Balatonba, itt a Petőfi.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Balatonfüreden az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: beszéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ragyogó napsütéses hétfőt kívánok, 10-27 a pontos idő. Hétvégétől új műsor struktúrával vár az M1 csatorna, tematikus hétvégékkel, klasszikus magyar filmekkel és a hazai filmművészet meghatározó alkotóinak életművével jelentkezik. A következő hétvégén Timár Péter és Szabó István munkássága kerül reflektorfénybe. Timár Péter sajátos humorával és egyedi filmes megoldásaival vált a közönség egyik kedvenc rendezőjévé. Szabó István a magyar filmművészet világszerte elismert mestere, akinek Mephisto című filmje 1982-ben elnyerte a legjobb idegen nyelvű filmnek járó Oscar-díjat. És nem csak a hétvégék újulnak meg az M1 műsorán, hanem a hétköznap esti főműsoridő is. Hétfő esténként tehát ma már a Linda, kedden az Angyalbőrben, szerdán a Família Kft., csütörtökön a Kisváros, pénteken pedig a Patika epizódjai idézik fel a magyar televíziózás emlékezetes korszakait. Péntek esténként egyébként koncertfelvételek zárják a hetet, bemutatva a magyar könnyűzene meghatározó előadóit és emlékezetes színpadi produkcióit. Láthatod majd Zorán, az Omega, a Hungária, az Illés koncertjét egyaránt. A klasszikus magyar filmek és sorozatok mellett az M1-je részletes műsorkínálata pedig elérhető a MediaClick felületén is. Nálunk pedig elérhetők a zenei nemzeti kedvencek, nemzeti hip-hop a belgával, most a Petőfi.
2: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó, Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyár Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk,
3: Szevasztok!
2: Camping Bringásunk,
3: Szevasztok!
2: Meg a lemez lovász.
4: Hello!
2: A házban.
3: Szevasztok! Szevasztok!
2: Várja. Jó, mit kívánt a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kívánt a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Csodálatos szép napot kívánok, nem sokára 11 órához érkezünk, úgyhogy a programajánlatok ma sem maradnak el. Aztán délután kirándulás tippek is jönnek, akár csak Szikora Tomi, és este 7-től a Kívánság műsor. 9-től Kultúrfitnessben itt lesz Kocsor Zsolt, azaz Kozsó, az Alvajárók, az Álmokfutók, a Szomorú Szamuráj egyaránt szóba kerül, és Sánta Dániel is érkezik, úgyhogy a Palóznaki Jazz Piknikről is megtudhatunk minden részletet. Hozzánk pedig most a Csak Neked kislány csapata érkezik. Minden mozog, itt a Petőfi.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: Zárul a ma reggeli műszak, hiszen 2 percen belül 11 órához érkezünk. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Az elmúlt 5 órában Habóczky Mátét hallottad. Holnap hajnalban találkozunk, addig is bármerre indulsz, bármerre jársz, határon innen vagy túl. Vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
5: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
4: Neked Sedacur Forte kell.
5: Sedacur Forte?
4: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
6: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
8: Vagy ki sem látsz a dugóból.
7: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
8: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
7: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
8: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
7: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
8: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
7: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
8: a Petőfi Rádióban.
9: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
10: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
0: A reklám után a legfrissebb információ

0: készüljenek az M51-es és az M5-ös felől érkezők is. Egy korábbi baleset miatt még mindig 5 kilométeres a dugó az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán a 32-es kilométer előtt. Az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán munkavégzés zajlik Pákoszt környékén az 57-es kilométernél. A külső sávot lezárták, a torlódás már több mint 5 kilométeres. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
0: 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Vitézi Dávid miniszter szerint ez is mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon található kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. Több mint 1000 doboz potencianövelőt és hormon injekciót találtak egy lakókocsiban a pénzügyőrök. A bolgár járművet az M5-ös autópályán ellenőrizték. A készítmények feltehetően hamisítványok. Az ügyben eljárás indult. A Holdba csapódhat egy SpaceX rakéta levált része. A NASA előrejelzése szerint augusztus 5-én lesz a becsapódás. A rakétaelemet tavaly januárban 2 Hold szonda felbocsátásához használták, de azóta irányítatlanul kerít az űrben.
1: Petőfi Rádió. Sport.
3: Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokságot, mivel a döntőben hosszabbítás után 1-0-ra legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált, a találkozott 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába, így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. Európa bajnok lett a magyar férfi junior kézilabda válogatott, mivel hosszabbítás után 34-32-re jobbnak bizonyult Svédországnál a Kolozsváron és Tordán rendezett Európa-bajnokság döntőjében, ezzel első alkalommal lett kontinens bajnok. A kötött fogású 97 kg-os Szőke Alex aranyérmet nyert a budapesti bokcsarnokban a Poyák Imre Varga János Kozma István birkózó emlékverseny záró napján. Világ és Európa-bajnoki ezüstérmes sportolónk a fináléban az orosz Ilja Jermolenkót verte 5-1-re. 130 kg-ban Darabos László is döntőbe jutott, ott azonban alulmaradt az ugyancsak orosz Marat Kamparovval szemben, így ezüstéremmel zárta a viadalt. A Mercedes olasz versenyzője Andrea Kimi Antonelli nyerte a Formula 1-es belga nagydíjat. A VB lovas mögött a Ferrari vala monacói Charles Leclerc ért célba, harmadikként a holland Max Verstappent intették le a Red Bull-lal. A világbajnokság e hétvégén a magyar nagydíjjal folytatódik. A belga Remco Evenepoel sikerével zárult a Tour de France 15. csaknem 184 kilométeres szakasza.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futózáporok, zivatarok. Megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Deme Timinek nagyon szépen köszönjük a legfrissebb híreket. Indul az Itthon Otthon a Petőfi Rádió programajánló műsora. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Balatonfüred, hagyományok, borosforgatag, zenés-táncos piknik. Lesz itt minden ma is. Tarts velem. Na kezdés, a Petruskáé, ez a Trouble in My Mind.
1: Itt egy újabb óra.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Pár fokot frissült a levegő az ezen a héten nyaralni indulóknak, viszont egyáltalán nincs mitől tartaniuk. Marad a nyár, csak éppen az igazi fullasztó kánikula nélkül. Elnézve az előttünk álló napokat, az előrejelzést, a strandolás mellett akár a kirándulás, mászkálás is bőven kivitelezhetőnek tűnik. Nem lesz akkora kánikula. Elindult a hétfő, ez pedig már az Itthon-Otthon a Petőfi Rádió hivatalos programajánló műsora ezen a héten velem, Medgyesi Gáborral. Kata szabadságát tölti, de a hangon kívül minden változatlan. Számíthatsz rám, ha valamilyen jó programot keresnél a következő napokra, és én is számítok rád. Jöhetnek a programajánlók, ami a csövön kifér. Üzenhetsz Viberen, Instán, vagy ott a Facebook oldalunk. Na kezdünk! Nem sokára megnézzük, hogy mi a helyzet Fertőhomokon, de előbb most jön a Honey Beast és Daniel Fi újdonsága. Ez a Bárcsak Lent.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na jöhet egy igazán varázslatos, hagyományőrző nyári program. Figyelj!
1: Itthon, otthon, programot ajánlunk minden nap.
0: Ma rajtol el ugyanis a Homoki Pajta Fesztivál Fertő Homokon, ahol egészen vasárnapig a népzene, a kézművesség és a közösségi élmények veszik majd át a főszerepet. A Fertő Homoki Tájház udvarán péntekig kézműves tábor vár mindenkit, a hétvégén pedig elképesztő koncert kavalkád jön. Péntek este a modern népzenei szintér meghatározó csapata a Mordái lép színpadra, amit magyar táncház követ. Szombaton a 20 éves jubileumát ünneplő látványos Homoki lakodalmasé a főszerep hagyományőrző felvonulással, koncertekkel és horvát táncházzal. Vasárnap este pedig a közönség kedvenc Góbé teszi fel a koronát a fesztiválra. Ha felejthetetlen élményekre vágynál a horvát és magyar népi örökség jegyében, akkor irány Fertő Homok. A legjobb programokért pedig tarts velem továbbra is itt a Petőfin. Most a Magashegyi Underground-dal folytatjuk. Egymáshoz rövid az út.

0: Amigot után már is a Balaton felé veszük az irányt, ahol az ország egyik legrégebbi és legelegánsabb hagyománya éled újjá.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: Holnaptól egészen vasárnapig indul a 14. Anna Fesztivál Balatonfüreden, a hétvégi, idén 201. Anna Bál kísérő rendezvényéről van szó. Egy egész héten át kávéházi cigányzene tölti majd meg a város utcáit és a Tagore esélytányt. Készülhetünk a Magyar Állami Operaház Operafüred előadásaira a György téren, romantikus éjszakai szerenádokra és a hagyományos szívhalászatra is. Vasárnap pedig egy páratlan 200 fős cigányzenei flashmobot láthatunk, hallhatunk az ünnepi hét zárásaként. Ha egy igazán elegáns és nosztalgikus balatoni élményre vágynál, akkor tudom ajánlani Balatonfüredet, de még több programot is tudok ajánlani. Mindenképpen tarts velem, itt a Petőfi. Most Karamell és Wilcox jönnek, ez már is a visszavágyom.

0: kiben bízok, mert a világ hideg.
1: Báj Alexékkel zártuk ezt az órát, ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Mindjárt dél jönnek a legfrissebb hírek Deme Timitől, aztán folytatjuk az Itthon Otthont, a Petőfi program ajánlóját, és jó zenék is jönnek. Itt lesz majd például a Walmarttól a Százszor.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Emlékezzünk együtt Nándorfehérvár hőseire. A középkori magyar királyság egyik legfényesebb győzelmének napján, július 22-én a közmédia tematikus műsorokkal várja Önt egész nap. Történelmi események, tények, legendák és az utókor emlékezete a művészet és a kultúra tükrében. A Nándorfehérvári Diadal napja. Július 22-én a közmédia csatornáin.
4: A műsorajánló után...
2: frissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Kellemes nyári időre számíthatunk. Ideiglenes házelnököt választ ma az országgyűlés. Mától új kormányfője lesz az Egyesült Királyságnak. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Demet Imeát hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé az M51-es csomópontjánál a 23-as kilométernél korábban több jármű karambolozott. Mostanra megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel. Az M7-es autópályán Letenye felé munkavégzés zajlik Pákoszt környékén az 57-es kilométernél. A külső sávot lezárták, szakaszosan torlódik a forgalom. Baleset miatt csak a fél pálya járható, a 37-es főúton Hernádka térségében a 21-es kilométernél, a 75-ös főúton Hernyék térségében az 57-es kilométernél pedig egy műszaki hibás autó miatt van ugyancsak félpályás útzár. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: Két napos rendkívüli ülés kezdődik az országgyűlésben. A képviselők a

0: euróba kerül, ami nagyjából a duplája az egy évvel ezelőttinek. A drágulás oka az Egyesült Államok és Irán között kiéleződött feszültség, amely jelentősen befolyásolja a Hormuzi szoroson áthaladó tengeri gázszállításokat is. Ma veszi át a miniszterelnöki tisztséget Andy Burnham, a kormányzó brit munkáspárt új vezetője Keir Starmertől. A volt manchesteri polgármester 10 év alatt a 7. miniszterelnöke lesz az Egyesült Királyságnak. Hajótörés szenvedett egy komp több mint 130 emberrel a fedélzetén Guyana partjainál. A hatóságok szerint eddig 67 embert, köztük 15 gyermeket mentettek ki az óceánból. A mentőegységek eltűntek után kutatnak. Rosszul lett egy utas, ezért Budapesten szállt le a Qatar Airways Frankfurtba tartó járata. A Dohából indult gép a Velencei tó fölött járt, amikor a budapesti reptér felé fordult. Ferihegyen a sürgősségi egység ellátta az utast.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A sok napsütés mellett legfeljebb a Nyugat-Dunántúlon lehetnek futó záporok, zivatarok, megélénkül helyenként megerősödik a szél. Délután 26-31, késő este 18-23 fok valószínű.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Demeti Minek nagyon szépen köszönjük a friss híreket. Na és akkor folytatjuk az Itthon Otthont a Petőfi programajánló műsorát vonyarciborokkal, kampuszfesztivállal és egy piknikkel, birka pörkölt főzéssel fűszerezve. Ha érdekelnek a részletek, gyere velem, a mikrofonnál Megyesi Gábort hallod. A kezdés a Valmari.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az előző órában beszéltünk már a Füredi Annabáról, sőt az Anna Fesztiválról is, és maradunk a Balaton környékén, mert hogy szerdától vasárnapig igazi bormámor vár ránk a régió egyik legbulisabb fesztiválján.
1: Itthon, otthon, programot ajánlunk minden nap.
0: Érkezik a 33. Vonyarci boros forgatag a Vonyarc-Vashegyi rendezvénytéren a legfinomabb zalai borokkal, és igencsak incsiklandozó gasztronómiai kínálattal találkozhatunk. Ráadásul zenei programokból is lesz bőven. A színpadon fellép majd Csonka András, Szabó Ádám, Keresztes Ildikó és Balázs Pali is, a bulizni vágyóknak pedig az éjszakában nyúló DJ szettek szolgáltatnak programot. Vasárnap aztán egy különleges fúvós vízi zenével még a Lido strandon is megadják a módját a szórakozásnak. Tehát finom borok, jó koncertek és balatoni nyár Vonyarc-Vashegyen. A legjobb nyári program ötletekért pedig tarts velem a folytatásban is. Ez az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánlója. Ezúttal Dérhenivel, ez az Ég veled.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Hallgass magyar zenét online is. A YouTube-on vagy a petőfirádió.hu oldalon.
1: Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.

0: Balaton után kelet felé vesszük az irányt, mert szerdán már indul is az ország egyik legkedveltebb és legnagyobb nyári fesztiválja.
1: Itthon, otthon, ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
0: A debreceni Nagyerdőben, a Nagyerdei Stadion körül természetesen idén is lesz Campus Fesztivál, mely július 22-e és 26-a között várja a fesztiválozókat. 4 napon át a szabadság, a zene és a koncert élmények bűvöletében tölthetjük az időnket a hűsítő fák alatt. Már a szerdai nyitónapon elképesztő sztárparádéval robbannak be a programok. Érkezik többek között Azaria, Biolex és a Slap, valamint a BSV, de színpadra lép az Esti Kornél, a Honey Beast, a Vadfrutik, a Bohemian Betjársz és Curtis is, és ez még csak a fesztivál első napja, Quimbyről, Majkáról vagy éppen a Tankcsapdáról nem beszélve. Tehát ne feledd, ezen a héten Debrecenben elindul a Campus Fesztivál. Ott lesz egyébként a fellépők között Betonhof is, na most vele és az Airi Mafia újdonságával megyünk tovább. Ez a Nesztek, a Petőfi.
2: Szevasztok, én Kéri András, Kálambó.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Sokkal! A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ígértem egy jó kis pikniket, na már is hozom a részleteket.
1: Itthon, otthon, van programod.
0: Szerdán indul a Cifrásdi Piknik Écsen, ahol lesz majd hagyomány, zene, tánc és spiritualitás is. Napközben nyitott kobzos zeneműhelyek, vándorfotográfus műhely, igazi kunsági birka pörkölt főzés, sőt még aromaterápiás jóga és izgalmas teológiai, kulturális előadások is várnak minket. Az esték a hamisítatlan örömzenélésről és az önfelett táncról szólnak majd. A színpadi hangulatért többek között a Prima Volta, péntek este a Magyar Banda, szombaton pedig a Zűrös Banda és a tüzes balkáni ritmusokat hozó Fanfara Komplexa felel. Ha szeretnél kikapcsolódni, finomakat enni, inni és egy varázslatos közösségi élménnyel gazdagodni, akkor Écs felé érdemes venni az irányt. Én pedig várom folyamatosan a programötleteket, akár Instán, Facebookon, vagy éppen Viberem. A folytatás egy hazai újdonságé Lábas Vikitől, ez már is az Álompor, a Petőfi.
2: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: Sopron felé vettük az irányt az előző percekben itt a Petőfin, ahol minden magyar. A folytatásban pedig már a felső Tisza tájait nézzük meg, bebarangoljuk majd Cserhát dombjait, illetve Bükkön is teszünk egy sétát, rajtol a hajrá magyarok extra. A mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, tarts velem, a friss hírek után pedig jön majd többek között a Bagosi Brothers Company és a Ha rólad szólna.
1: Minden nap ha rólad szólna, az ég egyszer még rám borulna.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
5: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Reklám.
7: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
8: Hűde feszült valaki. Nyugi, öregem.
7: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
8: Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
3: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
10: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
11: Kellemes nyári időre számíthatunk. Már több mint 100 000-en töltötték ki a közlekedésbiztonsági kérdőívet. Villámcsapásban sérültek meg Ausztriában túrázó magyarok. Jó napot kívánok! A mikrofonnál Demet Imeát hallják.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Az M0-ás autóút déli szektorán az M1-es autópálya felé az M51-es csomópontjánál a 23-as kilométernél korábban több jármű karambolozott. Most arra megszűnt a korlátozás, de a kialakult torlódás csak lassan oszlik fel, továbbra is 5 kilométeres. Árokba hajtott egy autó az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán 60 közelében. Az 52-es kilométernél a külső sávot lezárták. Baleset miatt nem használható a külső sáv az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán az M0-ás autóút csomópontja előtt a 23-as kilométernél. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
11: 3 nap alatt több mint 100 000-en töltötték ki a kormány közlekedésbiztonsági kérdőívét. Vitézi Dávid miniszter szerint ez is mutatja, hogy a téma sok embert foglalkoztat. Az egyeztetés.kormány.hu oldalon található kérdőívben egyebek mellett az illegális utcai versenyzésről, az átlagsebességmérés bevezetéséről és az elektromos rollerek szabályozásáról kérik ki az emberek véleményét. 4 hónapja nem volt olyan drága a gáz ára Európában, mint most. Az irányadónak számító holland gáztőzsdén

0: 10 embert megsebesítettek. Villámcsapástól sérültek meg magyar túrázók tegnap az ausztriai Rax-hegységben. A két fiatal férfi közelében csapott le a villám. Egyikük 30 métert zuhant a becsapódás erejétől, társa fekve maradt a földön és segítséget tudott hívni. Mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A rossz idő miatt a hegyi mentők csak gyalog, hortágyon tudták lehozni őket a hegyről.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati-délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Északa 10-15, holnap napközben 24-31 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A felső Tisza tájairól kezdjük mai barangolásunkat, és megsemállunk Cserhát dombjaiig, onnan pedig irány Bükk. Ma is lélegzetelállító helyszínekre kalauzollak. Indul a Hajrá Magyarok Extra. Hello, én Medgyessy Gábor vagyok, és közben jó zenék kísérik a hétfő délutánunkat. Itt is van a Bagosi Brothers Company.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Álmomban még látlak téged.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar a hajrá magyarok extrában a felső Tisza vidék felé vesszük az irányt, ahol egy igazi mesebeli kulturális ékszerdoboz vár ránk. A Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Tákoson a híres mezitlábas Notre Dame-ként is emlegetett református templom tőszomszédságában áll a Tákosi Tájház. Ez a gyönyörű 19. századi patisfalú épület tökéletesen bemutatja a régi beregi paraszti és kisnemesi élet mindennapjait. A házba belépve korabeli bútorokkal berendezett tiszta szoba fogad minket, a hátsó helységben pedig a falu legnagyobb kincsét, a Hungarikumnak számító beregi keresztszemes hímzéseket csodálhatjuk meg. A gyönyörű mintás textíliák és hagyományos szövőszékek mellett a helyi asszonyoktól akár élőben is elleshetjük az öltések titkát, sőt, eredeti kézimunkát is hazavihetünk szuvenírként. Ha egy nosztalgikus időutazásra és lélekemelő élményre vágynál a természet ölelésében, akkor Tákost mindenképpen ejtsd útba. A legszebb hazai csodákért pedig tarts velem itt a Petőfin, megy tovább a Hajrá Magyarok Extra, a folytatásban Hangácsi Mártonnal. Ez a Rohan.

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Most a Hajrá Magyarok Extrában a Cserhát dombjai közé hívlak egy igazán különleges időutazásra az ország egyetlen UNESCO világörökség falujába. Hollókő ófalujának 67 védett házikója közül az egyik legbensőségesebb hangulatú állomás a Guzsajas ház. Ez az autentikus 19. századi fehérre messzelt parasztház a palóc hagyományokat és a kenderfeldolgozás teljes folyamatát mutatja be interaktív módon a nyers növénytől egészen a kész textíliáig. A tornácról belépve megcsodálhatjuk a régi fonóeszközöket, a díszes guzsajokat, a szabad kéményes tüzelőpatkát és a monumentális fából készült szövőszéket is. A ház koronája a tiszta szobában található híres hollókői viselegyűjtemény, ahol a sokszoknyás, kézzel hímzett, gyönyörű öltözékekben gyönyörködhetünk. Ha szeretnénk kiszabadulni a hétköznapokból és áttélni az élő palóc hagyományokat, akkor hollókőt érdemes keresni a térképen. Jövök még szép hazai úti célokkal itt a Petőfin, na de most a folytatás Dash és Young Fly párosáé. Ez a kis kece.
1: Ez a legújabb magyar zene.
2: Kis kece lány a sötétben, vele virradrál.

0: vagyok.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A Hajrá Magyarok extrában a Felső Tiszavidék és Cserhát után jön a Bükk északi lejtője. A mesés hangzású Pitty-Palatty-völgy. Sajószentpéteren a történeti Pincefalu és a Majális Park szélén koronaként magasodik a város fölé a Pipiske kilátó. A 15 méter magas építmény tetejére 64 lépcsőfok vezet fel. Innen lenyűgöző 180 fokos panoráma nyílik a Sajó völgyére. Az esti kivilágításban különösen varázslatos ez a látvány. A kilátóhoz vezető tanösvény mellett egy igazi különlegesség is vár ránk. Itt alakították ki ugyanis az ország első motorik parkját. Ez a szuperszabadtéri egyensúlyozó parki játékos formában fejleszti a koordinációt és mozgatja meg a gyerekeket, felnőtteket egyaránt. Ha egy könnyed túrára, aktív kikapcsolódásra és gyönyörű kilátásra vágysz, akkor érdemes ellátogatni Sajószentpéterre. A legszebb hazai kirándulóhelyekért pedig érdemes hallgatni a Hajrá Magyarok extrát itt a Petőfin, ahogy a jó hazai zenékért is. Lengyel Joannával megyünk tovább. Ez a Never Be a Petőfin.

0: Betőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Belevetjük magunkat a hétfő délutánba, jó hazai zenékkel, lesznek régebbi nagy kedvencek és újdonságok is bőven. Ezek mellett pedig lerántom a leplet egy módszerről, mellyel viszonylag könnyen átszellőztethetjük a lakást, kereszthúzat nélkül is. Iszki lesz a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod, a kezdés pedig mindjárt a Carson Comáé. A friss hírek után jön az osztálytalálkozó.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: De az is a küldetésünk, hogy országszerte elmélyítsük a Kresszel kapcsolatos ismereteket.
4: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a televíziós döntőben a Kressz témájában mérik összetudásukat.
3: Merre mennél az autóddal, ha innen jönnél? Mi ennek a jelző táblának a jelentése, Vivien? Mi a helyes áthaladási sorrend?
4: Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40 perckor az M5 műsorán. A Petőfi

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban, Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Kellemes nyári időre számíthatunk. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. Andy Burnham az új brit miniszterelnök.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Két autó ütközött az M1-es Hegyesalom felé vezető oldalán, Tatabánya közelében. Az 56-os kilométernél már nincs akadály, de a torlódás még így is csak nem 4 kilométeres. Árokba hajtott egy autó az M3-as Vásárosnamény felé vezető oldalán, 60 közelében. Az 52-es kilométernél a külső sávot lezárták. Műszaki hibás autó vesztegel a 75-ös főúton Hernyék közelében. Az 58-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Baleset történt a 81-es főúton Töltéstava és Pér között, a 73-as kilométernél. Váltakozó irányban engedik a járműveket. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Kivizsgálja a kormány Szijjártó Péter minden a BYD Magyarország beruházásához kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napirend előtti felszólalásában hangsúlyozta, megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. Andy Burnham, Manchester volt polgármestere, az Egyesült Királyság új miniszterelnöke. Harmadik Károly király megbízta az új brit kormány megalakításával. Előzőleg Keir Starmer leköszönő miniszterelnök formálisan is benyújtotta lemondását az uralkodónak. Villámcsapástól sérültek meg magyar túrázók tegnap az ausztriai Rax-hegységben. A két fiatal férfi közelében csapott le a villám, egyikük 30 métert zuhant a becsapódás erejétől. Társa fekve maradt a földön és segítséget tudott hívni. Mindketten súlyos égési sérüléseket szenvedtek. A rossz idő miatt a hegyi mentők csak gyalog, hordágyon tudták lehozni őket a hegyről. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit.

0: termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Félix Csaba környékén valószínűleg nem érzik annyira a hidegfront hűsítő hatását, ott már lassan 34 fokot mutatnak a hőmérők. Tarts ki, ha az ország azon részében vagy, egyébként nagyjából 26 fok környéki az országos átlag. Indul a délutánunk így 2 óra után a mikrofonnál Medgyessy Gáborral, és most a Carson Kómával.
0: Egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Július 20-a van, és ma egy egészen elképesztő emberi mérföldkőre emlékezünk, ugyanis ma van a Hold napja. 1969-ben ezen a napon lépett az Apollo 11 két űrhajósa, Neil Armstrong és Buzz Aldrin a Hold felszínére. De azt tudtad, hogy a hazatérésük végül egy hajszálon múlott. A Holdcomb felszállást vezérlő áramköre ugyanis az utolsó pillanatban eltört, és végül egy teljesen egyszerű golyóstól mentette meg az életüket, amivel Armstrong be tudta kapcsolni a hajtóművet. A földre való visszatérés után a legénységet 3 hetes szigorú karanténba zárták az esetleges holdbéli mikróbák miatt. A felszínen pedig az amerikai zászló mellett ott hagytak egy apró korongot is, melyre 73 ország, köztük Magyarország békés üzenetét gravírozták rá. Ma este mindenképp néz fel az égre, a legjobb zenékért, sztorikért pedig tarts velem a folytatásban is itt a Petőfin. Kálai Sanders Andrással megyünk most tovább. Ez a Joy!

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Egy olyan hazai előadóval folytatjuk a hétfő délutánunkat, aki már két évtizede egyszerűen letaszíthatatlan a magyar zenei trónról. Ő nem más, mint Karácson Tamás, azaz Fluor Tomi. Alig volt 16 éves, amikor megnyerte az Animal Cannibals tehetségkutatóját, azóta pedig generációk zenei ízlését formálja. A Parti Arc elképesztő klub sikere után 2011-ben robbantotta fel az országot a Mizuval, ami mára már több mint 32 millió megtekintésnél jár a YouTube-on, bár a hirtelen jött giga sikerrel feszített tempó és botrányok is jártak, Fluor bebizonyította, hogy 20 év után is képes folyamatosan megújulni és a csúcson maradni. Pár napja lett 12 éves a Well Hello, találkozhatsz a csapattal még a következő hetekben, hónapokban, de idén Fluor különleges OG szóló koncertekkel is készült, legközelebb a kampuszon lép fel. Ráadásul ezen a héten itt a Petőfin is találkozhatsz vele egy interjú keretein belül. Most pedig itt az újdonsága Sosa Hollal és Szofiával, ez a keserű, a Petőfin.

0: Petőfi Rádió.
1: Mögöttünk ég annyi híd, jó hangosan szerinted nincs, jó lesz így pedig. Rendben van, nem fájhat ma és holnap is. Egyszer épp elég szeretlek így, és akkor is, ha neked

0: hírek az utakról.
1: Az M1-esen Hegyeshalom felé korábban két autó ütközött Tatabánya közelében, az útakadály már megszűnt, viszont az erős forgalom miatt továbbra is szakaszos a torlódás a 28-as és a 45-ös kilométer között. Erős a forgalom az M7-esen is, Letenye felé az M0-as autóúttól Martonvásárig, tehát a 30-as kilométerig ott is szakaszos torlódások alakulnak ki. A 81-es főúton Töltés, Tava és Pér között pedig egy autó és egy kis terautó ütköztek, a 73-as kilométernél váltakozó irányban tud haladni a forgalom. Ha van közlekedési infód, nózd meg velem, hogy én megoszthassam a Petőfi hallgatókkal. SMS és Viber számunk 0630303380, de Instán és Facebookon is üzenhetsz. Légy óvatos!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!
2: Petőfi Rádió.
3: Sziasztok, Szájánó Éva vagyok, és ez itt az új dalom, Driftwood, a Petőfi Rádió.

0: A felső tízezer és a semmi pánik itt a Petőfin, ahol minden magyar. Semmi pánik, ha esetleg nincs légkondi, de a kánikulai napokon is gyorsan és hatékonyan át tudod szellőztetni a lakást, gyakorlatilag fillérekből. Na de hogy hogyan, az a következő órában kiderül. Tarts velem! Na, mikrofonnál Medgyessy Gábort hallod, a friss hírek után pedig itt lesz a Balkán fanatik is. Hadd menjen!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos! Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
1: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
11: Reklám.
12: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
13: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
12: Neked Sedacur Forte kell.
13: Sedacur Forte?
12: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
14: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
15: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
16: Vagy ki sem látsz a dugóból.
15: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
16: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
15: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
16: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
15: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
16: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
15: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
16: a Petőfi Rádióban.
17: Nyár, vízpart, napfény, és amit nem vártál.
18: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
17: Ne várj, használd az Urzinolt!
18: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
15: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
19: Kellemes nyári időre számíthatunk. Pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, hangsúlyozta a kormányfő a parlamentben. Bűnügyi felügyelet alá helyezték a Valkon lövöldöző autóst.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
19: Két autó ütközött korábban az M1-es hegyes halom felé vezető oldalán, Tatabánya közelében. Az útakadály már megszűnt, de az erős forgalom miatt továbbra is szakaszos a torlódás a 20-as és a 40-es kilométer között. Erős a forgalom az M7-es Letenye felé vezető oldalán. Az M0-ástól Martonvásárig szakaszos torlódásra kell számítani. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
15: Hírek.
19: Átmeneti időszakra pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség. Olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, olyan államfőt kell választani, aki az egész ország elnöke lesz, aki őrködik a nemzet egysége és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, hazaszeretettel végzi a munkáját. Nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában a Fidesz. Ezt Németh Balázs frakcióvezető helyettes közölte a Facebook oldalán. Az ellenzéki politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Súlyog Tamást. Bűnügyi felügyelet alá helyezte a bíróság azt a férfit, aki Valkón autójával lesodort egy másik járművet az útról, majd gázriasztó fegyverrel többször is lövéseket adott le. A férfi azt állítja, hogy ellopott tárgyait akarta visszaszerezni. A gyanúsított ellen közúti veszélyeztetés és más bűncselekmények miatt folyik nyomozás. Halálos áldozatokat is követelt egy hajóbaleset Nigériában. A szerencsétlenség vasárnap történt, több tucat embert, köztük gyerekeket még keresnek. Úgy tudni, eddig 15 utason tudtak segíteni, és 6 holttestet emeltek ki a vízből. Nigériában gyakoriak a hasonló balesetek a hajók rossz állapota és a szabályok be nem tartása miatt.
16: Petőfi Rádió Sport.
3: Köszöntöm Önöket, a sporthíreket Somogyi Zsófiától hallják. Spanyolország nyerte a labdarúgó világbajnokság éjszakában nyúló döntőjét, mivel hosszabbítás után 1-0 legyőzte a címvédő Argentínát. A rendes játékidőben nem született gól, a 106. percben azonban Ferran Torres betalált a találkozót 10 emberrel befejező dél-amerikaiak kapujába, így a spanyolok 2010 után megszerezték a második VB címüket. A svájci Nyonban tartott mai sorsoláson kiderült, hogy amennyiben a Ferencváros túljut a holland Twente együttesén, úgy a labdarúgó Európa Liga selejtezőinek harmadik fordulójában a török Fenerbahce és a lengyel Górnik Zabrze összecsapás vesztesével találkozik. A győr labdarúgó csapata az izlandi Vikingúrtól elszenvedett bajnokok ligája selejtezős kudarc után a konferencia liga kvalifikációjába átkerülve a luxemburgi Athletic Pissen ellen javíthat. Köszönöm a figyelmüket!

0: Sziasztok, Marics Peti vagyok.
1: Sziasztok, Kirádi Marcell vagyok.
2: Sziasztok, Ember Márk vagyok a Kuplum zenekarból, és ez itt az új dalunk, a Nyomod a gázt, itt a Petőfi Rádióban. Tudom,
3: a legújabb magyar zene.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A hétfő délutánunkban itt van az Imago Mundi, a csapatháza táján a sikeres Széthullik a világ című lemezük után sincs megállás. Már is megérkezett a legfrissebb daluk, a Káosz. A zene hangzásában és mély, sötét atmoszférájában is szorosan kötődik az előző album világához. A zenekar frontembere és a dal szerzője Kaiser Peti elárulta, hogy a dalukkal egy érzelmileg terhelt párkapcsolati történeten keresztül mesélnek a menekülésről és a változás nehézségeiről. Két emberről szól, akik bár érzik, hogy a kapcsolatuk már nem működik, mégis egymásba kapaszkodnak. Ha pedig élőben is áttélnéd az Imago Mundi varást, akkor most pénteken Cegléden zenél a banda. És akkor itt van az emlegetett újdonság, ez a Káosz az Imago Munditól.

0: a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Jövök is a legfrissebb közlekedési infókkal, hogy biztonságban és időben célba érj.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Az M1-esen Hegyeshalom felé Tatabánya közelében korábban még történt egy baleset, bár az útakadály már megszűnt. A nagyon erős forgalom miatt a 20-as és a 40-es kilométer között még mindig szakaszos torlódásokra kell készülnöd. Az M7-esen Letenye felé szintén lassul a tempó. Az M0-ás csomóponttól egészen Martonvásárig, vagyis a 30-as kilométerig szakaszos dugókra, araszolásra számíts. Ha esetleg látsz valahol fennakadást, baleset vagy rendőri ellenőrzést, akkor küldd el helyzetjelentésed SMS-ben a 0630303380-ra, írhatsz Viberen, Instán, vagy éppen Facebookon, hogy azonnal figyelmeztethessük a többieket is. Vezess nagyon óvatosan!
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét! Petőfi Rádió.
0: Most pedig Rúzsa Magdi újdonságával megyünk tovább. Ez a dal a vadonatúj érkező album első előfutára, a Rúzs, ami egy picit keserédes, romantikus, és idézi a 80-as éveket. Már is ezzel folytatjuk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. A nagy nyári hőségben igazi kincs tud lenni a légkondi, de ne csüggedj akkor sem, ha esetleg neked nincs otthon. Hoztam ugyanis egy nagyon jó filléres trükköt, amivel villámgyorsan átszellőztethetjük és lehűthetjük a lakást. Önmagában a ventilátor csak ugye keveri a meleg levegőt, de ha stratégiailag jól helyezzük el, akkor csodákra képes. Este, amikor odakint végre picit hűl a levegő, akkor nyissuk ki annak a szobának az ablakát, amit a leginkább leszeretnénk hűteni, mondjuk éjszakára a hálunkat. Ezután menjünk el a lakás átellenes, s régen legtávolabbi helyiségébe, nyissunk ott is egy ablakot, és állítsuk oda a ventilátort. De figyelem, kifelé fordítva. A gép így elkezdi kifelé fújni a füllet benti meleget, ami egy alacsony nyomású rendszert hoz létre, ez pedig szinte beszippantja a friss, hűvös éjszakai levegőt a hálószobába. Reggel, ébredés után aztán azonnal csukjuk be az ablakokat és sötétítsünk be, hogy megőrizzük a kellemes időt. Érdemes kipróbálni, akár egyébként ma este. Így, hogy az elmúlt napok után sok lakás felmelegedett, nehezen hűl le az esti órákban, még akkor is, ha odakint egyébként hűvösebb van. Érdemes tehát kipróbálni ezt a ventilátoros megoldást. Tarts velem a folytatásban is, ha nem is további hűsítő módszerekért, de a jó zenékért mindenképpen. Jön például Szenától a Csillagtűz mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyuti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos a gyógyszerészét.
7: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Innentől kezdve Szikora Tomi veszi át az irányítást. 16 óra után elrajtol a Petőfi csúcs. Jó zenékkel, friss közlekedési infókkal és Petőfis játékkal. Aztán 19 órától te veszed át az irányítást a Mit kívánban, a Petőfi Rádió kívánság műsorában. Tarts Tomival, tehát a következő órákban is. A mikrofonnál Megyesi Gábort hallottad, mi pedig találkozzunk holnap ugyanígy 11 órától. Szép hétfő délután.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes nyári időre számíthatunk. Pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, hangsúlyozta a kormányfő a parlamentben. A kiskereskedelmi különadó kivezetését szorgalmazza a Kereskedelmi Szövetség.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Két autó ütközött korábban az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán Tatabánya közelében. Az útakadály már megszűnt, de az erős forgalom miatt továbbra is szakaszos a torlódás a 20-as és a 40-es kilométer között. Erős a forgalom az M7-es Letenye felé vezető oldalán. Az M0-ástól Martonvásárig szakaszos torlódásra kell számítani. Leborult egy kamion rakománya a 41-es főútra Nyírmada és Vásáros Navény között. A 45-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
3: Átmeneti időszakra pártokon felülálló köztársasági elnökre van szükség, olyan emberre, aki feltétel nélkül szereti a hazát, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter az országgyűlésben hangsúlyozta, olyan államfőt kell választani, aki az egész ország elnöke lesz, aki őrködik a nemzetegysége és az alkotmányosság felett, és tisztességgel, hazaszeretettel végzi a munkáját. A Tisza frakció szerint Polgár Judit a legalkalmasabb köztársasági elnök jelölt. Ő az, aki képes kifejezni a nemzet egységét, mondta a Tisza párt frakció vezetője az országgyűlésben. Bújdosó Andrea úgy fogalmazott, egy államfőnek méltóságra, integritásra, empátiára van szüksége. Nem vesz részt az új köztársasági elnök kiválasztásának színjátékában a Fidesz, ezt Németh Balázs frakcióvezető helyettes közölte a Facebook oldalán. Az ellenzéki politikus szerint Magyar Péter kormányfő Polgár Judit személyével akarja legitimálni azt, hogy erőszakosan és méltatlan módon távolította el Súlyog Tamást. Nem módosítani, hanem kivezetni kell a kiskereskedelmi különadót. Így reagált az Országos Kereskedelmi Szövetség arra, hogy a pénzügyminiszter a szabályozás átalakításáról írt a hétvégén egy Facebook posztban. Az OKS hangsúlyozta, a közteher jelenleg a veszteséget is adóztatja, ami felhajtja a fogyasztói árakat. Ismét végig korlátozások nélkül közlekednek a vonatok a Váci és a Veresegyházi vonalon, miután befejeződött a karbantartás a vágányokon. A MÁV csoport vezérigazgatója közölte, váltót cseréltek, ágyazat és felső vezeték karbantartási munkákat végeztek. Rendezték a pálya környezetét és átépítettek három útátjárót.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: A sok napsütés mellett ma és holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok várható.
1: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4 óra van, számíthatsz ránk a folytatásban is, akár munkában, vagy akár a szabadságot tölt.

0: Rádió. Minden magyar.
1: Meg szakadt gondolatok, monoton alakok, kívül emberiek, te belül robotok, inasok, csaposok, lakályok, cselédek közt, te is én is rabszolga vagyok. Kiköt a csónak, ha vége a tónak, és az ajtó végleg bezár. Új bazárban névtelen, pihen majd meg veled a fára, fémpolom, vándormadár. Mi mást is tehetne, ha biztosra menne, helyette csak talánokat talál. Készen a szerepre, kettő lett az egybe, egyszerre kis diák és tanár. Parányi kirakati vagány lett, elmosatlan fantáziám. Sokalom, hogy sok emberből sokaknak kevés öröm az általány. Szomorú boldogság simogat, félelem riogat, bánom a tegnapokat. Kutyából szalonnal létem épp, de a csendben marad, akkor is ugat. Könnyeim takarom, nekem a nyugalom, neked a hatalom érdekes. Maszkomat ledobom ruhátlan utakon.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Az egyik kedvenc újdonságunk Nora Till, Last Round Table.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 1 millióan vannak az utakon, nagyon sokan most indulnak nyaralni. Indulás előtt, vezetés közben megéri, hogy minket hallgass, mert a Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk a közlekedésről. Figyelem, a 4-es főúton Újfehértó térségében baleset történt, 2 autó ütközött össze a 250-es kilométernél. Itt a forgalom csak egy sávon halad. Baleset állt a 4-esen, Újfehértó térségében a 250-es kilométernél. A 41-es főúton pedig Nyírbada és Vásárosnamény között egy kamion szállítmánya leesett, és az úttestre borult. A 45-ös kilométernél ezért forgalomkorlátozás van. Mindezt át a 41-es főúton, Nyírbada és Vásárosnamény között, ahol a 45-ös kilométer szelvény közelében most is forgalomkorlátozás van. És te, merre hallgatsz minket, merre vezetsz éppen? Zikó Ausztriából csekkolt be hozzánk, köszi szépen, de várom a további információkat az egész országból, Hegyeshalomból, Sárbogárdról, Dabasról. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig nem lesz punyadás, magyar kedvencek teszik teljessé a délutános, sőt, hamarosan játék indul Petőfi Rádiós ajándékcsomagért, de mielőtt mondanám a részleteket, felpörget minket a Magna Cum Laude. Ez a Színezd újra a Petőfi Rádióban 16-23-kor.

Petőfi Rádió, minden magyar. Nem állunk meg, sőt, most következik a délután egyik legizgalmasabb része, a nyereményjáték. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz, hogy hogyan? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor azt hallod, hogy most küldj üzenetet, tehát nem most, hanem majd akkor, amikor meghallod két szám között a felhívást, akkor várom, hogy jelentkezz a 06303030380-on SMS-ben, írd meg, hogy melyik az óra nyerőslágere, előadót, dalcímet, és hogyha gyors vagy, ha mindenkit megelőzöl, akkor visszahívlak egy Petőfi Rádió szlogenért, cserébe pedig te kapod a komplett ajándékcsomagunkat. Igen, ilyen egyszerű. Figyelj, a játék nem sokára indul.

0: Napjánk egyik legnépszerűbb zenekara, Bagosi Brothers Company és a Boldog Idők, ezt hallottad nálunk. Ráadásul ez a szám valakinek nyereményt hoz, nyereményt ér, Petőfi Rádiós ajándékokat. Remélem, hogy neked. Akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on SMS-ben, és hogy ki volt a leggyorsabb, őt mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 20 percenként jelentjük az aktuális forgalmi infókat neked ilyenkor a délutáni csúcsban. Figyelem, a 7-es főúton Székesfehérváron baleset történt a Nagyszombati, valamint a Budai út kereszteződésében. Egy kamion és egy személyautó ütközött össze a 62-es kilométernél, a belváros felé a külső sávot lezárták. Tehát baleset van a 7-es főúton Székesfehérváron, a belváros felé vezető oldalt a 62-es kilométernél. A 4-esen Újfehértó térségében két autó ütközött össze, a 250-es kilométernél csak egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van a 4-es főúton Újfehértónál a 250-es kilométernél. A fővárosban pedig baleset miatt csak egy sávon megy a forgalom, a Pongrácz úton, a Salgó-Tarjáni utcánál. Ezért van a környéken fennakadás, tehát baleset Budapesten a Pongrácz úton, a Salgó-Tarjáni utcánál. És te, merre vagy éppen, mi az úti célod? Várom, gyűjtöm a közlekedési infokat az egész országból. Záhonyból, Ajkáról, Bajáról. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
0: Itt pedig az egyik kedvenc újdonságunk, BSV Nagybogi, Always Be Mine.

0: Amerikát nemrég elindítottam, és hogy ki volt mindenkinél gyorsabb, ki volt a legelső, aki esélyt kap a nyereményért, a Petőfi Rádiós ajándékokért, már is őt hívom. Halló, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból.
1: Halló, szia.
0: Én Szikora Tamás vagyok, és te?
1: Én Luca Ildikó vagyok, Sán.
0: Hello, szia Ildikó, gyors voltál, és mindenkit megelőzött az üzeneted.
1: Jaj, de szuper.
0: Készültél rá, próbálkoztál már korábban, vagy most ez így full random jött, hogy na, játszok egyet a rádióban.
1: Ez full random jött, jövünk hazafelé a Balatonról, most ez az első próbálkozás.
0: Hát akkor úgy állnak a csillagok, hogy ez most összejöhet, mert te voltál a legelső, úgyhogy kvázi a legnagyobb akadályon átmentél. Van két kérdésem a nyereményért. Felkészültél?
1: Felkészültem.
0: Mondd kérlek, hogy melyik dal hoz neked szerencsét.
1: Bajosi Brothers Company, boldog
0: idők. Igen, tökéletes. És a Petőfi Rádió szlogennyét tudod?
1: Petőfi Rádió, minden magyar.
0: Szuper vagy, akkor megvagyunk. Te nyertél, vagy ti nyertetek. Gratula.
1: Nagyon szépen köszönjük.
0: Hányan hallgattok minket? Hány felé fog menni az ajándékcsomag?
1: Minden vagyunk.
0: Akkor mindenkinek jut valami, mert az ajándékcsomag tartalmaz bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is.
1: Jaj, de szuper, nagyon örülünk.
0: Na hát ezt összehoztátok. Említetted, hogy a Balatonról tartotok hazafelé. Mi volt a program az elmúlt napokban?
1: Hát nyaralásból jöttünk haza a hétvégén, Nagyváltonyba jártunk, Tihanyba, most pedig azért még elmentünk a déli partra is egyet pancsizni a Balcsiba. Nagyon jó, kellemes a víz.
0: Na és mi volt az elmúlt pár nap legjobb programja? Mi tetszett neked most a legjobban, ami úgy igazán feltöltött?
1: Hát Nagyváltonyba Kinizsi vár, érdemes meglátogatni.
0: Akkor ti ilyen aktívan pihentek, amikor elmentek nyaralni, ugye? Tehát mentek össze-vissza, kvázi megvan a lépésszám.
1: Így van, minden napra van valami terv.
0: Remélem, ettetek azért finomakat is, jókat kajáltatok ott lent.
1: Persze, így van.
0: Na hát örülök, hogy minket hallgatok hazafelé is. Azt gondolom, hogy az utazást akkor megkoronáztuk a nyaralásotokat. Én pedig a következő dalt is nektek küldöm a Petőfi Rádióban. A Carson Koma és Jude Law közös zenéje, a Szemüveg most a tiétek lesz.
1: Jaj, nagyon szépen köszönjük.
0: A hét első nyertese, tehát Ildikó, de remélem, hogy holnap rád kapcsint a szerencse. Játsz

0: Petőfi Rádió minden magyar. Hogyha dolgozol, akkor remélem, hogy lassan neked is eljön a nap legjobb része. A munkaidő vége. Rám 5 óra után is számíthatsz. Mindjárt Dr. Béres a hangulat felelős. Itt a fekete vonaddal feldolgozás. Hol van az a lány?
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
2: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
4: Vagy ki sem látsz a dugóból.
2: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
4: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
2: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
4: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
2: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
4: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
2: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
4: a Petőfi Rádióban.
5: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
6: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
4: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
4: Ez a Petőfi Rádió.
7: A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Hallerné Nagy Anikó alelnök veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Vihar pusztított két horvátországi kempingben, egy nőbe villám csapott.
4: Petőfi Rádió. Közlekedés.
7: Rendkívül erős a forgalom az M1-es hegyes halom felé vezető oldalán, Török Bálint térségében. 4 kilométeres torlódás alakult ki, ami kihat az M0-ás felől érkezőkre is. Két autó karambolozott a 4-es főúton Újfehértó térségében, a 250-es kilométernél irányonként csak egy sáv járható. Baleset történt a 7-es főúton Székesfehérváron, a Nagyszombati és a Budai út kereszteződésében. A belváros felé a külső sávot lezárták. Leborult egy kamion rakománya a 41-es főútra Nyírmada és Vásárosnamény között. A 45-ös kilométernél félpályán halad a forgalom. Két autó ütközött az aszódott sűsáppal összekötő úton Turán. A 13-as kilométernél a Kastélypark közelében teljes útzár van. Kerülni helyi mellékutcákon lehet. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
4: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
7: Az országgyűlés alelnöke Hallerné Nagy Anikó veszi át a házelnöki feladatokat Forsthoffer Ágnestől. Az alaptörvény szerint az új köztársasági elnök hivatalba lépéséig a tiszás politikus látja el az államfő feladat és hatásköreit. Hallerné Nagy Anikó megbízatása az új köztársasági elnök hivatalba lépésekor hatályát veszti. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napi rend előtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében. 550 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A vizsgálat szerint a kínai online piac téren egyebek mellett veszélyes gyerekjátékok, egészségre ártalmas kozmetikumok és hamisított termékek is elérhetők. Vihar pusztított a horvátországi Lošinj és Krk szigetén. Többen megsérültek. Egy napernyőt vívő nőbe villám csapott, őt súlyos állapotban vitték kórházba. Két tengerparti kempingben lakókocsik és járművek rongálódtak meg. Több embert ki kellett menekíteni. Az Adria térségében ma még zivatarokra és felhőszakadásokra kell készülni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: A sok napsütés mellett holnap is csak a nyugati-délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok várható.
2: A hírek után...
4: A műsor

parton el. Elúszom érted a Balatont. Tombol anyád, gyere ide már, egy kicsit érezd a reggaetont. Amit érzek, túl megy a szavakon, a falakon átmászva. Most megmutatom.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, hogy Mizu az utakon ma délután, figyelj!
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Szerintem fölösleges GPS-t kapcsolnod, hogyha minket hallgatsz. A Petőfi Rádióban ilyenkor a délutáni csúcsban folyamatosan 20 percenként tájékoztatunk téged a közlekedésről. Figyelem, baleset van a 4-es főúton Újfehértó térségében. Két autó ütközött össze a 250-es kilométernél. Itt csak egy sávon megy a forgalom. Baleset állt a 4-es főúton Újfehértó térségében a 250-es kilométernél. A 7-es főúton Székesfehérváron korábban baleset történt a város felé vezető oldalon a 62-es kilométernél, ezért tehát forgalomkorlátozás van a 7-es főúton Székesfehérvár belterületén a 62-es kilométernél. Két autó ütközött össze Tura belterületén az Aszód és Sűsáv közötti összekötő úton a 13-as kilométernél a Kastélypark közelében, itt teljes útzár lépett életbe és kerülni kisebb önkormányzati utakon lehet. Baleset van tehát Tura belterületén a 13-as kilométernél a Kastélypark közelében, és erős a forgalom az M1-esen is mindkét oldalon. Török Bálint térségében van most a szokásosnál nagyobb torlódás, mindez tehát az M1-esen, illetve az M0-ás csomópontjánál. Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket, és agyhírt Tamásiból, Esztergomból, Kisújszállásról. Hívd most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: És most itt egy dal, amely a legpocsébb napból is képes egy jót csinálni. Dash, Youngfly, Azaria, Pannonia.

Petőfi Rádió, minden magyar. Tudom, most így július közepe vége felé a félvilág szabadságon van, és hogyha te is erre a hétre vetted ki a Szabit, és utálod a kánikulát, akkor teli találat, mármint ami az időjárást illeti. Egész héten kellemes 26-30 fok körüli értékeket méretünk, bár most a hét elején azért megélénkül a szél. Viszont szerintem ez még strandidő. Éppen nézem a balatoni webkamerákat, és akár Balatonmária fürdő, akár Badacsony-Tomaj, vagy Alsólyos kameráit nézem, mindenhol napoznak, strandolnak az emberek. Siófoknál rengeteg vízi biciklizőt látok éppen. Szóval, hogyha valaképpen ott hallgat minket a Bluetooth hangszóról, jelentkezzen be hozzám nyaralás közben, hogy nekik is hadd küldhessünk egy dalt a Petőfi Rádióban. Akár ezt az újdonságot, a Honeybee-t.

0: az örök tél.
1: Petőfi Rádió, minden magyar, mögöttünk Diaz Mente és az Idegen. 0630303380 Viberen Maja üzenete futott be, hogy ők vízibiciklizés közben hallgatnak minket, a kisfiáik vízibicikliznek, ő pedig kint napozik éppen a teraszon, ezt a hetet ugyanis Siófokon töltik. Hát akkor kívánom, hogy éljétek meg a nyár minden pillanatát.
2: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Hallgatóink a szemeink, várom az infokat és mondom is ezeket. Figyelem, az M0-ás déli szektorán az M3-as felé baleset van Gyál és Dunaharaszti között a 29-es kilométernél, csak a külső sávjárató és már több mint 3 kilométeres dugó van. Tehát baleset az M0-áson, az M3-as felé Gyál és Dunaharaszti között a 29-es kilométernél. A torlódás több mint 3 kilométeres. Gyulafirátót közelében két személyautó karambolozott a 82-esen, a 4-es kilométernél. Egy sávon megy a forgalom, tehát baleset van Gyulafirátót közelében, a 82-es főúton, a 4-es kilométernél, és még korábban Tura belterületén baleset történt a Kastélypark közelében, ahol teljes útzárban és kerülni helyben kisebb önkormányzati utakon lehet. Baleset van tehát Tura belterületén, a Kastélypark közelében, a 13-as kilométer szelvénynél. Várom a további infokat, dolgozzunk össze, és adj hírt Hajdúböszörményből, Szeghalomból, szabadszállásról, a hivatószám változatlan 061 759 60 60.
2: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
3: Petőfi Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 250 grammos többféle Mercedes-szert plastik vagy más párban rögzített Supershop kártyával csak 1999 forint. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
5: Hello! Hol tudok 100-as benzint kedvező áron tankolni?
6: Népszerű kérdés! Segítek! Töltsd le a megújult Orlen appot! A Verva 100 Premium benzin 35 forint alól csók literenként augusztus 31-éig. A többi üzemanyagra pedig visszatért a 10 forintos kedvezmény. Remélem tudtam segíteni.
5: Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
7: Ez itt az Aranyka Show.
8: Halló, Aranyka?
7: Csak nem Feri, az önjelölt tűzoltó hív minket.
8: Az van, hogy a Jani sárkányt akar befogni, hogy az elromlott boileréhez felmelegítse a vizet. Már medve csapdát is kilakott.
9: Elég. Cofidis megújuló hitellel sima ügy, itt az újra töltődő hitelkeret, ami bármikor díjmentesen rendelkezésre áll. THM 25,24%-a tájékoztatás nem teljes körű, részletek a cofidis.hu-n.
10: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel, havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
3: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Csák Veca, Labirintus, a Petőfi Rádióban minden magyar. Sokan vagyunk együtt útközben, éppen ezért várjuk a közlekedési infokat, és mondjuk is ezeket. Sokaknak a mindennapi közlekedés része a kompozás, és a Duna alacsony vízállása miatt több helyen a komp közlekedés is leállt vagy módosult, de a menetrend szerinti hajójáratokat is érinti. Például július 20 és 26 között a Dunakanyari hajójáratok nem közlekednek, és például a szállodahajók továbbra sem érkeznek meg Budapestre. Viszont egyelőre a fővárosi járatok változatlanul üzemelnek. Ez mindenképp vett figyelembe, hogyha hajós programot terveztél a következő napokra. Friss útinfók hamarosan a hírekben, aztán pedig rajtolunk egy újabb órában ezzel a dallal. Király Viktor, rád!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mi is

0: 0630 380 380 a számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban.
1: Minden magyar.

0: Rádióban Szani Rolanddal.
1: Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
0: Itthon, otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program, vagy szívesen ajánlanád másoknak is, küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket. A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni. Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok. A kísérőd ma is magyar zene. Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: A maihoz hasonló idő lesz holnap is. A legfőbb ügyész visszahívását kezdeményezte a kormányfő. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M0-áson Dunaharaszti és Gyál között az M3-as felé vezető oldalon. A külső sáv járható csak, emiatt több mint 3 kilométeres torlódás alakult ki a 29-es kilométer előtt. Két autó karambolozott a 82-es főúton Gyulafirátót közelében, a 4-es kilométernél félpályán engedik a járműveket. Szintén két autó ütközött az aszódott sűsáppal összekötő úton Turán, a 13-as kilométernél a Kastélypark közelében teljes útzár van. Kerülni helyi mellékutcákon lehet. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Legalább 10 komolyan vehető államfőjelöltre érkezett javaslat, de a döntést végül a Tisza párt frakciójának és az országgyűlésnek kell meghoznia, közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebook oldalán. Tegnap a Tudomány, a Kultúra és a Sport 16 szereplője levélben javasolta, hogy Polgár Judit saknagymestert kérjék fel és válasszák meg államfőnek. A kormányfő tegnapi bejegyzésében azt írta, ma találkozik Polgár Judittal és megtiszteltetésnek érezni, ha elvállalná a felkérést. A legfőbb ügyész visszahívását kérte az államfői jogköröket gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnöktől a kormányfő. Magyar Péter az országgyűlésben egy napirend előtti felszólalásra válaszolva közölte, Nagy Gábor Bálint nem maradhat a helyén, hivatali ideje alatt például semmi nem történt a Magyar Nemzeti Bank alapítványainál eltűnt 600 milliárd forint ügyében, tette hozzá. Ökológiai lábnyomkalkulátort készítettek vállalkozások számára a Budapesti Gazdaságtudományi Egyetem kutatói. A magyar kis és közepes vállalkozásokra optimalizált alkalmazás a működési és számviteli adatok alapján megmutatja, mely területeken a legnagyobb a környezetterhelésük, és hol érdemes változtatniuk. Emellett a működési költségek csökkentését is segítheti. Eltilthatják a 17 év alattiakat az elektromos rollerezéstől Görögországban. A tervezetet azzal indokolták, hogy egyre több az olyan roller baleset, amelyben fiatalok, gyerekek érintettek. A benyújtott törvényjavaslat a korhatár mellett a veszélyes vezetésért kiszabott bírságok emelését és a kötelező balesetbiztosítást is magában foglalja. A jogszabályról holnap szavaz a görög parlament.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett holnap is csak a nyugati-délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok várható.
0: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 6 óra után is nyomjuk a pedált a délutánban, és veled vagyok utazás közben, vacsi készítés közben, akár a szabadságod alatt. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, de mondok még neveket. Bály Alex, Rúzsa Magdi és a Blaha Lúzián a tuti jönnek, a kezdésben pedig Király Viktor énekel.
0: Itt egy újabb óra. Kizárólag magyar zene.

0: hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden ma.

0: Cseri Hanna mindig szomorú, a Petőfi Rádióban minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Indulás előtt vagy vezetés közben megéri minket választanod. A Petőfi Rádióban a délutáni csúcsforgalomban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, mi mindig baleset lassítja a közlekedést az M0-áson az M3-as felé, ugyanis Dunaharaszt és Gyák között történt baleset a 29-es kilométernél. Itt csak a külső sávjárató és több mint 3 kilométeres dugó van, tehát az M0-áson az M3-as felé, Dunaharaszt és Gyák között, ahol a 29-es kilométer ternél történt baleset. A 82-es főúton Gyulafirátót közelében két autó karambolozott a 4-es kilométernél. Itt a forgalom csak egy sávon halad. Baleset van tehát a 82-esen Gyulafirátót közelében. És még korábban Tura belterületén teljes útzár volt baleset miatt a Kastély Parknál. Hogy most ott mi a helyzet? Várom az infókat tehát a Tura belterületén történt balesetnél a 13-as kilométernél, hogy még most is teljes útzár van-e, vagy már egy sávon megy a forgalom, ha éppen erre autózol, jelents nekünk, de várom a további közlekedési infokat országosan Fegyvernekről, Bábolnáról, Zalaegerszegről. Hív most 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

A helyen a téma, a hétvégi bulik, összejövetelek. Ki az, aki ott volt a Fun on the Floor siófoki plázsos koncertjén? Óriási buli volt, de a srácoknál nincs megállás, már készülnek a következő koncertre, amely hétvégén lesz Debrecenben a Campus Fesztivál.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Az ország legmelegebb pontja jelenleg Csanádpalota és környéke. Ott még majdnem 30 fok van, míg például Kapuvár környéke csak 20 fokos a következő napokban. Kellemes idő lesz, nem lesz kánikula, 26-30 fok között lesznek a délutáni csúcsértékek. Na és nálad most hány fokot ír az autó?
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: A legtöbb útinfót a délutáni csúcsforgalomban tőlünk kapod itt a Petőfi Rádióban, mert folyamatosan informálunk a közlekedésről. Figyelem, még mindig több kilométeres dugó van az M0-áson az M3-as felé. Baleset történt Dunaharaszti és Gyár között a 29-es kilométernél. Itt csak a külső sávjárató, ezért van több mint 3 kilométeres dugó, tehát baleset az M0-áson az M3-as felé, Dunaharaszti és Gyár között a 29-es kilométernél. Korábban Tura belterületén baleset történt a Kastélypark közelében a 13-as kilométernél. Itt még most is forgalomkorlátozás van. Hallgatóink jelezték, köszönjük szépen. Baleset tehát Tura belterületén a 13-as kilométernél a Kastélyparknál. De én várom a további információkat az egész országból. Dolgozzunk össze, és adj hírt Pápáról, Beretyújfaluból, Zamárdiból, hívja 061-759-6060-on.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
0: Útközben pedig elkísér a Triek, itt a Halandó.

0: Petőfi Rádió Minden Magyar. Menetrend szerint 7 órától a kívánságműsor, 7 indító kívánságműsor. Várom, hogy megírd az üzenetet, hogy te mit hallanál szívesen. 06 30 30 30 380. Elsőként Máté választása szól. Belga rendőrmunka.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré nyári válogatásának vendége szerda este 19 órától. Juhász Gábor, gitárművész. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz Kedvencek nyári válogatásában mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a Szakcsi Rádió weboldalon, applikációban és a YouTube-on is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
5: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miértrádió.hu.
6: Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj 2 darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
7: Megújult az Orlen applikáció, és ismét elérhető vele a literenkénti 10 forint üzemanyag kedvezmény. Sőt, a Verva 100 prémium benzin most 35 forint per liter kedvezménnyel tankolható augusztus 31-ig. Töltsd le az Orlen appot, és használd ki a kedvezményeket. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
8: A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Kivizsgálják a BYD-val kapcsolatos kormányzati döntéseket. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
8: Egy műszaki hibás autó vesztegel el az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán, Biatorbágy közelében. A 17-es kilométernél a külső sávot lezárták. Árokba borult egy kis teherautó a 6-os főúton Kulcs közelében. Az 59-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
8: Kivizsgálja a kormány, Szijjártó Péter minden a BYD beruházáshoz kapcsolódó döntését, közölte a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter napi rend előtti felszólalásában hozzátette, ezen felül megvizsgálják az óriás vállalatoknak nyújtott valamennyi támogatás, adókedvezmény, gyorsított engedély és közpénzből finanszírozott beruházás előzményeit. 27 embert mentettek ki a Balatonból a hétvégén a vízirendőrök. A legtöbb segítségkérés az erős szél miatt elsodródott szupposoktól, valamint műszaki hibás vagy felborult vitorlásoktól érkezett. A rendőrség ismét a viharjelzési szabályok betartásának fontosságára hívta fel a figyelmet. Több utcát is lezárnak holnap este a Puskás Aréna környékén a Pitbull koncert miatt. Este 6:30-12 között változik több busz és trollibusz útvonala is. A megszokottnál sűrűbben jár majd ugyanakkor az M2-es és az M4-es metró, valamint az 1-es villamos.
1: Petőfi Rádió. Sport.
9: Jó estét kívánok, Tóth Bélát hallják. A világ és Európa bajnok Spanyolország állt az érre a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség legfrissebb, ma kiadott világranglistáján. A tegnapi VB döntőben vereséget szenvedő Argentina visszacsúszott a második helyre, míg a harmadik Franciaország maradt. A magyar válogatott változatlanul a 39. helyen található a FIFA rangsorában. Török vagy lengyel ellenfél vár a Ferencváros labdarúgó csapatára, ha tovább jut a holland Twente ellen az Európa Liga selejtezőjében. A harmadik fordulóban a Fenerbahce és a Górnik Zabrze-BL párharcának vesztesével találkozhat az FTC. Súlyos betegségben elhunyt Kevin Keegan, a Liverpool korábbi kétszeres aranylabdás futballistája. A 63-szoros angol válogatott Keegan a Liverpoollal 3 bajnoki címet, 2 UEFA kupát, valamint 1-1 FA kupát és Becket nyert. Légiósként a Hamburggal német bajnok és kupagyőztes volt, az aranylabdát 1978-ban és 1979-ben érdemelte ki. Kevin Keegan 75 évesen hunyt el. Viszont hallásra!
3: A hírek után
1: sorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 7 óra, egyelő, Petőfi Rádió kívánság műsor. Innentől tiéd a pálya, és mondd meg te, hogy a következő magyar dalt kinek játszom. Hello, itt Szikora Tamás, folyamatosan veszem fel a rendeléseket. A kívánságvonal 061-759-6060. Csörgés most!
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag

0: tuzak.
1: A Petőfi Rádióban hallasz egész nap magyar zenét.
2: Itt vannak a hazai kedvencei.

0: 759 60 60.
1: Tomi már várja híváshoz.
2: A vonalban pedig...
3: Balázs.
2: Hello Balázs, mit csinálsz éppen, mi a program nálad?
3: Barátokkal kint vagyunk, focizgatunk.
2: Na, király, akkor ez ilyen mindennapi program ilyenkor nyáron nálatok?
3: Igen.
2: Összehozod a bandát, hányan vagytok?
3: Öten.
2: A VB-t néztétek? Ha már ilyen nagy focisok igen, vagytok?
3: Igen.
2: És mit szóltak a végeredményhez?
3: Hát nem, nekem ez nem tetszett a végeredmény.
2: Na,
3: nekem
2: nem?
3: Nagyon tetszett.
2: Miért nem tetszett a végeredmény?
3: Én egyébként franciának szurkoltam, utána így az argentin, az akkor kiestek a franciák, és hogy nem ők nyerték meg a VB-t, hát ez így nem volt jó.
2: Na mindegy, de a spanyolnak meg tetszik.
3: Nem, igen.
2: Srácok, jó focizás nektek. Ki tudja, lehet, hogy éppen a jövő Szoboszlaiával beszélek. Kinek szeretnétek számot küldeni?
3: Az egyik, a legjobb barátomnak.
2: Akit úgy hívnak, hogy?
3: Levi.
2: Levi, tehát Balázs küldi Levinek. Meg van beszélve, akkor játszom a dalt.
3: Rendben.
2: Köszi, ciao.
3: Ciao.
2: Gyorsan csekkolom az üzeneteket. Hello Tomi, saját magamnak szeretnék kérni egy számot, mivel egy teljesen új életet szeretnék kezdeni, de régi köntösben, azaz csak a szándékom változik, más nem. Írja István Debrecenből. Húha! Hogyan lehet új életet kezdeni, hogyha a régidet megtartod más köntösben? Na, ez engem érdekel, István, ezt fejtsd ki. És Dávid is üzent nekünk, hogy egy hosszú nap után kitekeredve saját magának választana egy dalt, csak hogy felpörgessem az estéjét. Oké, Dávid, szerintem erre a dalra nem lesz panasz. Well, hello, sokszor volt már így a Petőfi Rádióban.

melyik igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mondd hányadik, igazi volt ez? Mondd hányadik, aki csak úgy tesz? Mint ha belőled bármit értenek.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Ja, itt Emily.
2: Hello, Emily. Mizu, hogy telik a nyarad?
3: Eddig jól telik. Szombaton voltunk Ausztriába.
2: Mit csináltatok?
3: Ilyen csoki gyárba voltunk, és csokikat ettünk.
2: Meg csináltatok is?
3: Hát sajnos nem tudtunk csinálni, de nagyon sok csokit ettem, úgyhogy még most is érzem a hasamat, hogy fáj.
2: Hát akkor még tele vagy, fullon vagy most csokival, és most egy hónapra meg vagy.
3: Igen.
2: És melyik volt a kedvenced?
3: Én nem akarok csokit látni. Talán a tejcsoki.
2: És volt valami különleges, amit ott kóstoltál meg életedben először?
3: Pisztáciás karamellás.
2: Aha, már a nevétől is cukorsokkot kapok. Tejcsoki, pisztácia, karamell, de egyébként biztos, hogy nagyon fincsi, csak hát mértékkel kell lenni, és akkor nem lesz gond belőle.
3: Igen.
2: Kinek szeretné a mást a zenét küldeni?
3: Saját magamnak.
2: És kitalálom, hogy mit kérsz? Walmart.
3: Igen.
2: Okay.
3: De azért, mert tegnap volt a névnapom, és volt egy ember, aki elfelejtette, hogy a névnapom van, és helyette kérek egy zenét.
2: Á, na hát akkor mi felköszöntünk téged, jó? Boldog névnapot neked, és akkor meglepünk. Szia-szia! Itt van Betty üzenete Mainfőcsanakról. Hello, Tomi, páromnak, Gábornak szeretnék egy vidám zenét. Abból az alkalomból, hogy élvezzük a jól megérdemelt nyári szabadságunkat végre. Én is ezt kívánom nektek, akkor egy idevágó dal,

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia.
2: Hello, itt Tomi, és ott?
3: Zsófi.
2: Szia Zsófi, Mizu, mi a program nálad, nálatok?
3: Nézem a Petőfi Rádiót.
2: Nézed? Hol nézel?
3: Igen. TV-be.
2: És mit látsz?
3: Hát ilyen, nem tudom.
2: Látsz most engem?
3: Nem.
2: Azt hittem.
3: Ilyen,
2: mondom, erről olyan, én sem tudok.
3: Olyan, mint az a ilyen piros valami zen. Ilyen olyan, mint a csengőhang, tudod, ez a piros csengőhang.
2: És azt látod?
3: Igen.
2: Jó, oké, én elhiszem neked. Lényeg, hogy látsz, hallasz, mit szeretnél hallani?
3: Igen.
2: Vagy kinek szeretnél a számot küldeni?
3: Már a családomnak szeretném küldeni, meg az unoköcsémnek.
2: Oké, akkor a következő dalt írjátok, már is játszom nektek. Jó rádió nézést, rádió hallgatást, mindent is.
3: Jó, rendben, köszönöm.
2: Én is, szia.
3: Jó.
2: Zaporozsec, Mezőmisi, köszi, ez szól a Petőfi Rádióban. Na és te, mit hallanál szívesen? Ez a kívánságműsor 9-ig.

0: is veled vannak.
1: Balatonfenyvesen a 9.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: A pontos idő 19:41, a dalkérések az üzenetek mellett a közlekedés infokra is számítok, hiszen sokan vagyunk együtt autóban útközben. Figyelem, az M1-esen Hegyeshalom felé egy műszakhibás autó állt meg Biatorbágy közelében a 17-es kilométernél a külső sávon, tehát az M1-esen torlódás van Biatorbágy térségében a határ felé a 17-es kilométernél. Egy műszakhibás autó vesztegel itt, és árokba hajtott egy kis teherautó a 6-os főúton Kulcs közelében az 59-es kilométernél, a forgalom csak egy sávon halad. Baleset van tehát a 6-os főúton Kulcs közelében az 59-es kilométernél. Mindenkinek jó utat, és boldog születésnapot kívánunk Macs Emesének! Lora, Niki, Gyakudza és Ivett írtak nekünk, hogy lepjünk meg téged a következő dallal.

0: telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja a hívásod.
2: És Tomi várja az üzeneteket is, 0630-30-30-380. Des, kiskecem, ez következik a folytatásban, a dal, amiért rengetegen sorban állnak. Szia Tomi, szeretném küldeni a következő számot a horgászoknak. Mindenkinek jó pecát kívánok. Görbüljön, írja anya. Oké, rendelés felvéve. Hello Tomi, anyukámnak szeretném küldeni a következő számot, hogy vigyázzon magára és gondolunk rá, írja Robert, Tímea, illetve az unokák Máté, Bogika és Bálint. És MSZ-nek a születésnaposnak is ez a kedvenc dala. Des, kiskece!
0: Ez a legújabb

0: 0999 60 60.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Nálunk két órás a kívánságműsor. 9-ig várom az üzeneted, akár hívásban, vagy SMS-ben 0630303380. A következő dalt Marica választotta a kolléganőjének Beának, a Pékségben hallgatnak minket, és ez a kedvencük. Záráshoz Dániel Fügi Ergő és a Mamma Mia mindjárt a tiéd.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.

0: 11 órától a Petőfi Rádióban. Minden magyar.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszálykárt szenvedett kukoricatermelők.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Három autó ütközött az 53-as főúton Kiskunhalas közelében. Az 53-as kilométernél a félútpályát lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egységesítésének történelmi felelősségét, így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Magyar Péter miniszterelnök megköszönte Polgár Juditnak mindazt, amit Magyarországért tett, és bízik abban, hogy a jövőben is számíthat rá. Az egész Tisza frakció és sok tiszás szerint is nagyszerű köztársasági elnök lett volna Polgár Judit, közölte Bódis Kriszta, a kormánypárt parlamenti képviselője, aki hozzátette, szomorúan veszi tudomásul, de megérti a sakknagymester döntését. A Fidesz szerint Polgár Judit az egyetlen jó döntést hozta azzal, hogy nem vállalta el a köztársasági elnöki pozíciót. Móka János, az ellenzéki párt frakcióvezető helyettese úgy fogalmazott, a kialakult méltatlan helyzetért Magyar Péter terheli a felelősség. A KDNP frakcióvezetője a miniszterelnök első látványos kudarcának tartja, hogy Polgár Judit sakknagymester mégsem vállalja a köztársasági elnök jelöltséget. Rétvári Bence szerint az ezzel kapcsolatos társadalmi egyeztetés komédiába fulladt, és csak tovább csorbította az eljárás ítelét. Újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők szerdától. Erre csak nem 11 millió euró áll rendelkezésre a mezőgazdasági válság tartalékból. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb, szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra után folytatjuk az élő kívánság műsort, hallod a Petőfi Rádióban. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Dániel Figergő, Mamma Mia, most ezzel pörgünk. De hogy a folytatásban maradjunk-e lendületben, vagy lassítsunk, rád bízom, válaszd most.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag magyar zenékkel

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Szia, Tomi.
2: Szia. Hogy szólítatlak?
3: István vagyok, szia.
2: Hello, szia István, hallgatlak.
3: Szeretnék egy számot kérni a főnökömnek.
2: Mi lenne az üzeneted a főnöködnek?
3: Hát, hogy már 18 éve el dolgozok, nagyon jó fej. Tehát, mint hogy a fia lennék, úgy néz ki.
2: Aha, azért ez ma már nagyon ritka, valljuk be. Nem csak az, hogy ilyen jó a kapcsolat közöttetek, hanem az, hogy 18 éve nála vele dolgozol.
3: Nála dolgozok, igen, és mint a fia lennék, úgy tekint.
2: Mi a foglalkozásod, vagy mit csinálsz pontosan, azt elárulod?
3: Hogy mondjam neked, én építőiparban dolgozok.
2: Aha, és miket építettek mostanában?
3: Nem tudom, hogy ismerős nagyvaroson.
2: Hát annyira nem vagyok arra ismerős, de attól mondhatod. A főnöködnek mi a keresztneve?
3: Vince.
2: Vince. Rendítsek, akkor Vincének játszom a következő dalt.
3: Nagyon szépen köszönöm szépen, és meg egy szép napot kívánok.
2: Neked is, minden jót, szia!
3: Szia.
2: Közben csekkolom az üzeneteket, például bejelentkezett hozzánk Nani és Jani. Sziasztok, hello Tomi, úton vagyunk haza a kombájnnal, munkának vége. Gyönyörű a naplemente, és a következő számot magunknak kérnénk. Oké, Bagosi Brothers Company, visszajövök, ezt játszom nektek, én pedig egy fotót kérek tőletek messengeren a mai naplementéről.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Este 9-ig én vagyok a telefonügyeletben. Ki a következő? Háló?
3: Számot szeretnénk kérni, úgy hallottuk, hogy most van a kívánság műsor ezekben a percekben.
2: Tökéletes az időzítés. Hogy szólíthatnak, mi a keresztneved?
3: Ádám vagyok, és itt vannak a gyerekek körülöttem, és nekik lenne egy kívánságuk. Mondjátok?
2: Sziasztok!
4: Kérhetnénk a Fordulj méget.
2: Fordulj még? Melyik ez a szám, hogy fordulj még?
3: 4 Street az előadó, úgy láttuk a...
2: 4 Street, aha, fordulj még. Oké, ez akkor a kedvenc zenétek?
4: Hát nem, csak ezt értük most.
2: Aha, de mégis miért ezt a számot választottátok? Van hozzá valami kedves emléketek? Vagy koncertélmény?
4: Az anyukámnak volt a születésnapja, és neki szeretném ezt küldeni.
2: Oké, és ki szeretné neki küldeni a számot? Elmondod a te keresztneved?
4: Zalán.
2: Oké. Okay.
4: Ákos, Adél.
2: Zalán, Ákos, Adél. Rendítsek, hát akkor megvan mindenki. Összeszámoltam a bandát, akkor küldjük a dalt anyának, jó?
4: Rendben, köszönjük.
2: Köszi, sziasztok. 4 Street, fordulj még, ezt játszom. A dalt egyébként Anna is választotta. Ő SMS-ben írt nekünk, hogy rajtunk keresztül szeretné megajándékozni ezzel a dallal a férjét.
5: À quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux? Nous avons laissé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Hello, Tomi, Noncsi vagyok, ez már egy üzenet. Atinak szeretném üzenni, hogy hiányzol, imádlak, és várom, hogy újra láthassalak. Szia, Tomi, Ágota vagyok. A nővéremnek szeretném küldeni a következő dalt, Nellynek, akinek tegnap volt a születésnapja. Ezen a héten pedig nyaralunk a Balatonon, Zánkán. Üzenjük neki, hogy nagyon-nagyon szeretjük. Isten éltessen! Ritáék is a vakációjukat töltik a családdal, ezen a héten kempingeznek a Tiszatónál. Szóval Gerdát, Bencét, valamint apát lepjük meg a következő dallal itt a Petőfi Rádióval.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Minden magyar.

0: Budapesti Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág üzenetével zárjuk a ma este kívánságműsort, aki a párjának, Marcinak szeretné elmondani a rádióban is, hogy mennyire szeret téged. Éppen együtt tartotok hazafelé. 9 után is megéri minket választani, kezdődik a Kultúr Fitness Szanni Rolanddal. Én szép estét kívánok, találkozunk holnap is. Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: A nyár slágerei, turisztikai és kulináris újdonságok és sokszínű program lehetőségek Kárpát-medence szerte. Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
4: A műsor és a lovakkori nyári kalandok támogatója a Hotel Kapitány Wellness Sümeg.
0: A műsor ajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. Robbanás volt New York belvárosában egy szövetségi épület előtt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Árokba hajtott egy kis busz a 44-es főúton Cserkeszőlő határában. A 45-ös kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
5: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a sakknagymesternek, hogy megfontolta a kérést. A kormányfő hozzátette, vállalja a felelősséget azért, hogy a lelkesedése okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez. Ismét támadást intézett az iráni forradalmi gárda olyan kuvaiti és bahreini támaszpontok ellen, ahol amerikai katonák állomásoznak. A bahreini belügyminisztérium felszólította a lakosságot, vonuljon biztonságos helyre. A kuvaiti hadsereg pedig megerősítette a támadás hírét, hozzátéve, hogy drónokat és rakétákat semmisített meg. Továbbra is nyitott az Egyesült Államok a diplomáciai megoldásra Iránnal, de Teherán felrúgta a korábbi megállapodást, közölte az amerikai külügyminiszter. Marco Rubio szerint Irán nem tartja tiszteletben a hormuzi szoros szabadhajózásról szóló egyességét, ezért folytatják az iráni katonai létesítmények elleni csapásokat. A hormuzi szoros teljes újranyitását és a közel-keleti harcok azonnali beszüntetését sürgetik a Dél-Kelet-Ázsiai Nemzetek Szövetségének külügyminiszterei. Közleményük szerint a közel-keleti feszültségek a kereskedelmet, az energiapiacokat, az ellátási láncokat, a mezőgazdasági termelést, valamint az energia és élelmiszer biztonságot is veszélyeztetik. Gyújtóbomba okozott kisebb robbanás New York belvárosában egy szövetségi épület előtt. Senki sem sérült meg. A gyanúsítottat őrizetbe vették, egy lőfegyvert is lefoglaltak nála, közölte a szövetségi nyomozóiroda. Az ügyet az FBI New Yorki terrorellenes részlege vizsgálja.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: A sok napsütés mellett holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 21-31 fok várható.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. Ebben az órában szóba kerül majd többek között az alvajárók, az álmokfutók, a holddala és a szomorú szamurái is. Kozsóval beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szanni Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Kicsit visszatekergetjük majd az időkerekét, és a 90-es évek, 2000-es évek legnagyobb slágereit is ide citáljuk majd, és már itt ül velem szemben a stúdióban a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen alakja, maga Kozsó. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Hello, hello, szia, köszönöm, hogy gondoltatok ránk.
1: Annyi minden van a te pályádon, annyi minden volt a te pályádban, hogy az embernek el kell kezdeni gondolkodni rajta, hogy akkor mivel is kezdje a beszélgetést. Szerintem kezdjük azzal, hogyha kimondom azt a szót, és lehet, hogy ez az én hülyeségem, már bocsáss meg miatt, ha kimondom azt, hogy Kozsó, akkor valamiért egy ilyen kis dallamfoszlány megjelenik valahol az agyam valamelyik részében, hogy a hold némán átkarol.
2: Elégsz a csillagodás, jó, minden tökön.
3: Ilyeneket tudsz?
2: Azt a...
1: Jó, hát már retro, ugye boomerek vagyunk mindannyian.
2: Hát de, hogy... én nem is így használom ezt a mondatot egyébként saját magam, mert én nem érzem magam, nem is retrónak, mert én nem tűntem el az egész szakmának, én vagyok az egyetlen az összes zenekaromban, az egyetlen, aki nem tűnt el.
1: És én vagyok. Egyébként, hogyha visszanézem azokat a videoklipeket, amik készültek annak idején, vagy alvajárók, vagy álmokfotók, vagy nem tudom akárhogy, hogy igazából ugyanúgy nézel ki, mint akkor.
2: De is köszönöm. Erről megtiszteltének, hogy gondoltál rám, és felhívtál, úgyhogy köszönöm szépen.
1: Én köszönöm, hogy jött. Na, tekergessük vissza az időkerekét. A 90-es évek elejét írjuk, amikor egyszer csak egy egri srác fogja magát, és akkor azt mondja, hogy akkor szerintem ez a stílus, ez az együttes menő, mi lenne, hogyha felmennénk Budapestre, bekopogtatnánk valakihez, hogy akkor tudtok ezzel kezdeni valamit?
2: Hát ez volt az álmom egyébként annak idén, 1988-tól már kőkeményen nyomtam a saját rock csapataimat, nem csak a Yeah, hanem lett a Calypso-t, és nyertünk is egy ilyen hatalmas nagy versenyben, és akkor én, mivel közben nagyon sokat dolgoztam már a Pásztor Laci bácsiékkal, ezért én nagyon meghatottam, és elmentem, és vittünk neki.

0: tesztet, dalokat, és úgy érkeztünk meg a Csontival, a Csont barátommal, Csont Istvánnal, hogy érezzék azt a feelinget. És bekattantak egy másodpercben, hiszen annak idején nagyon komoly szerződésük volt, annak én a Gesti rendszernek, tudod, repülőket, és mikor kiderült aznap, hogy már nem együtt dolgoztak, és abban a másodpercben 1992-től már meg le is szerződtek velünk az Aluljárókkal, és hát kőkeményen dolgoztam, mert rengeteg zenét csináltam velük együtt, meg a Jakab Gyuri bácsival, a Neotonnak a legnagyobb zongorista volt szerintem, én imádom a stílusát. Mindegy, elkezdett ez a kis őrület, és egyszer csak egy padló, mert hogy én föl sem fogtam, hogy létezik ilyen, hogy vidéki emberként eljöttem, hiába dolgoztam meg. Szóval nagyon-nagyon jó érzés volt, és ez innentől kezdve lila köd lett. Tehát én onnantól kezdve 24 órában 48 órát dolgoztam, akkor is, meg most is, és mai napig mámorban élek. Csak akartam mondani szerintem.
1: Hogy jött neked annak idején a zene az életedben, és ez is egy kurfli egyébként, mert a rockzenészként kezdted,
0: még nem is akárhogy.
1: Olyan felmenőkkel, akiknek nem biztos, hogy köze volt a zenéhez, mert anyukát festőművész volt.
0: Igen,
1: vagy
0: igen.
1: Faszobrászattal foglalkozott?
0: Az faszobrász, és az édes drága csoda kis anyucikám, az pedig egy ilyen restaurátor volt egyébként 17 éven keresztül Párizsban, és utána, amikor ilyen más karriereket építettek a festményt, nagyon gyönyörű festményeket csinált. Tehát így nőttem föl, tehát nem volt nehéz egyik ez a történet, és a mai napig mondom, én föl sem fogom, hogy létezik ilyen egyébként.
1: De hogy fogtad meg az első gitárt, vagy hogy ültél le az első zongorához, vagy hogy kezdtél el énekelni?
0: Hát, mert a nagypapám, aki a faszobrász volt, és még zongorázott is, és iszonyatosan gyönyörűen csinált mindent, megoldotta azt az én fataramon keresztül, hogy az első gitáromat, a gitáromat, a keverő cuccoktól kezdve, az energy, tehát mindent megcsinált az édesapám. Tehát úgy, hogy a papám, az édesapucikám annyira hihetetlen dolgot kitalált, hogy oda meg vissza. Tehát elmentem az első Szlovákiában egy olyan gitár, amit nem tudtunk, csak egy tesztet gitárt szerzett meg, és aztán innentől kezdve, amit csak akartam, mindent elkészített. Mivel én annyira-nagyon rokkos voltam az egész mai napig, tehát egyébként csak nem lehetett mondani, mert nekünk más biznisz volt az 1992-től, a dance meg a trance style működött mindenfelé, hanem én mindig harcoltam, hogy hogy legyen, mert egy kicsit mégis rokkosabb, egy bocs, őszintén mondom, mert mivel benne van a szívemben és a lelkemben ez, tehát nem csak a Boston, meg Kansas, meg az egész Bon Jovi-tól kezdve, minden, vagy a mai trendig, ez az Imagine Dragon Dix, tehát egy átmegy az egész hívben az akkortól, az abnormális, a perverzek, ez a másik része. Tehát én nálam nem változott semmi, hanem most is.
1: Volt egyébként más terv, belekezdtél ebbe, elkezdtél zenével foglalkozni, jöttek a rockzenekarok. Tiniként, nem tudom, 15-16 éves, 17 éves korodban nem gondolkodtál azon, vagy szülők nem erőltették volna, hogy na, kisfiam, akkor tessék szépen elmenni, nem tudom, közgazdásznak lenni, vagy...
0: Egyetemen végeztem, tehát én a művészeti, tehát én Párizs mondja, nekem az életem közepe, tehát mondom, a Louvre-nek volt a restaurátor az én édesanyicikám, tehát nála ez egy nagyon kör volt a történet, úgyhogy nekem pont az volt, de nekem kell elfogadni azt, hogy vagy festek és alkotok, sose tudom, mi történik, vagy ott van mellettem a gitárom, vagy a zongorám, és innentől ez gyorsabb és pörög. Tehát innentől, tudod, mai napig így meddig, amikor alkotsz, és megcsinálsz egy 100x100-osat, egy 2,5-150 centiméteres festményt, hát az nem úgy működik, hogy 3 perc, hogy egy gitárt lenyomsz, hanem egy nap, két nap, egy hét, két hét, így működik.
1: Ez van is az életedben, mert hogy festesz, erről majd persze a későbbiekben beszélünk, de hogy még vissza kicsit a tini korod. Ugye zenész lettél, meg művészeti egyetemet végeztél, de hogy arról nem lehet olvasni sehol, vagy lehet, hogy csak én nem találtam, meg hogy neked, nem tudom, sport volt az életedben? Kozsó, annak idején nekem nem focizott, vagy vízilabdázott, vagy valami?
0: Sok az életemben sem, nem ez. Én hogy én ilyen kis nyúszvegér voltam, mint az Elmafutók, no, lassabb verziója, mert én nem szerettem annyira speeddel, mert én inkább az voltam, amiken jól éreztem. Meg szerettem, de csak úgy, hogy elmentem, és akármiszer megdöbbentő volt az, az édesapám megtanította tőlem azt, hogy legyek ilyen, mint a Fox, az mondjuk, mint a rókák. A rókák, abba is nyertem egyébként, mert az édesapám hozott egy speciális kis rendszert, amikor bementél a hegyek között, ott is futottál 300-zal, és meg kell találni a rókáknak a kis, a kecóját. És az édesapám mindenben nyertem, 3-szor, 4-szer, 5-szor, az egész szakmát megdöbbentem, hogy én, aki az édesapám elektronikusan nagy tudású tervező ember volt az édesapám, én meg, aki ugye gitár volt az életem, meg zongora, meg dob, hát ez meg lila köd, tehát én nem tudtam semmiről másban gondolkodni, csak ez. És mellett az édesapám segítette, hogy T2-3-2-1-2-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-2-1-
1: Ők mit szóltak egyébként hozzá, vagy mikor ismerték el azt, hogy te az egyik legismertebb és legfelkapottabb zenész lettél? Mert ugye más művészetiákban mozogtak, aztán följöttetek Budapestre, jött az Alvajárók meg az Álmokfutók, és akkor az összes lágerlista élén ti voltatok, az összes rádió játszotta a dalotokat, meg az összes zenei tévén ott voltatok, és akkor volt egy ilyen nagy rácsodálkozás a szülők részéről, hogy na, kisfiam, ez igen, gratulálunk.
0: Én mindig olyan imádás van, tehát az édesanyám, az apucikám, a nagypapám, még a nagymeg, tehát én úgy éltem, mint a kezükben egy ilyen kis angyalka, és mindig puszi-puszi, meg neki, tehát csak arra koncentráltak, hogy érezd jól magad, pozitív legyél, töltés legyen az egész szituáció. Annyira mondom, ez egy máma, ezt úgy hívják fullos máma. És ez nem is volt nehéz, mert amikor meg rengeteg könyvet készítettem, tehát rengeteget írtam, több mint 57 olyan könyvet, amiben világszinten dolgoztam, és nem csak könyvek mellett, nem csak a zenéknek a szöveget, hanem a zenéket. Tehát mondom, tehát ez olyan tömény történet volt az életemben, hogy így ömlés volt. Ez nagyon durva mondat, ömlés. Ez, így.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kozsó énekes, zenész, zenei producer és menedzser. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza és folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kozsó ül velem szemben a stúdióban itt az A38-on. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy...
3: Köszi, itt vagyok veletek együtt.
2: Az imént arról beszéltünk, hogy jött a zene az életedbe, és hogy miért keveredtél bele a rockba, aztán a rockból meg kiugrottál, és aztán megtaláltad magadnak azt a stílust, ami akkor a 90-es években, 80-as 90-es években uralta Európát. Pont ez volt az az ok, ami miatt itt Budapesten felfigyeltek rátok. Hogy születtek azok a dalok, amik egyébként a mai napig ilyen ikonikus dolog, akár az Alvajárok, akár az Álmokfutók kapcsán?
3: Figyelj, annyira jó csapat építettünk a kiadóval, a Magnaotonnal, még annak idén a Pásztor Laci bácsival, meg a Gyurival, tudod, Jakab Gyurival, tehát annyira hihetetlen érzés volt, hogy ők nyitva tartották az olyan gondolatokat és érzéseket, amiket a németeknél, a franciáknál, a hollandoknál, vagy csak az amerikaiakkal, vagy a spanyolok sztárjával, minden, ami most trendi volt a világban. És ők így fontolják, hogy itt van az ablakod, itt az ajtód, nézd meg, ezen itt mész be, ezen az, erre mi szok, kérjünk ilyen trance sztárisokat, hogy legyen inkább dance. Ez megy, mert hogy haldoklott az egész világban a rock. Tehát a legdurvább észrevételünk az volt, hogy 90-92 egészen 96-97-ig szinte végtelen, szinte nem működött a rock style már. Viszont a dance, meg az ilyen történetek világszinten brutálisan rá tudtak nyúlni. És gondolkodtam azon, hogy miközben én mindig rock dalokat írtunk, tehát gyorsan csinekből egy dance verzió, úgyhogy rengeteg nótám úgy van megcsinálva, hogy ez rock dalként egy gitárra kezdett az egészet, és eljutott odáig, hogy elmentünk a pumputumpul, mint ami van. És én nagyon-nagyon mámorban voltam, mert ha belegondolsz, hihetetlen az, hogy próbáltak egy olyan világot építeni a fiatalok miatt, hogy nem azok a klasszikus, mert a rockosoknak a másik kategóriája, mint a faterja is szeretett rockozni. De mégis a mi generációnk még annak idején, hogy belegondolsz, 30-40 évvel ezelőtt, atya úr is, letagadok mindent, szóval akkor nekik azt tetszett, mint ami most. Az egyetemi bulik, meg az ilyen hatalmas nagy fesztivál őrületek, tehát így próbáltam összekötni a kettővel. Tudom.
2: Ide citálok most egy-két dalt. A Hold daláról már beszéltünk, de hát itt van az, hogy Crazy Dance, meg itt van az a szomorú utolsó számára, Tom Cruise, az más, ne keverjük össze.
3: Jó, és szeretem a filmjét is. Igen,
2: Szomorú szamuráj, stb. Ezek a dalok, amik egyébként nem csak akkor, hanem szerintem a mai napig meghatározók, ezek hogy születtek? Ezek mind a te fejedből pattantak ki, akár a szöveg, akár a dallamvilág, stb.
3: Tehát mindent, ami történt, mindent én készítettem, és nagyon jó zenészekkel. Tehát az volt a mákom, hogy annyira jó tudású, zseniális zenészekkel dolgoztam velük együtt, hogy egy jó zongorista barátommal, olyan gitáros barátommal, aki én megmutattam valóban mindent, olyan kitogoztam, amit ki kellett, hogy még nagyobbat szóljon. Tehát jó a csapat, és a mai napig ez úgy működik, és ebben nagyon-nagyon hiszek, hogy azért nagyon okos tojás vagyok, hogy én írok egy dalt, megkérem szöveggel, zenével, minden van, de próbálom, amikor be lesz keverve, úgy lesz benne minden zenész, hogy tényleg azt érezze, hogy működik világszintű, és én a mai napig kőkeményen világszinten gondolkodom. Annyira, hogy 31 number one dala van az Álmokfutóknak, tehát 31 az I am a Batman, Madman, de ez már az Álmokfutóknak az első lemez, előtte volt az a Chris Dance, Tomboy velem. Ez az, igen. És nagyon jó sztály volt, nagyon jó hangzás volt, és akkor utána, amikor elmentünk rögtön a Batman után, rányultunk a rappekkel, nagyon kemény rapprendszert építettem, ami nem volt még stílus Magyarországon, egyébként volt egy pár ilyen jó német, mint a Tool Limited Style-nak a nagyon jó rappet csávó, és én elmentem ebben az ívben, ebben az irányban egyébként, és a harmadik lemeznél, amikor a Hold alát betettem, és nem még a Meghalok egy csókodért, hanem a Hold alában áttarolás volt mindenfele, természetesen volt a Robinson, gyere Robinson, engem lejárt, gyere Robinson, adj egy éjszakát, és brutál jó szöveg. Bocs, szóval megállok, én csak el is.
2: Nem, csinál, csak egy pár kérdés fölmerül bennem az iménti dalok kapcsán, a csóka, a Meghalok egy csókodért, az a Gazebo-á dolgozás volt, ugye?
3: Együtt csináltam még annak idején, 1981-83, tehát egy nagyon kemény történet volt, olasz kapcsolatban.
2: Igen, ez az I Like Chopin.
3: Igen, és ez nekem egyszerűbb és dolog volt, mert az egész menedzsmentjükkel, és egész kiadóval együtt csináltuk meg ezeket a verziókat, és nem tudtam, hogy én ekkora híres leszek majd ebben a történetben, mert én akkor nagyon jól működős olasz zseni emberke volt, és a mai napig szeretem és tisztelem.
2: A Hold dalam az állítólag a Dominikkal közös produkció
3: igen,
2: volt.
3: Igen, pontosan, szóval igen, nagy az Attilával, és ő segített és hozzádolgozott hozott abban nagyon jó gondolatokat, és a szövegben az Attilának a részesei voltak, a része volt. Ennek az álmodva a holdala.
2: Még egy dologra szeretnék rákérdezni, ugye a 90-es évek elején 93 magasságában megjelentél, aztán volt egy kis alvajárok, aztán jött az Álmokfutók, és akkor már az Álmokfutókban, ha minden igaz, akkor ott alakult ki az a style, ami utána a mai napig jellemez téged, vagy jellemzett, nem tudom, a közelmúltig. De hogy állítólag a Hajas Lacival bútoroztatok össze, és ő mondta azt, hogy akkor...
3: De miket nem tudsz?
2: Fél húzókád, neked kellene valami, megyes, ami tetszik az embereknek.
3: De tény, és utána benne volt abban a kis gonosz verziójában, levágta a tincselet egyébként, amikor képzeld, nagyon nagy dolog volt, mert olyan gépet vettünk a kórházba, amikor életeket mentettünk. És az a több milliónyi horrible értékű cucca, megmentettünk embereket. És ezen volt ott 10 forint, 20 forint, 100 forint és 300 forint volt a teteje. És azért több millióan vásárolták meg, úgyhogy csak, hogy benne lesz valakinek a tincsének a része legyen. Tehát akkora óriási érzés volt. Csak nekem nagyon fájt az egész életemből. Mindig benk volt ez a tincs, aztán, és le kellett vágni egyszerűen, és kezdtem újraépíteni. Olyan durva volt ez. De nekem az volt az, hogy én nekem, és ez a legfontosabb, hogy én producerként dolgoztam, tehát én nem menedzsment voltam, hanem producer. Producerként az azt jelentett, hogy volt három más menedzsmentem, akivel dolgozott, a tévékkel foglalkozom, a másik az újságokkal, a harmadik a koncertekkel foglalkozom. Vagy pont a kedvesem az egyszerűen csinál mindent, az egér tojás. Tök mindent csinál nekem. Szóval én nekem nagymákom volt az, hogy a kiadónk, a Magnóton, én kizárólagosan lettem az Ámbó Jimmy-től kezdve, onnantól kezdve a Szulák a Gergely Robitól kezdve, és ha belegondolsz, 27 zenekarnak karrierépítés volt az életemben. Szóval ez nagyon durva így belegondolva. Sokan nem tudják, de majd botrányos lesz egy kicsit legalább.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig Kuzsó. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió. Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Kozsó ül velem szemben a stúdióban, a magyar zenei élet egyik megkerülhetetlen alakja. Még egyszer köszöntelek.
2: Köszönöm, megtiszteljük. Kész egy csokit.
1: Nem, köszönöm szépen. Tekergessük még vissza az időkerekét a 90-es évekig, 90-es, 2000-es évekig, aztán majd a későbbiekben foglalkozunk a jelennel, mert nyilván azért most is benne vagy még két lábbal.
2: Ennyi kifejezés.
1: Na de, maradjunk annál, hogy akkor elindult neked a karriered, a saját kis karriered, énekeltél, táncoltál, videoklippek, stb. Aztán figyelted folyamatosan a külföldi zenei világot. Megjelentek ilyen csapatok, mint hogy New Kids on the Block, stb. Sorolhatnám ott azokat a bandákat, amik letarolták a világot, és akkor te lettél az Magyarországon, aki ilyen hasonszűrű bandákat pakolt össze. Persze. Talán fogalmazhatok így.
2: Nagyon akartam, nagyon vártam, nagyon sokat harcoltam ebben a történetet, a Beatles-től kezdődött, mert abban gondolkodtam, hogy én hamarabb rányúlnék egy ilyenre, bár nem ez a stílust épített, egy ideig volt egy-két év Magyarországon, és volt egy ilyen csapat, aki próbáltak a Szerkóiba, beöltöztettek és elmentek, és nyomultak, de én éreztem azt, hogy akartam fiúcsapatot, meg lánycsapatot csinálni. Tehát a legfontosabb az volt, hogy olyan lehetőség legyen, hogy a mai fiatalságnak, generáción tényleg mindenki érezze, a fiatalok is szeressék, meg a mostani, az anyukák is, az apukák is, meg a nagymák is, tehát minden. Tehát én nem abban gondolkoztam szűken, hogy az a 12-14-től egészen 18 vagy maximum az egyetemistákig való őlete, hanem én láttam, hogy dolgoznak olyan producerek, akikkel én 17 éven keresztül Time Warner-rel együtt New Yorkban én dolgoztam, mint főgória voltam, és döntésem volt, ez nagyon kemény volt, így belegondolva, hogy azért az kettő nap az New York, aztán jöttem vissza a koncert, aztán 52-3, szóval így ment az élet 17 éven keresztül, tehát így belegondolva, hihetetlen ez is, olyan szakmának a 850-100 karakter építettünk egyben, tehát egy karakter, mint egy filmnek a története, vagy maga a valódi tudású emberek terjesztés, ez volt a Ságáz, vagy a Picasso Branch, a festményeim miatt úgy gondolkoztam, hogy hát szeretek festeni, ez itt a Picasso Branch-ot azért találtuk ki, mint fiú csapata. És aztán ugye volt a Bestiák, aztán megcsináltunk, tehát 27 zenekarig tényleg az Act-tól kezdődően, a Sipos F-nek a lemezétől kezdve, a Két zsiványon keresztül, az All for Love nevezetű csapaton, vagy éppen a Tabu zenekarnak a hihetetlen őrületét, amivel nagyon sok botrányban vagyunk együtt, mert nagyon sok dalnak nyúltak rá most. Nekem olyan híres emberek, akik a világon például most perben állunk egy kicsit, hogy kemény dolgok vannak.
1: Említetted ezt az Amerikát, volt egy viszonylag hosszú része az életednek, amikor te röpködtél, néha ott dolgoztál Los Angelesben vagy New Yorkban, aztán jöttél haza koncert, és visszamentél. És nem is a
2: miket nem tudsz, imádok téged. Menj már, hogy az Easy-be tudsz te ilyeneket csinálni? Köszi.
1: Nem is a munka részére szeretnék rákérdezni, hanem hogyha már említetted a botrányt, akkor legyen egy kis szkendál. Állítólag egyszer téged ott elkaptak a repülőtéren, hogy akkor hoppá, itt valami nem jó, tessék csak itt maradni egy kicsit, vagy visszamenni nagyon gyorsan.
2: Amivel a Time Warner-en keresztül dolgoztam, mint igazgató szinten, nyomultam Amerikában, ezért én AI voltam. Azt mondtam, AI, bocs, font. Majdnem ugyanaz, de mondod, majdnem ugyanaz, csak meg kell fordítani, tehát ez a 0-1 és a 0-0, olyan biznisz kártyával rendelő használható ember az egész világban, hogy én soron kívül tudtam menni, úgy, mint most híres emberek, ilyen elnökök és ilyen miniszterek, ha belegondolsz. És ezt a tévedés, amire én kiléptem akkor Amerikába, hogy nem akarok Amerikába lenni. Mert nekem éreztem, hogy nagyon sok gondom van most a testemben, pont az agyvérzésnek az első története miatt, és úgy döntöttem, hogy akkor hiába ez volt az életem, az egész életem Amerikában, és a Time Warner és a Magnauton. Ettől a másodperctől kezdve inkább az életemben koncentráltam, és én kidobtam, visszaadtam nekik, hogy nem akarok amerikai lenni. Na és az volt a történet, amikor megérkeztem Miami-ban, és tévedésbe vitték a legkeményebb börtönbe, és ott voltam. Erre volt kíváncsi, azt akartam, hogy igen. És egy nagyon kemény dolog volt abban, hogy 38 napon keresztül abnormális történetben voltam, és aztán annyira elnézést tettek, hogy 32 éve Amerika, és ezt kifejezesen mondom, a Fox-tól kezdve, a CBS-től kezdve, az összes amerikai tévé, mint híres magyar, európai producer, híres előadó, zeneszerző, szövegíró, festőművész ember, és ez így volt a rendszer az amerikai rendszerben. Ezt tették, hogy mekkora hibát, csak hogy szabadra kellett volna állni abban a másodpercben, egy percen belül, nem az, hogy tévedésből nem tudták, hogy hol vagyok, meg se tudtak találni, tehát kellett nekem majdnem 18 és 22 nap, mire eljött például a nagykövetségnek, eljöttek hozzám. Hát botrány is lett a történet egyébként.
1: Hogyha visszagondolsz egészen odáig, hogy akkor elkezdted az alvajárókkal, és akkor most a 90-es évek elejéről beszélünk, és két részből áll a kérdés. csomó olyan dalod van, ami leuralta akkoriban a slágerlistákat, és a mai napig egyébként ott van a fiatalok vagy az idősebbek fülében zenekarokat, együtteseket alapítottál. Az egyik a kérdés egyik része. Melyik az a dal, amit a leginkább a magadénak érzed, azok közül, amit te énekeltél, illetve mire vagy a különböző csapatok sikerei kapcsán a legbüszkébb?
2: Mindenkire büszke voltam, mindenkit szerettem őket. Emberi szinten annyira szerettem, és annyira hittem bennük, hogy abban bíztam, hogy ők korrektek és tiszták a lelkében. Nem kértem soha semmit, és a legfurcsább, egy ölelés, egy érintés, egy pillanat, egy tekintet. Én hiszek ebben a dologban baromi, és el is szoktam mondani a koncerten, hogy én meghatódok mindig az a szemüvegem, és egyébként nagyon sokat ér, egy új életet ad mindig egy ilyen találkozás, amikor az emberekkel itt találkoztam, csak a távolban, csak egy érintésnek a töltése, az át az ölelése, és a csapatokban ebben hittem, de akár szed, akár nem akar, ez egy nagyon gyilkos dolog egyébként. Tehát az, hogy ő, aki német emberekkel ismerkedtem meg, mert tehetséges embereket találtam, majd utána egy hónap múlva már videoklipet forgatta, aztán jöttek a stúdióba, és megtanítál, hogy kell beszélni, hogy kell halandzsázni, hogy mit történnek, mi volt az élete, hogy izgalmas történet legyen, hogy mindenki azt mondja, de jó az a történet, mesélj. Mm-hmm. Szóval nagyon kemény dolog volt, és úgy döntöttem, hogy abba hagyom ezt az egészet, és mondom, a 27. zenekarig elmentem így, hogy sok minden volt benne, ötlet, és mind number van dal, tehát a Hello-tól kezdve, a Reggeltől messze van-tól kezdve, nincs kettes kategória, igen. Tehát a Hip Hop Boys-tól kezdve egészen, a belegondolsz, bármelyikben number van dal.
1: Ez volt az egyik rész a kérdésnek, a másik része pedig az, nem, teljesen jó, én szeretem, hogyha valaki jól beszél, meg hogyha jó sztoriai vannak, szóval, hogy a másik része a kérdésnek, hogy melyik a saját dalok közül, amiket te énekeltél, vagy adtál elő, akár szólóban, akár az alvajárókkal, amire azt mondod, hogy ez pont én vagyok, ez a dal.
2: Jó, el kell mondanom valamit, a legfontosabb, nem akarok ebben hibázni. Tényleg a Csontival kezdtem annak idején az aljárokban, de úgyhogy én külön voltam zenész, meg külön volt a másik zongoristaként egy csoda, de tévedtem, mert el kellett mondanom azt, hogy amikor megcsináltam a szomorúszomrát, például a Jakab Gyurikával, a Gigivel csináltam. Aha. Tehát nem, hogy azt mondják, hogy csak úgy én visszakerítem, tehát a dalokat valóban írtam ilyen dolgokat, de a legfontosabb, hogy tényleg baromi jó dalokat csináltam a Gigivel. Az Álmafutók, az 1-es, 2-es lemezében dolgoztunk együtt, és a harmadik lemeznél, amikor megcsináltam a Ne sírj, mikor a bánat anyomodban jár, brutális, akkor I am a bad man, azután pedig volt a Búj mellém, onnantól kezdve a Nem akarok sírni többé mártól kezdődően, de tényleg csak a csillagok, tehát csak a videoklipekben mind number van dal, de annyira durva, hogy föl se fogom, tehát a szomorúszomorától megkörül, tehát végig, vagy az érincs meg, érted, fáj, tehát rockos verziót is föltettem leszben, tehát nálam lelkötben álltam, tehát hogy az Álmafutók miért tettem, hogy a 17 dalban miért van rajta 5, ami csak rockos dal, hát eljutunk ideig, és működött, tehát megcsinálok az Angyalok Álmát például rock verzióban, hogy imádják, és a koncerten nyomjuk is kőkemény, na jó, mondjam, hogy megállok, nyugodjak meg, megnyugszom.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Kozsó énekes, zenész, icipici szünetet tartunk aztán.

0: elfogadtam már.
1: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Kozsó ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek.
3: Köszönöm,
2: megtisztel. Hello. Na, beszéltünk a múltról, beszéltünk slágerlistás dalokról, meg együttesekről. Arra viszont még nem beszéltünk, hogy egyébként a mai napig aktív vagy, tehát hogy a Kozsó brand az még ma is föláll néha a színpadra.
3: Nem mondj ilyeneket, a mondatot sem, minden nap koncertezünk. Tehát az, amióta nekem, ha belegondolsz, 40 éve minden nap koncertezem. A nem viccnek mondom neked, hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, szombat, vasárnap, születésnapok, cégetől kezdve, az egyetemi bütől kezdve, a fesztiváltól kezdve, a falu napoktól kezdve. Tehát én nálam, én vagyok az egyetlen, nem csak a 31 number van, de álmok futok dolgok, mit beszélek, hanem maga, ahogy meghívás, őrletek. Én nem tűntem el, az én nagy kemény műtetem, ami volt 6 hónap kivételével, 40 éve itt vagyok. Nem is akár, most gondolod, nem csak a zenekarai miatt, visszatér a saját magamra, a 18-as, tehát most amit most egy botrányban, ez is az lesz, mert remélem, hogy a 18-as dupla lemeznél vagyunk az álmakfutóknak. Én nem tűntem el, nem az, hogy egy zenekarnak van egy vagy kettő lemeze, és onnantól kezdve még mindig dolgozik ebben 20 év után, ha belegondolok, mert van egy ilyen értelmi hülyes stílus, amit nyomnak, hogy mindenki retrózik, és akkor elkezd, és szakmánt is lehetőséget kap. Én nem, én már tele van tököm egy kicsit. Tehát én annyira, hogy nálunk tiszteletben és szeretetben minden nap koncertezünk, de nagyon durván. Tehát van a kis koncert, van a nagy koncert, meg vannak a Haknisz verzió is, de ezt is el kell ismerni, ez tényleg így van. És én nem szeretnék eltűnni, mert én itt voltam végig. És én pont azt akarom építeni, hogy nagy szeretettel és mámorban legyen az egész élet.
2: Nem csak azzal foglalkozol, hogy koncertek vannak, meg a zenében vagy benne, egyébként nyakig, hanem hogy néha kicsit gondolom elvonulsz a zenei világtól, mert hogyha az ember valamit szeretne föltenni egy vászonra, mindenféle festékek által, akkor nem tudom, hogy kell-e hozzá zene, vagy inkább magány kell.
3: Soha magány az akkor, hogy itt, tehát amíg éppen elkezdek egy ecsettel dolgozni, az Ágica nagyon sok kérdésem bejön velem, és akkor ott alkotja a saját dolgát a koncertekkel, meg mindazt, mert én meg maratonos, de az egész világban benne van. Tehát nagyon durva, körbejárt a Japántot, Dél-Afrikától, Dél-Amerikától, ez amit el tudsz képzelni. Csoda kedvesen van, orvos meg mindegy egy szemében, és életet ad nekem, és a legfontosabb dolog volt. Nekem pedig az, hogy én nagyon rafináltan rájöttem arra, hogy éppen a kocsim is mondjuk nem tankoltam, és ott hagytam, akkor elmentem a vonaton vittem, írtam a szöveget hozzá, szólt a zenefilembe, és mellette vittem a skiccet, és mikor azok gondolkoztam, és jössz ezen jutott, hogy milyen a testének, a milyen verzió lesz egy cukjegérnek a fejében, egy motornak a kezében, és akkor egy nyugjegér, szóval, amit tetsz kép lila ködben. Tehát én nekem így, nem úgy van, hogy akkor néma csendben, annak nem szól a zene, dübörög, attól függ, milyen típusú nótát csinálok, nem csak zenében, hanem festményben. Tehát nálam így nőttem föl, 3 évesen kezdtem el a festmény alkotási verziókat, és nálam most elég világszinten a Szingapúr, a Hongkong, Franciaország, Amerikától kezdve, most már Dubaj is festmény megrendelések vannak tőlünk, és föl se fogom, hogy mennyire működik. Nagyon jól működik.
2: Manapság 2026-ban van készülőben zene, új zene, Kozsó.
3: Nem is akkor kapaszkodja meg, mondom, hogy én olyan botrányos, remélem, hát ha valaki hallgatja ezt, ő a legjobb, aki most fölhívott engem. Szóval elkészült a 18-as dupla lemez, tehát az álmafutók dupla lemez. Az egyik csak DJ-knek 13 nóta, és 18-as lemezben. A következőben elkészítettem az amerikai rock lemezemet, az RBL-t, Run by Love, Look in Your Eyes, az Angel nevezetű dolgot a kezdve, vagy éppen a legdurvább. Ha egyszer időt szánsz, akkor én partnerennék elkészítettem nagyon komoly arcokkal a Song of the Moon nevű
2: a
3: holdala, a rock legkeményebb dolga van. Szerintem, ha időt szánsz, akkor szerintem most, ha 3 percet is már a beszélgetés után csak a telefonba érdemes rászenni, a legkeményebb stúdiókkal, a legkeményebb gizdam milliárdos emberekkel dolgoztam, és készítettem a Run by Love-nak a Rock Heart nevezetű albumot, és nem mondom, mert imádja, tetszik, a szerint lehetett. Plusz mellette elkészítettem a Love Songs, csak szerelmes dalok. Tehát akikkel én gizdán építettem világot, én megcsináltam ilyen lírai sztájban, olyan trendben, hogy az a 11 néhány nótában Love Songs tényleg arról érezzék. Mellette elkészült egy, és nem is akárhogy, az Amok Runner, mint a játék. Az Amok Runner, az álmok, Amok Runner, amiben elkészítettem az Amok Runner, mint a David Guetta és Style-tól kezdve, de előtte az összes DJ-k a legnagyobb sztájlában, amiben van ott a 14 brutális dance, sőt, mivel rajta van az R&B és a funky stylokkal, én szívesen leültem volna a legnagyobb megdöbbenni. Én az összes szakmának odaadtam volna a DJ-knek olyan történeteket, amik elkészültek a világ legjobb stúdióban, a legjobb zenéivel. Na mindegy, csak mondom. Tehát ez is benne van, plusz mellette megcsináltunk egy, még egy mondat belefér?
2: Persze.
3: Tehát ilyen, mint egy ilyen lounge, és a chill style-ban működő rendszerben is természetesen nagyon jó zenészek, és hát egy másik lemezt. Tehát egyszerűen 5 lemez készül, szerinted mind kész. Na akkor milyen feeling van?
2: Utolsó kérdés a végére, Kozsó, mert hogy elérkeztünk sajnos a beszélgetés végéhez. Majd visszatérünk rá pár hét múlva legfeljebb, és akkor itt folytatjuk. Na de hogy a te munkásságod ugye a rockból indult, aztán utána techno, eurodance, stb. Stb. És ismerjük, hogy milyen stílushoz nyúltál hozzá. Az elmúlt 40 év alatt rengeteget változott a zenei világ. A minket körülvevő mai zenei világról, a mai fiatalok zenéjéről, te mit gondolsz, akinek ismerjük a Holdalát, meg a nem tudom, Szomorú Szamuráj, stb. Stb.
3: Vagy csak a Csillagoktól kézzel, ne
2: sírj. Mit gondolsz a mai magyar zenéről?
3: Szerintem nagyon jól működik az, hogy a mai generációban tényleg, hogy mondjam, azt mondom, elfogadom, hogy jó zenéket csinálnak olyan emberekkel, nagy nézettsége van, az első 1-2 éve működik, ezt kívánom mindenkinek, legyen az 5 éve is, és a 10 éve is, meg a 20, meg a 30 éve is, hogy föl tudja tartani annak a slágereknek a történet, nem csak egy dalom, vagy 2, vagy 3 dalom van. Kemény a világ szerintem, én nekem egy kicsit jeges a világ szerintem, a komputerbe való dalírás, amikor már jönnek az AI és csinálj dalokat, és aztán újra leénekelte történeteket, és akkor hirtelen az ő dala, az ő szövege. Én nem vagyok partner, én nagyon sokat harcoltam ezen, és most még durvábban, mert én akarok új fiúcsapatot, lánycsapatot, lesz egy mulatos verzió, hiszen csináltam ilyen kőkemény mulatócsapatot, mint a Két Zsiványban. Szóval hiszek ebben, de csak akkor úgy, hogyha igazán éneklő író, éneklő alkotó embereknek a kapcsolata, azt építése, és nem az, amikor leülsz és egy programnak ott, és kész. Na, szóval ezen harcolok. De egyébként mindenkit imádok. Figyelj, magyarok annyira nagyon jó zenészek, annyira, hogy én nem tudom, a világnak egy világszinten, én szerintem megérdemelnék, hogy föntebbe gondolkozzunk, érted? Tehát én nagyon érzem. Tehát, sőt, a DJ-knek is, meg maga a marketing építő rendszer ötlet. Szóval én nagyon hiszek ebbe, hiszen ezért próbálkoztam, csak az valóban, akkor még azt hitték, hogy Kozsó hülye, és akkor még ilyeneket próbálkozik, fiúcsapat, meg lánycsapat, minden, és mégis működik, és tudod, hogy mennyire komoly ennek a beszélgetésben, akkor most először hagyd mondjam el neki. Tényleg azt akarom, hogy elkészült egy új lánycsapatnak a zenéje, egy fiúcsapatnak a zenéje, meg egy mulatosnak a történés, meg a rock csapatomnak is olyan. Tehát most már csak a csapat arcokat akarok találni, aki úgy tudnak énekelni majd, úgy tudnak majd rádolgozni mindenféle dologban, ha nem csak táncolni, hanem akár zenélni is. Tehát én nagyon hiszek ebben a dologban, ha már működtem, és mindent taroltam ebben a dologban, hagyd törőjön, mert még durrancsa, meg nagyobban. Jól mondom? Tehát látod, mennyire hülye vagyok? Szóval ilyenkor nem vagy nyugibugi, de nem vagyok nyugibugi. Soha nem vagyok nyugibugi.
2: Kozsó, élmény volt, millió sztoriról lehetne még beszélni, hogy térjünk rá vissza pár hét múlva, és akkor folytatjuk majd.
3: Mennyire vártam, köszi.
2: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
3: Nagyon köszönöm.

0: magyar, ez a Petőfi Rádió, mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Kozsóval beszélgettem, a következő órában pedig a Paloznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatójával, Sánta Dániellel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
1: A garázsból indult.
2: Zenéjén generációk nőttek fel.
1: Mára pedig az

0: minden magyar.
1: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: A maihoz hasonló idő lesz holnap is. Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. Átalakította elődje kormányát a frissen kinevezett brit miniszterelnök.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Árokba hajtott egy kis busz a 44-es főúton Cserkeszőlő határában. A 45-ös kilométernél félpályás lezárás mellett helyszínelnek. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Nem vállalja a köztársasági elnöki pozíciót Polgár Judit. A sakknagymester Facebook oldalán élete megtiszteltetésének nevezte a kezdeményezők felkérését, amiért rendkívül hálás. Ugyanakkor azt írta, nem érez magában elég erőt ahhoz, hogy magára vállalja egy megosztott nemzet egyesítésének történelmi felelősségét. Így a felkérésnek nem tud eleget tenni. Sajnálja, de tisztelettel tudomásul veszi Polgár Judit döntését a miniszterelnök. Magyar Péter megköszönte a sakknagymesternek, hogy megfontolta a felkérést. A kormányfő hozzátette, vállalja a felelősséget azért, hogy a lelkesedése okozta kommunikációs hibák hozzájárulhattak a kialakult helyzethez. Holnap fogadhatja el a parlament a független közmédia testület alapító okiratát, amely az új közszolgálati média szervezeti rendszert alapozná meg. A testület gyakorolja majd a tulajdonosi jogokat a jelenlegi szervezetek átalakulásával létrejövő Magyar Rádió és Televízió Nonprofit ZRT és a Magyar Távirati Iroda Nonprofit ZRT felett. Átalakította elődje kormányát a frissen kinevezett brit miniszterelnök. Andy Burnham a pénzügyi tárca élére, John Haley egykori védelmi minisztert, külügyminiszternek pedig Ed Milibandet, az energiabiztonságért felelős tárca eddigi vezetőjét nevezte ki. Shabana Mahmood ugyanakkor az új kormányban is marad belügyminiszter. Andy Burnham ma kapta meg a kormányalakítási megbízást harmadik Károly brit uralkodótól. 10 holttestet emeltek ki az Atlanti óceánból a hétvégén elsüllyedt komphajó balesete után Guyana partjainál. Utasai, illetve legénysége közül 67 embert, köztük 15 gyereket élve kimentettek. Több tucat embert továbbra is eltűntként tartanak nyilván, de pontos számuk nem ismert. Vasárnap még azt közölték, hogy 130 ember volt a fedélzeten, de a hatóságok szerint hiányos lehetett az utaslista.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: A sok napsütés mellett holnap is csak a nyugati, délnyugati tájakon lehet elszórtan kisebb eső, futózápor. Sokfelé megélénkül, északon megerősödik a szél. Éjszaka 10-15, holnap napközben 24-31 fok várható.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Ebben az órában szóba kerül majd többek között Rick Astley, Ella Eyre és Gregory Porter is. A Paloznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatójával, Sánta Dániellel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Szami Roland vagyok.
0: Kultúrfitness.

0: Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni, méghozzá egy zenei fesztivál világában, és már itt ül velem szemben a stúdióban a Paloznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatója, hogyha jól mondom, Sánta Dániel, köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello!
2: Szia, én is örülök, hogy újra itt lehetek.
1: Fura ezt kimondani, hogy ügyvezető igazgató, mert neked nagyon nem így indult a Jazz Picnickel a kapcsolatod, aztán telt múlt az idő, kicsivel jobban beleást, még jobban beleástad magad, aztán igen, egyszer csak azt mondta az Orzsi, hogy Danikám, te leszel.
2: Hát ez 9 év munkája igazából a mostani állapot, és körülbelül másfél év vagyok ügyvezető. Figyelj, szerintem együtt nőttem fel a fesztivállal, ezt kimondhatom, tehát így a korban is, amikor csatlakoztam, akkor azért a fiatal korosztályt erősítettem, és a fesztivál is azért még akkor egy sokkal kisebb rendezvény volt.
1: Az a fura ebben nekem, ilyen, nem tudom, szemantikai kérdés ez, hogyha ügyvezető igazgató, kimondom ezt, akkor nem tudom, valami pénzügyekkel vagy gazdasággal foglalkozó KFT-re gondolok, akik importtal, exporttal, akármivel foglalkoznak. Ez meg egy zenei fesztivál, Paloznaki Jazz Picnic, és ott is van ügyvezető igazgató.
2: Igen, de ne tévesszem meg azt, hogy ez egy fesztivál, nagyon sok Excel táblát bújok, és egy irodában dolgozom, sajnos nem arról szól az egész évünk, hogy kim vagyunk a terepen és zenét hallgatunk, persze ez is benne van, de hogy összerakni egy ekkora rendezvényt, azért kőkemény Excel tudást igényel, és sajnos irodában eltöltött hosszú-hosszú órákat.
1: És alapvetően neked ez szakmába vág, hiszen ez az alapvető végzettséged, de az Excel táblák meg a számok világából indultál.
2: Hát én papíron közgazdász vagyok, úgyhogy ez jól jön. Igazából szerintem a szakmámban igazából nem helyezkedtem el, de hasznosítom azért a fesztivál szervezés során.
1: Azt említetted, hogy egy ekkora rendezvényt összerakni, és akkor erre szerettem volna rámenni a következőkben, legyen ennek helye és ideje itt és most, hogy egy ekkora rendezvény. Igen, 14 évvel ezelőtt Püciben indult, igazából csak egy házi buli volt, aztán most az egyik legnagyobb fesztivál Magyarországon.
2: Így van, hát figyelj, az igazság, hogy amikor én csatlakoztam, ugranék így, így az első pár évet átugranám, mert egy ilyen házbuliként indult, pár száz fő, de amikor én csatlakoztam 2017-ben, akkor megjelent 4000 ember a Kulendögengen, és akkor azt mondtuk, hogy wow, milyen sokan vannak, ennyi ember még nem járt Paloznakon egy időben, és aztán azóta elértük azt, hogy néhány teltházas napot így magunk mögött tudhatunk, az nagyjából egy 9000 főt jelent napi szinten, úgyhogy így nézünk ki jelenleg, hát igen, kinőtte magát.
1: Ez egy butik fesztivál, Dani?
2: Szerintem igen, szerintem még mindig az, mert hogy a 9000 fő se tűnik annyira a soknak azért.
1: És az van ezzel, hogyha kimondom azt, hogy Paloznaki Jazz Picnic, és akkor leszállazom ezeket a szavakat, és kimondom, hogy jazz, akkor nyugodtan hihetnénk azt, hogy akkor hárman elmennek, és ők pedig nem mások, mint a nem tudom, fellépő zenésznek az anyukája, meg az apukája, vagy esetleg van, ami rokona. Mert hogy a jazz egyébként, hát nem tudom, egy 20-30 évvel ezelőtt, még hogy a kicsit szitok szó lett volna Magyarországon, ehhez képest egy jazz pikniket csináltok a Balaton partján festői környezetben, és olyan tömeget vonz, hogy nem lehet látni a végét a tömegnek.
2: Igen, ez kicsit árnyalnám, mert hogy a jazz az egyfelől még most is szitok szó sajnos, tehát amikor azt mondjuk, hogy jazz picnic, akkor így az én barátaim is így húha, akkor itt most tényleg úgy képzeljem el, hogy három fickó egy sötét sarokban játsz azt a zenét, amit a liftben szoktunk hallani, de hogy ez nem így van, tehát hogy a jazz egyfelől nagyon sokszínű, és egész nagy produkciók is játszanak jazzzenét, másfelől a jazz picnic is kinyílt zeneileg, ahogy fejlődött. Egyszerűen kénytelenek voltunk nyitni más zenés túl sok felé, soul, funk, popzene is megjelenik, azért bevallom, Rick Astley nehezen nevezhető jazznek, ő az idei egyik fő fellépőnk, abszolút a popzenében utazik, de mi mindig azt mondjuk, hogy ami minőségi zene, az befér

0: rapolozni a jazz piknikre. Főleg a nagy színpadon vannak szerintem olyan előadók, akik kicsit kilógnak ebből a jazz katujából, de azért a három kisebb helyszínünkön, amit jazzként gondol az átlag hallgató, az megjelenik a három fickó a sarokban, tehát hogy ezek ott vannak.
1: Majd beszélünk a kisebb helyszínekről, meg az egyéb hozzáadott programokról, illetve a gasztróról is, mert az is fontos nektek egyébként, hogy ne csak zenét kapjanak, meg piknik hangulatot az ott lévők, hanem finom borokat és egyébként ételeket is. Viszont, hogyha már arról beszélünk, hogy egyéb zenei műfajok, amelyek megjelennek a jazz mellett, ez neked volt veszőparipád állítólag. Ilyen harcokat vívtál az Orsival, hogy akkor kicsit tágítsuk, hogy legyen más zenei
0: szerencsére
1: műfaj
0: nem kellett harcolni. Nyitott fülekre találtam. 2017-ben, amikor lement az első jazz piknik, amin én is dolgoztam, akkor utána ősszel volt egy klubbuli a Kraken Smacknak, ami azért nagyon nehezen nevezhető jazznek, valljuk be, tehát ők elektronikus zenét játszanak, élő hangszerekkel, és én oda elvittem Orsit és Szabolcsot, a két tulajdonost, hogy figyeljetek, szerintem ez a jazz piknik jövője, hogy ez az irány, hogy nyissunk e felé, és nagyon tetszett nekik, és akkor 18-ban fel is léptek, szóval nem kellett harcolni szerencsére, hanem megmutattam neki dolgokat, vagy nekik dolgokat, és ők is abszolút nyitottak voltak erre, és így együtt igazából, együtt egy kicsit szélesebbre raktuk a kerítést.
1: Mennyire lehet tágítani ezeket a határokat? Említetted a Kraken Smackot, említetted a Rick Astley-t. Én egyébként le lennék nyűgözve, hogyha idén már nem, mert ismerjük a fellépők listáját, még nem sokára kezdődik egyébként, de hogyha nem tudom, 2027-ben azt mondanátok Paloznak, jazz piknik főfellépő Snoop Dogg.
0: Talán odáig nem merészkednénk el.
2: Anyagilag sem.
0: Igen, anyagilag sem tudunk sajnos, de hogyha megnézzük mondjuk a nyugat-európai jazzfesztiválokat, akár egy North Sea Jazz Fesztivált, ők nyitottak a rock felé is valamennyire, tehát mondjuk egy Lenny Kravitzet én el tudnék képzelni, csak nem tudjuk kifizetni.
1: Egyrészt, másrészt meg nem tudjátok befogadni az embereket, tehát hogy füred végén Tihanynál állna a sor vége, hogy akkor miért
0: annyi baj legyen.
1: Említetted, hogy egy Lenny Kravitzet el tudnál képzelni. Nyilván azért nektek is oda kell figyelni arra, hogy olyan embereket válogassatok, akiknek egyébként nagy a felvevő közönsége, és még a pénztárcátokba belefér.
0: Igen, ez egyre nagyobb kihívás őszintén szólva, tehát ennyi év után azt, hogy olyan előadókat találjunk, akik tényleg beleférnek a büdzsébe, és passzol a mi zenei világunkhoz, ez egyre nagyobb kihívás jelent így a napokban. Ezért van az, hogy azért megjelennek olyan előadók, akiket már felléptettünk, ismétlünk, tehát nyilván aki működött, Rick Astley harmadszorra jön, kétszer teltházas volt, remélhetőleg idén is az lesz, tehát hogy kiszolgáljuk a közönség igényt, tehát hogy kapjuk azért a kritikákat, hogy miért megint Rick Astley, hát azért, mert teltházas lesz, tehát hogy igen, tehát hogy én nagyon örülnék, ha minden évben új előadókat felléptethetnénk, és azok is teltházasok lennének, de azt érezzük, hogy nehezebben nyitnak olyan előadókra, akik még nem léptek fel mondjuk Magyarországon, vagy akár újabbak. Azt szoktuk csinálni, hogy mondjuk a főfellépő 9 órás sáv elé próbálunk olyan előadót rakni, akiről azt gondoljuk, hogy mindenképp meg kell mutatni a közönségnek, de tudjuk, hogy nem feltétlenül rájuk fogunk el jegyet eladni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Paloznaki Jazz Piknik ügyvezető igazgatója Sánta Dániel. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Paloznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatója. Sánta Dani ül velem szemben a stúdióban. Nem vagy, hogy ledanisztalak igazgató.
3: Dehogy is. Mindenki Dani-nak hív, nyugodtan.
2: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, így felülnézetből kicsit átbeszéltük a pikniket, pontosabban a Paloznaki Jazz Picniket. Idén már 14. alkalommal kerül megrendezésre. Még egy kicsit felülnézetből a fesztiválra. Aztán utána majd foglalkozunk a különböző napokkal és a különböző fellépőkkel. 2026-ot írunk, 14 évvel ezelőtt, amikor elkezdtétek, akkor még azért dübörgött a fesztivál szezon. Most meg hát gombamocsaporodnak egyrészt a fesztiválok, másrészt pedig nem biztos, hogy ugyanúgy jelennek meg a mai fiatalok fejében a különböző fesztiválok, mint ahogy mi egyébként a 2000-es években fesztiváloztunk. Van még manapság létjogosultsága a fesztiváloknak?
3: Abszolút, szerintem van létjogosultságuk. Csak azt gondolom, hogy a fesztiváloknak sokkal diverzebbnek kell lenniük. Tehát sok nagy fesztivál bezárt azért az elmúlt években, meg a kisebbek is sajnos küszködnek. És én kicsit azt érzem, hogy a Covid óta azért, ha megnézzük a fesztivál line-upokat, a mainstream fesztiválokról beszélek, akkor eléggé copy-paste lett a line-up. Nyilván ez köszönhető annak, hogy sokáig nem lehetett külföldi vendégeket, vagy fellépőket hívni, bocsánat. És ezért főleg a magyar fellépőkből válogattak a rendezvények, és azért látszik, hogy hasonlóak. És mi mondjuk a Jazz Picnic-en nem követtük soha a trendeket, tehát mi szerintem ezért tudtunk és tudunk talpon maradni, mert hogy olyan zenei kínálatot hozunk, amit azért nem lehet máshol meghallgatni, szerintem ez baromi fontos. És nekem amúgy szívfájdalmam, hogy mondjuk rock-metal fesztiválok eltűntek, azért ez nagyon erős volt régen. Szerintem ez a kulcs, hogy kicsit meg kéne próbálni a fesztiváloknak másmilyeneknek lenni, mint a többiek, és akkor működik.
2: A nagy fesztiválokról beszéltél. Nem vagytok nagy fesztivál, de mégis nagy fesztivál vagytok, és ugyanakkor, ha valaki, akkor ti diverzifikáltatok, tehát hogy rámentetek arra, hogy jazz, és az imént meg beszéltünk róla, és mondtad, hogy hát mégsem jazz. Tehát, hogy valamit nagyon jól csináltok, mert azt látni egyébként, hogy nyilván vannak olyan fesztiválok, amelyek vagy ugyanolyan látogatószámmal, vagy növekvő látogatószámmal működnek, ti stabilan kiteszitek minden egyes évben azt, hogy akkor megtelt.
3: Egy-egy napra elmondható, azért 3 napra sajnos nem, de azt gondolom, hogy itt tartani tudjuk a közönségünket, némi növekedés szokott lenni, úgyhogy kíváncsi vagyok az idei évre. Ez mindig, amíg le nem megy a szombati nap, addig nem tudom, mi a vége, úgyhogy ilyenkor nagy az izgalom.
2: Min múlik a siker a Jazz Picnic esetében? A fellépőkön, és majd beszélünk a Rick Astley-ről, meg beszélünk az Earth, Wind & Fire Experience-ről, stb. Mindenről, vagy a helyszínen múlik, hogy a Balatonhoz tettétek, ha bár a Balatonnál rengeteg fesztivál van, csak nem biztos, hogy ott Paloznakon, vagy azon múlik, hogy akkor nem tudom, ilyen kicsit, mint hogyha klub hangulatot, intimebb hangulatot tudnátok teremteni, vagy ezeknek bármilyen kombinációja.
3: Szerintem felsoroltad, kicsit kiegészíteném. Nyilván a zenei kínálat az szerintem nagyon erős nálunk. Ha valaki ezeket a zenéket szereti, akkor nem nagyon találja meg őket más rendezvényen. Ez az egyik. A másik, a helyszín, a Balaton közessége sokat ad, de az, hogy ez egy domboldalon van, ez egy természetesen emelkedő nézőtér, tehát ha mondjuk egy kosárlabdázó beáll eléd, akkor is látod a színpadot, mert hogy akkora az emelkedés a területnek. Szóval ez is szerintem hozzáad, illetve Palóznak maga az, hogy van a nagy színpad egy domboldalon, a faluban pedig 3 kisebb, intimebb színpad, és tényleg ott a falusi házak között az utcán játszanak a zenészek, azért az elég különleges tud lenni. És szerintem az is hozzátesz, hogy nagyon pici a nyitvatartási ablakunk. Tehát ez egy ilyen kompakt dolog. 5-kor nyitunk, 1-kor zárunk. Itt nincsen reggelig dorbézolás. Tehát itt,
2: van, itt, csak nem bent a fesztivál.
3: Csak területét. Nem bent a fesztivál, igen. Tehát azt megoldják a látogatóink. Szóval szerintem ez is egy ilyen kuriózum, hogy itt töményen, 4 színpadon, 8 óra alatt ledaráljuk a fellépőket, és akkor egy ilyen intenzív élménnyel távozik a látogató.
2: Volt ilyen pár évvel ezelőtt, nem tudom, hogy manapság létezik-e még ez a jelenség, hogy tök mindegy, hogy ki a fellépő, Paloznakon ott kell lenni, nem érdekel a zenei felhozatal, ott lesznek a kis barátaim, a lényeg az, hogy legyek ott, mert Paloznakon a Jazz Picnic-en megjelenni, az sik. Ez van még?
3: Remélem, igen. Bérletadásokból azt látom, hogy ez létezik. Van egy olyan akciónk mindig, amikor elindul az értékesítés, hogy még nincsenek fellépők, és úgy árulunk bérletet, mert őszintén szóval mi se tudjuk, tehát hogy nem azért nem akarjuk elárulni, blind early birdnek hívjuk, tehát vakon megveszed, bármi lesz, akkor én ott leszek, és ez szépen szokott fogyni, úgyhogy szerintem van még ez a jelenség, és ennek tök örülünk, hogy ennyire hű a közönség, és megbízik abban, hogy mi kiket rakunk a színpadra.
2: Na most az van, hogy van még körülbelül 2 hét hátra, aztán utána kezdődik
3: ez a... Nehézkes, jó már csak.
2: Az van, hogy akkor gondolom, hogy ti már lényegében lent éltek, és akkor készítitek elő a terepet.
3: Holnap megyek le amúgy, lesz egy terepbejárás, és fizikailag én 27-én, a csapata 27-én települök le, de már előtte elkezd épülni a fesztivál. Azt hiszem 20-án az első kalapácsütés meg fog történni, úgyhogy igen, már itt van a nyakunkon.
2: Szoktatok ilyenkor idegeskedni egyébként, hogy akkor minden rendben fog ez zajlani, vagy olyan összeszokott csapattal dolgoztok, ismertek mindenkit, bejáratott már ez alatt a 14 év alatt a fesztivál annyira, hogy akkor gyerekek, összeraktuk a fellépőket, most már csak neki kell megérkezni, aztán úgyis minden jó lesz.
3: Fény, azzal mindig azzal nyugtatom magamat, hogy eddig mindig lement, úgyhogy, és megúsztuk kisebb megoldandó feladatokkal, úgyhogy azt gondolom, hogy idén is minden működni fog, és sikerülni fog. Igen, a fellépők miatt azért izgulok. Volt egy olyan évünk, amikor a Level 42 félzenekarát, igen, Bécsbe leszállították a gépről, a másik felét fönnhagyták, és a gép tovább ment Budapestre.
2: Hoppá.
3: És ez ilyen hajnali 3 körül történt, úgyhogy a sofőrének úgy kellett
2: két oldalról közelítették paroznakot.
3: Így van, két oldalról, és hát beállás, 3 órát aludtak a zenészek, hotelben még egy gyors felfrissítés, fürdés, nem tudom, az egy kemény nap volt, főleg nekik. Ott azért izgultunk, hogy hogyan fognak színpadra állni, de nagyon jól sikerült a koncert.
2: És volt a Lessons in Love?
3: Persze.
2: Ez a Kultúr Fitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Paloznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatója, Sánta Dani. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk. Szia.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Paloznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatója. Sánta Dani ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek. Még egyszer üdv itt az A38-on, hello!
3: Köszönöm, hogy itt lehetek.
2: 6-tól 8-ig augusztusban újfent a jazz szeretők színejava Paloznakra figyel, vagy elindul, be fog dugulni az M7-es, ugye ott, ahol le kell menni akaratjánál, gondolom kicsit nagyobb lesz a forgalom, és akkor 6-án elindítjátok a fesztivált. Az idei program mi lesz?
3: Szerintem elég erős lett az idei programunk is, ha mondhatom ezt. 6-án a nagy színpadon Adrian Wolf fog kezdeni, és utána Rick Kessley lép színpadra. Szerintem Rick Kessley neve lassan összefor a Jazz Picnickel, mert harmadszor jön hozzánk, úgyhogy nagyon szeret hozzánk járni. Egy rövid sztorit elmesélek, hogy hogy tudtuk felléptetni legelőször. Írtunk a menedzsmentnek, hogy hát nagyon szeretnénk, hogyha így fellépne. Ez 2019-ben volt. És visszért a menedzsment, hogy tök oké minden, de hogy Rick, Mr. Ashley maga dönt arról, hogy hol lép föl, úgyhogy valahogy győzzük meg. És hát mit küldünk? After movie-t. Megküldtük az after movie-t, és egy hét múlva jött az üzenet, hogy Mr. Ashley-nek nagyon tetszik, úgyhogy jön. Úgyhogy igazából maga a hangulat ragadta meg őt is, és mai napig ez kitart. A feleségével autóba ül, nem szeret repülni, úgyhogy ő levezett Paloznakra.
2: Angliából.
3: Így van.
2: Az egy hosszú út, az 2-3 napon keresztül jön.
3: Ő egész korán elindul a rendezvényre, szerintem ő indul el leghamarabb a Jazz Picnicre, úgyhogy idén is így érkezik, és nagyon jó lett így a viszony is vele, tehát hogy akár egy ilyen a koncertet megelőző vacsora szokott lenni gyorséknál, tehát hogy igen, ő nagyon szereti a helyszínt, úgyhogy meg tudom érteni, hogy miért. Pénteki napon érkezik majd az Earth, Wind & Fire Experience.
2: Még mielőtt folytatok, maradjunk a Rick Kessley-nél. Okay. Milyen fazon egyébként a Rick Kessley? Nyilván egyszer-kétszer pacsisztatok.
3: Nagyon laza. Tényleg? Nagyon laza. Ahogy elképzeled, tehát ahogy a videókban is, vagy interjúkban is viselkedik, élőben is olyan. Közös fotó, bármi, egy jó kis beszélgetés, bármire rá lehet venni. Nem ez a sztárelőrös valaki, aki bezárkózik a backstage-be, és ne szóljatok hozzám.
2: Pont ezt kérdeztem volna, hogy egyébként különleges kérések az öltözőben, hófehér, nem tudom, bútorzat, meg akármilyen elit pezsgők, stb.
3: Az a vicces, hogy ilyenek nincsenek, de a felesége azt kérte, hogy a koncertet megelőző közös vacsi a szervezőkkel, az legyen benne a Riderben.
2: Hol alszik egyébként például? Maradjunk a Rick Kesslynél, aki az egyik legnagyobb név, és majd az Ella Eyre-ről is beszélünk, aki a másik legnagyobb név szerintem. De majd kijavítasz, hogyha nem így van. Szóval, hogy ott valami kis, nem tudom, szobabérlés Paloznakon, és akkor Rick Kessley ott el van a feleségével, vagy kicsit arrébb kell menni, nem tudom, Füredre valóvá, és akkor 5 csillag.
3: Teli találat, igen. Azért Füreden szoktak a külföldi felépők megszállni. Paloznakon még nem találtunk olyan szállást, ami megfelelne az igényeknek, úgyhogy Füreden szoktuk őket altatni, de hát azért onnan könnyű őket behozni Paloznakra.
2: A pikpakot vannak egyébként negyed óra alatt. Jól van. Rick Kessley után következő fellépők.
3: Pénteki nap, pénteken érkezik Ella és az Earth, Wind & Fire. Earth, Wind & Fire is nagy visszatérőnk, ugye ők tavaly is felléptek, sajnos ott 3 számig jutottak, mert aztán jött egy hatalmas vihar, és be kellett zárnunk a rendezvényt, úgyhogy ezt szeretnénk így pótolni ezáltal, de szerintem őket nem kell azért így bemutatni, meg promózni, hatalmas bull lesz. Ellával pedig kicsit így a fiatalok felé szeretnénk lőni, ő is azért korban is.
2: Ő nem volt még Magyarországon, nem? Vagy volt már? Nem.
3: Én már láttam, hogy a Sziget Fesztiválon képzeled.
2: Akkor volt.
3: Egy jó 10 éve. Úgyhogy ő már fellépett, és szerintem neki is baromi jó szettje lesz. Úgyhogy próbálunk így kicsit fiatalítani. Ez is így a célkitűzés lett az elmúlt évek során. Azért nem tudom, hogy hallgatok, mennyire tudják, de nálunk azért az átlag közönség az inkább ilyen 30 plusznak mondható. És azért az elmúlt években tettünk el lépéseket, amivel a fiatalokat próbáljuk így bevonzani. 3 éve járjuk az egyetemeket, előadást tartunk, létezik egy kis felnőtt jegy. Ez 25 éves korig 25% kedvezményt ad, viszontem azért nem rossz. Nem az a célunk, hogy teljesen lecseréljük a közönséget a fiatalokra, inkább az, hogy megismerjék a fesztiválozás ezen oldalát is, hogy milyen, amikor egykor kiküldenek a rendezvényről, milyen, amikor mondjuk egy Earth, Wind & Fire vagy Rick Kessley játszik, akik azért már régebbi motorosok. Úgyhogy Ella kicsit erről szól, hogy a fiatalokat is így bevonzuk. És akkor maradt a szombati nap.
2: még mielőtt folytatnánk a szombati nappal, amit a későbbiekben beszélünk, azt említetted, hogy tudod, hogy jó kis programmal érkezik. A Palóznaki Jazz Picnic, olyan fesztivál, ahol egyébként tudjátok, hogy kit szeretnétek hívni, össze is jön, és akkor utána azt mondjátok, hogy ez a másfél óra lesz a tiéd, és azt csinálsz, amit szeretnél, vagy elkeritek előre, hogy akkor mit szeretnél csinálni majd a színpadon.
3: Volt már olyan, ahol valamennyire beleszóltunk, a külföldieknél nem nagyon fordult elő, nekem most Geszti Péter jutott eszembe, képzeld el.
2: Ő fellépett már nálatok?
3: 2018-ban fellépett nálunk, konkrét elképzelésünk volt, mi alapvetően a jazz meg azt szerettük volna, és akkor ebből igazából egy jazz meg az fókuszú, de a többi formációnak is a számait hozta a Péter, de szépen zenekarral meghangszerelve, és amikor mi tárgyaltunk erről, hogy szeretnénk, hogy fellépjen, akkor mondta, hogy hát a fúvósoknál amúgy így harddiskről mennek, lemezről leegyszerűsítve, és mondtuk, hogy hát figyelj, nálunk ez nem annyira fér bele, úgyhogy mi lenne, hogyha mi ezt kifizetnénk és hozzá fúvósokat, és akkor végül így lépett föl, tehát hogy élőben volt szaxofon, meg harsona is, szóval, hogy erre azért figyelünk, hogy a minőség az megmaradjon.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Palóznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatója, Sánta Dani. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness és még mindig a Paloznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatója Sánta Dani ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Dani.
2: Szia.
1: Beszéltünk a Jazz Picnic elmúlt 13 évéről, idén már a 14. kerül ugye megrendezésre. Beszéltünk a csütörtöki és a pénteki programokról, tudjuk, hogy Rick Astley füredig megy el, hogyha éppen vége a bulinak, és akkor utána szeretne aludni egyet, aztán ott marad egyébként a következő két napon bulikázni, vagy megvan a koncert, aztán utána gyorsan autó és gyerünk vissza Londonba.
2: Ez változó, hogy meddig marad. Őszintén szóval most nem tudom, meddig fog maradni, de remélhetőleg még egy-két napot eltölt az országunkban.
1: Csütörtök péntek beszéltünk róla, szombatról még nem beszéltünk, ez a fesztivál záró napja.
2: Így van. Na, szombaton szerintem abszolút kedvezünk a jazz rajongóknak, Gregory Porter érkezik hozzánk, ő még nem járt a Paloznaki Jazz Picnic-en, úgyhogy tudom javasolni mindenkinek, hogy rá is legyen kíváncsi, és vásároljon egyet. És itt egy apró dolgot említenék, ugye beszéltünk a különböző fesztiválokról, hogy ki mennyire tud talpon maradni, és még eszembe jutott egy olyan dolog, hogy az is nagyon nehéz, hogy amúgy sok a fesztivál, és sok az összecsúszás. És például ezen a napon, amikor nálunk Gregory Porter lép fel, akkor a Szigeten lesz egy DJ Oti rendezvény, gondolom erről már sok szó esett itt, meg mindenhol. És én hallottam, hogy olyan látogatóinkat, hogy van, aki arra megy Gregory Porter helyett, és azt gondolnád, hogy nincs átfedés, de ezek szerint van. És igen, erre is már figyelnünk kell, hogy sajnos egy DJ Oti 65 ezer eladott jegyével kártékonyan hat a Jazz Picnicre.
1: Ez annyit jelent, hogy Sebestyén Balázs fogja magát, és akkor így leelőzi a Gregory Portert, a világhírű művészt.
2: Ez sajnos úgy tűnik. Ez most szervezőként, zenészként nem tudom elmondani, mennyire fáj, de...
1: Hát a jazz rajongóként.
2: Igen, vagy jazz rajongóként, de hát sajnos ezzel együtt kell élni, hogy a trendek, meg az ilyen viral dolgok, azok mindent lesöpör az asztalról.
1: Amennyire ismerem a Balást, vagy DJ Otit, lehet, hogy még be is teszi majd, nem tudom, két zene között, amikor éppen kiszól, hogy úgy hallottam, hogy a buli miatt a Jazz Picnic Paloznakon kiürült.
2: Azért erről nincsen szó, de Gregory Porternek van egy nagyon jó remixe, amit amúgy el tudok képzelni, hogy megszólalna az ő szettjén, szóval mindegy, ez csak egy apró érdekesség, hogy a fesztiváloknál mennyi mindenre kell amúgy figyelni, hogy nem az van, hogy jó, akkor kinéztem ezt a hétvégét, és akkor megszervezem, hanem figyelni kell a többi eseményre is.
1: A legnagyobb neveket említetted, a Rick Astley-t, az Earth, Wind & Fire Experience-t, meg a Gregory Portert, meg az Ella Eyre-t, de ezen kívül azért számtalan fellépő van. 4 színpadon, 3 nap alatt 40 fellépő, temérdek magyar fellépő is. Így van. Sárik Peték is ott lesz.
2: Soha Mama Géza is érkezik hozzánk, abszolút, illetve fiatalabb jazz produkciók. Én azt tudom mindenkinek javasolni, aki a Jazz Picnicre érkezik, és ezt azért elég sokszor el szoktam mondani, hogy persze, meg kell nézni a Rick Astley-t, de nem bűn ott hagyni egy negyed órára 20 percre a 70 perces szettjéből, és belenézni a falu programjába, vagy egy kicsit korábban érkezni, és akkor a faluban kezdeni, mert szerintem ott van az igazi varázslat, hogy ott fel lehet fedezni olyan fellépőket, akiket még korábban nem láttunk. Én nem is mondom azt, hogy nézzék meg előtt, ne nézzék meg a programot, csak menjenek be a faluba, és szerintem a fesztiváloknál ez egy nagyon jó extra, mondjuk egy klub vagy arénás koncerthez képest, hogy elindul az ember, azt se tudja, ki lép föl, csak besétel a színpadhoz, és meghal valamit, tetszik, és ott marad. Szerintem ez egy nagyon jó recept.
1: Az van, hogy 14 éve töretlen sikerrel működik a fesztivál, mint ahogy beszéltünk róla, de azért nyilván nektek is, és te is említetted, hogy időről időre meg kell újulni.
2: Így van.
1: És folyamatosan hoztok be ti is újdonságokat.
2: Így van, tavaly évben nyitottunk egy új helyszínt, ami nem egy zenei helyszín, igazából ez az 5. helyszínünk, Bordivat udvarnak hívják, nagyon beszédes a neve, mi lehet benne?
1: Bordivat?
2: Így van, udvarban. Borkostoló és divat bemutató. Idén is készülünk ezzel, balatoni borokat lehet majd kóstolni, és divat márkáknak a bemutatói lesznek, érkezik hozzánk Merő Péter, tavaly évben is ő volt az egyik divat tervező, akinek a ruha költeményeit lehetett megcsodálni modellányokon, illetve Tomcsányi Dóri is a vendégünk lesz, úgyhogy a koncertek között ezeket meg lehet tekinteni, szerintem ez egy jó kis üde színfoltja a fesztiválnak.
1: Amiről még nem beszéltünk, említetted a bort, és hát nyilván a Balaton környékén azért számtalan finom bort lehet kóstolni, erre is odafigyel a fesztivál, meg a zenei fellépőkre, meg a helyszínre, de hogy a Balaton környékén azért a gasztronómia is elég erőteljesen fejlődik, arra is odafigyeltek, hogy akkor itt nem biztos, hogy az a, nem tudom, sajtos tejfölös lángos, meg hek lesz, amit az akármelyik balatoni strandon meg lehet vásárolni.
2: Igen, borban elég erősek vagyunk, mert hogy a cégcsoporton belül van egy saját borászatunk, a Homolapincészet, de emellett más balatoni borászatok tételeit is meg lehet kóstolni. Tavaly volt egy, és idén is lesz egy palóznaki borokháza, tehát kifejezetten az 500 lakosú faluban készülő borokat lehet majd megkóstolni. És azért említetted a lángost, lángos amúgy van nálunk. Tehát, hogy vannak szerintem olyan elemek a Balatonon, amit nem lehet kihagyni, mint például a lángos, de ezen kívül az ételszortimentben azért előfordulnak izgiptételek is, kézműves hamburgerek akár, vagy olyan tételek, amiket nem feltétlenül gondolnánk fesztivál ételnek, úgyhogy mindenkinek ajánlom, hogy minél több dolgot kóstoljon meg.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Dani, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az ügyvezető igazgató, aki egyébként a zenei világból érkezik, és nagyon sokáig különböző együttesekben a dobok mögött ült. Idén a fesztiválon csak szervez, Excel táblákat pakolgat, ragasztgat ki, és járja a helyszíneket, hogy minden rendben van-e, vagy fölmegy a színpadra, és a dobverő a kezébe kerül.
2: Idén nem lépek fel a Jazz Picnicen. Köszönöm a kérdést. Többször volt ilyen, egyszer szerintem túl is toltam ezt a biciklit. Kettő fellépés sikerült a Jazz Picnicen abszolválni, úgyhogy közben szervező is voltam. Az nagyon sok volt. Úgyhogy ebből így visszavettem. Meg a zenei karrierem is kicsit most alvó üzemmódban van, de annyit elárulok, hogy a Sziget Fesztiválon fellépek egy gyerekkórussal, a Szuperár alapítvánnyal. Én most így nekik szoktam dobolni, úgyhogy ott leszek.
1: Ez eddig kimaradt egyébként. A palóznaki Jazz Picnic kapcsán nem beszéltünk arról. Beszéltünk a legnagyobb fellépőkről, a gasztróról, a borkínálatról, stb. Gyerekprogramokról nem beszéltünk. Délután 5-kor nyittok. Gyerkőcök mehetnek?
2: Abszolút. 13 éves korig ingyenes a belépés. Van egy gyerekudvarunk, ott különböző kézműves foglalkozások vannak. Ingyenes az az udvar. Úgyhogy teljesen családbarátként tekintünk magunkra.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés a végére. 14. palóznaki Jazz Picnic augusztus 6-a és 8-a között te vagy az ügyvezető igazgató. Úgy kerültél oda, hogy az Orsi egyszer csak ellozott egy iskolából, aztán utána segítettél neki, aztán ügyvezető igazgató lettél, aztán számtalan fellépővel, sztárral találkoztál, felléptél jó magad is idén. Kit vár az ügyvezető igazgató Sánta Dani a legjobban?
2: Húha, nehéz kérdés. Rikket is nagyon várom, mert ez csak egy rövid sztori lesz. Van egy közös fotónk, amit még az első fellépésen készítettünk, és én ezt megkaptam karácsonyra egy pólón, ezt a fotót, úgyhogy szeretnék egy olyan fotót, ahol viselem ezt a pólót. Tehát ez növekszik majd ez a fotóalbum, úgyhogy őt ilyen szemben nagyon várom, meg a koncertjét is, meg ugye ő is van olyan szám, hogy beül dobolni egy AC/DC számot, úgyhogy remélem ez most is sorra kerül. Ez, de én igazából szerintem Ellát várom a legjobban. Igen. Ő most így zeneileg ő áll hozzám a legközelebb.
1: Dani, nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.
2: Én is köszönöm.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, amiben most a mai program ajánló következik Fekete Lacitól, mint mindig, aki már itt van a stúdióban, már mint Laci. Szia Laci, már amit hoztál, hello.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Na hát akkor vágjunk bele. A Médiaklikken is megtekinthető a Tenkes Kapitánya című magyar filmsorozat. Ugye Tenkes Kapitánya 1963-ban készült, és 1964-ben vetített 13 részes fekete-fehér magyar tévésorozatról beszélünk, amelyet egyébként Őrsi Ferenc forgatókönyve alapján Fejér Tamás rendezett, és egyébként érdekesség, ez volt a magyar televízió első és egyik legsikeresebb sorozata. Én egyébként ezt nem tudtam. A sorozat egyébként a Rákóczi szabadságharc idején játszódik Dél-Baranyában. Ennyi info után én azt mondanám, hogy akit érdekelnek a magyar filmes irodalmi klasszikusok, megfilmesítve, az nézze meg a Tenkes Kapitányát.
0: Zente Ferenccel a főszerepben, és a híres mondat, ki vagy, Kuruce vagy Labanc?
1: Petőfis.
0: Köszönjük szépen, Laci.
1: Köszi, Roli.

0: magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness végéhez. A mai Kultúrfitness első órájában Kozsóval, és a mai Kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig a Palóznaki Jazz Picnic ügyvezető igazgatójával, Sánta Dániellel beszélgettem, és mára ennyi. A következő órában a stúdió már Nagy Feróé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjobbát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Amikor eljön a hétfő este, én már egy csodálattal várom, hogy ott legyek a mikrofon előtt, és a mikrofon másik oldalán pedig Gerda van. Ő vigyáz arra, hogy a magyarok az olyan legyen, hogy berosáljatok. Ugye milyen film... Ugye milyen finoman tudom kifejezni magam? A Moby Dicktől hallgattuk a Gazembert, szerintem eredetileg ez egy hobónóta volt. Holnap a roncsokból következik a

Egy őségi dalt hallgattunk meg a Dinamittól, Dinamit a vérem. Igen, már a Vikilá Gyulával természetesen. Az egy nagyon nagy eredménye volt Erdős Péternek annak idején, hogy a Vikidált kivette a P-Mobilból, és áttette a Dinamitba, és akkor még jártak, azt hiszem, szovjet turné is volt, meg ilyesmi. Úgyhogy... De Viki Lágyúszi nem olyan jól érezte magát ebben a Dinamitban. Aztán nem is maradt sokáig ott. Csak a zene, következik a depresszió.

0: Milky Way of Diary Farmer, Kakadu és Bölömbika. Nem beszélek össze-vissza, a Kakadu és Bölömbika az a zenekar neve. Az a Milky Way, az a csokiszerű, az pedig a dal címe volt, amit hallottunk természetesen. Szerencse, következik a Hollywoodú.
1: Csak dobj egy számot egy és hat között, a kocka fordul, hidd el, jól tudom.

volt a vadvágány, démonod vagyok. Ezt le kéne fordítanom, hogy démonod vagyok, mert a csajnak a démonja az érdekes, de a másnak akkor ez már érdektelen, mert démon, az mit jelent tulajdonképpen? Azt jelenti, hogy nagyon okos ravasz, és közben természetesen gusztustalanul erőszakos. Lehet ilyen a démon. Igen. Jó, de csajokra szokták mondani, hogy démon. Jó, ezt én magammal megbeszélem, Gerda már rám nézett, és mosolygott, hogy na jó, beszélsz hülyeségeket össze-vissza. Húzd fel magadhoz! Ezt nem neked mondom, Gerda.

A Mordályt hallottuk, álom, édes álom. Nem, álom, édes álom, az egy operett dal. Akarjátok tudni, melyik az? Álom, édes álom, frissen jó a csók. Pedig én láttam filmekben, hogy hajnalban felébredt a szerelmes pár, és azzal a szájszagú csókkal kezdték a napot. Van ilyen. Hát azért éjszaka csak beérett. Álom, jó, nem hülyeskedjünk, jó? Leves üti dinamit. Ha-ha, Junkie Jeff.

Az utóbbi 30 év egyik legnépszerűbb zenekarát hallgattuk, a Republikot, 67-es út. Bizony, bizony, bizony. Mindenható. Mindenható. Következik a Love Cruise.

0: ezzel a gyönyörű, szép, népies dallammal búcsúzunk tőletek. A dalriádát hallottuk, őszi ének. Ne felejtsétek el, jövő héten hétfőn este 11-kor Gerdával itt vagyunk a Magyarokban. Sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: Szakcsi Jazz Óra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az ICO Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Glamour Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában, illetve a színház világában és kicsit Erdély világában is fogunk kalandozni, hisz már itt ül velem szemben a stúdióban Benedekfi Katalin, operaénekes, énekművész. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Nagyon szépen köszönöm a meghívást, és sok szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat.
1: Kezdjük azzal, hogy most akkor rád szakadt a nyár, és akkor évad vége, és nem foglalkozom semmivel, köszönöm szépen. Az énekórák sem érdekelnek, most a szerepek sem érdekelnek, hanem csak fekszem a különböző tavak partján, és pihengetek?
2: Hát majdnem. Egyébként úgy voltam most ezen a nyáron, azt mondtam, hogy megvárom, amíg a lelkem egy kicsit utolér. Mert hogy annyi minden volt, és úgy kapkodtam a fejem, koncertek is, magánéleti problémák, már mint ilyen családi problémák, sajnos otthon édesapámat közben elvesztettük januárban, tehát hogy közben végig előadások voltak, utaztam rengeteget, közben iskola volt, már mint hogy mesterit csináltam Kolozsváron, és egyszerűen úgy mindig azt éreztem, hogy úristen, na még egy koncert, még egy előadás, akkor valahogy szívjuk föl magam.

0: sorozata van, és bérletek, és tehát, hogy még egy konkrétan például édesapám, amikor meghalt, jött a hír, pont premierre készültünk. És hazamentem, eltemettem édesapámat januárba, és rá 3 napra premierem volt. Tehát ott nem tudod azt mondani, hogy bocsánat, persze van váltó, de attól függetlenül nekem is ugyanúgy játszanom kellett, és hát én ezt nem kívánom azért senkinek se az ilyen állapotokat.
1: A saját dolgaidra gondoltam.
0: Persze, hát azokat lehet tolni mindenfele, de mondjuk például nagyon sokszor, hogyha szerződések vannak, vagy megvan az, hogy X időben oda kell menni, és ezek már le vannak fixálva, akár előtte egy fél évvel, évvel, az úgy sokkal macerásabb, meg például most is volt olyan, hogy valakit pont ebbe az időszakban valakit küldtem magam helyett egy másik helyre, mert pont nem tudtam elmenni. Persze ez is meg lehet oldani, de az az igazság, hogy pont ebbe az időszakban azt éreztem, hogy kell az, hogy főleg itt ebben nagyon kemény feszített időszakban, hogy kell az, hogy egy kicsit másra koncentráljak, hogy ne otthon legyen annyira a lelkem, mert azt nem bírtam volna ki.
1: A terápia volt ez
0: menekülés? Ez igen, nagyon kemény terápia, ami ugye átcsapott egy kicsit abba, hogy dolgozol, és egy idő után, amikor már úgy egyszerűen úgy kezded fölfogni magad körül a világot, és közben ugye több haláleset is volt a családomban, tehát 4 családtagomat vesztettem el úgy 25-6 hónap alatt, az úgy nagyon kemény a léleknek, és persze csinálod, és mész, és énekelsz, és próbálsz, és könyvbemutatókat tartottam, és előadás gyerekeknek, és nagyon sok mindent, és persze az rengeteg energia, de amikor egy ponton túl azt érzed, hogy úgy adnál, de hogy már nincs honnan töltekezned, mert már a tartalékaidat is lassan elhasználod, az
1: és
0: egy kemény.
1: Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy egy ilyen terhelt időszakban, amikor sok az előadás, és mindenféle ügyek vannak a háttérben, ilyen szomorú, sajnálatos események, akkor az ember honnan tud töltekezni? Nem az ember, szükítsük le rád, Benedek Fikata honnan tud töltekezni?
0: Hát megmondom őszintén, nekem például a segítség volt, hogy időközönként úgy kimenekültem a természetbe, tehát nekem az kell. Vagy például haza tudtam menni 1-2 napra édesanyámhoz. Vagy barátok, hál' Istennek nagyon fantasztikus barátaim vannak, és akkor időközönként így leültem velük, de az kellett, hogy akár egyedül kimeneküljek a természetbe, és mit tudom, akár ha másra nem volt időm, akkor elmentem normafára, és nem tudom, x órán keresztül kikapcsoltam a telefonomat, mindent, és akkor azt mondtam, hogy akkor most én vagyok és a természet. Tehát, hogy valahol próbáljak egy kicsit visszatöltődni, és úgy létezni a világba, hogy utána adni tudjak magamból.
1: Akkor vissza a legelső kérdéshez, amivel kezdtük, akkor most ennek megfelelően a nyár, akkor most -1 pörög munka szempontjából. Marad a magánélet és a töltődés.
0: Így van. Hát most abszolút erre koncentrálok, mert azt mondtam, hogy egy kicsit valahogy össze kell raknom magam. Aha. Rengeteg feladat vár rám, hál' Istennek, a következő évadba is, és most egyszerűen, ahogy mondtam, hogy megvárom, amíg a lelkem utolér. És töltődöm, vagyok a barátaimmal, beszélgetek, élvezem azt, hogy hol 40 fok van, hol 17.
1: Élvezed a 40 fokot? Mert ha 40 fok van, én menekülök, nem teszem ki a lábam a lékont is helységből.
0: Hát figyelj, ahhoz képest, hogy egy nap 17, másik nap 40, tehát úgy meg kell szólnítod, hogy idén a nyár egy hétfő és egy keddi napra esett körülbelül. Szóval igen, és élvezem ezt a város, mert amúgy Budapesten imádok lenni, úgyhogy most abszolút ez az időszak van.
1: És ez lett volna a következő kérdés, hogyha már Budapestet említed, meg anyukádat említed, hogy meg normafát említed, hogy akkor te most hol élsz? Te ilyen 3 laki vagy? Mert hogy Debrecenben egy lakás, Budapesten még egy lakás.
0: Mátradarecske, a párom, ugye, hogy ott van, és akkor időközönként szokták kérdezni a barátaim, hogy ti hol laktok? Mindig mondtam, hogy hát úgy valahol az M3-as környékén. De igen, nagyon sokat utazunk, és szerintem azért ez is biztos, hogy nagyon-nagyon sokat kivett az energiáimból az, hogy rengeteget utaztam. Tehát időközönként azt mondtam, hogy Istenem, én annyira szeretném megélni, hogy egyáltalán legalább egy hétig ugyanabba az ágyba aludjak. Tehát, hogy ne kell állandóan kipakolni, bepakolni, és megszokni egy másik ágyat, egy másik környezetet, egy másik szobát. Szóval igen, ez azért fárasztó.
1: Haza milyen sűrűn tudsz menni? És egyáltalán még mindig az jelenti neked a hazát, Nagygalambfalva?
0: Hát, hogy milyen érdekes, hogy most már jóval többet éltem Budapesten, mint Székelyföldön, és a haza az valahol még mindig Székelyföld. De ezzel szoktam poénkodni, hogy hazúról haza, otthonról haza, itthon, otthon. Tehát úgy látod, nagyon jó, mert nagyon-nagyon sok otthonom van, és hál' Istennek mindenhol jól érzem magam, sőt, most már Derecske is, meg Debrecen is valamilyen szinten az otthonom. De azért járok, főleg most, hogy ugye édesapámat elveszítettük, tehát úgy most egy kicsit anyukámat is úgy kell segíteni, meg vele egy kicsit lelkileg is, meg hát ugye neki is, ő is már idősebb. Tehát emiatt is egy kicsit így nagyobb a felelősség, hogy jobbat, vagy többet járni haza, többet otthon lenni egyáltalán a szeretteimmel, az fontos.
1: Az nincs közel egyébként. Tehát, hogyha beül az ember az autóba, akkor sok-sok órát kell ülni a kormány mögött.
0: Hát igen, és attól függ, milyen gyorsan hajtasz.
1: A szabály betartásával is nagyon hosszú. Igen.

0: Szó szerint, hát most már azért elég sok helyen vannak autópályák, úgyhogy bizonyos helyeken lehet haladni, de hát azért ilyen 8-9 óra között van ez a történet.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benedek Fikata, operaénekes, énekművész, előadó művész. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.
2: Fel se kéne kell, nem, nincs értelme.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benedek Fi Kata operaénekes, énekművészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm szépen, köszönöm, hogy itt lehetek.
2: Véget ért az évad, rád szakadt, ránk szakadt a nyár, a pihenés, a különböző kikapcsolódási lehetőségek, utazások, stb. Viszont az előző évad neked azért eléggé, mondjuk úgy, hogy teli volt. Debrecenben a Csokonai Színházban elég fontos szerepek hullottak rád.
3: Igen, János Vitéz, francia királylány, aztán Viktória volt, ugye a Carmen is volt, közben rengeteg koncerten volt, azon kívül hál' Istennek elég sok könyvbemutatóra hívtak, ugye, mert van egy jó kis könyvem.
2: Arra majd a későbbiekben
3: beszéljük. Jó, meg se szólaltam. Szóval hál' Istennek nagyon sok minden volt, próbáltunk, Pillangó kisasszony volt, azon kívül, hogy a színház különböző koncerteket tartott, külsős dolgok is voltak, amibe bekerültem, szóval jó kis zsufi évad volt, de nagyon élveztem, minden nehézség ellenére, szóval örültem ennek.
2: Ezeket hanyadik, már második, harmadik megjelenése Debrecenben a Csokonai Színházban?
3: Most kezdem a harmadik évadomat.
2: Már úgy értem, hogy az elmúlt évtizedekben, mert hogy ott kezdted.
3: Jaj, hát
2: sok
3: igen,
2: évvel ezelőtt.
3: Én valahogy mindig ilyen visszatérő történés voltam ebbe a debreceni közegbe, ugyanis ott kezdtem a pályafutásomat, még nagyon valamikor nagyon régen itt a számításunk előtt, még a Szente Vajk, Sallai Nóri, tehát ez a korszak, úgy osztálytársak voltunk, és Csókosasszony Rica Macával debütáltam, és hát ilyen Peter Pan meg, tehát nagyon jó kis darabokkal, és akkor egy évadot ott maradtam, mert emlékszem, hogy lementem meghallgatásra, és négy főszerepet vágtak hozzám ott nagy hirtelen kezdő színészként, és akkor azt mondtam, hogy hát úristen, egy színész ebbe abszolút fejlődni tud, és akkor utána kerültem vissza az Operett Színházhoz, szinte meghallgatással, ugye, és akkor bekerültem a Róma és Júlia Dada szerepébe, aztán a West Side Story Anita, tehát, hogy Debrecenből ott kezdtem, és aztán rögtön feljöttem Pestre.
2: És akkor most már másodjára, vagy harmadjára részt
3: vissza? Hát most már harmadjára vagyok ott tulajdonképpen. Igen, mert milyen érdekes lehet, mert mindig ilyen időszakokra, tehát, hogy valahogy, amikor elkezdődött a színészi pályafutásom, akkor Debrecenbe kezdtem. Aztán, amikor elkezdődött a klasszikus zenei, operai éneklésem, és meg külföldön is mindenfele voltam, akkor például a Magyarországon először Debrecenbe voltam, például akkor a Cerlinát énekeltem a Don Giovanniba, Medvecki tanár úr vezényelt, tehát egy fantasztikus időszak volt. És aztán persze jöttem, mentem megint mindenfele, és amikor azt mondtam, hogy hát ez jó lenne leszerződni, akkor volt egy ilyen lehetőségem és meghívásom Debrecenbe. Csak hát ugye közben két év alatt három igazgatónk volt, úgyhogy nagy a fluktuáció.
2: És most akkor a Dani azt mondta, hogy akkor Kata, itt a papír, tessék szépen tagnak lenni?
3: Ja nem, hát tagnak hívtak le, tehát tagként szerződtem le, és ugye ez volt most már a második évadom, tehát annak idején engem a Szabóka István hívott le.
2: És hogyha már említett, hogy Debrecen, aztán Budapest, ide azért tegyünk még pár színházat, mert hogy az elmúlt évtizedekben, nem mondok direkt évszámokat, szóval, hogy azért pár színházban megfordultál.
3: Hát sok helyen voltam igazából.
2: Szolnok, Hevesi Sándor Színház, az már kicsit
3: Győrbe
2: máshol
3: voltam.
2: Szegedi Szabad, minden is volt.
3: Szegedén, így van, Szegedén például a Szerelmi Bájitalba az Adinát énekeltem. Győrbe ugye ez még egy ilyen műzikeles korszakon volt, aztán később visszatértem klasszikust is énekelni, például Gildát énekeltem ilyen koncert előadásba, Rácz Rita a kolléganőmmel. Tehát, hogy nagyon-nagyon szép időszakok voltak ezek, és nagyon sokat jöttem-mentem, és ezt valahol én szerettem, az, hogy nem vagy úgymond tag, olyan nagyon nem utálnak még a kollégák. De azért jó, mert jókat játszol, jössz, mész, mindig tudod, feltöltődve energiadúsan odamész, és megcsinálod a dolgodat, és akkor mész is tovább. És ez például nagyon tetszett Kolozsvárba is, mai napig visszajárok Kolozsvárra, és ezt nagyon szeretem, hogy azt a fajta légkört egy kicsit vinni, valami újat, valami mást, közben kapsz is valami teljesen más, mint ami a te világod, de hogy nem ott maradni, mert hogyha már sokáig vagy egy bizonyos helyen, akkor már kicsit nehézkesebb a légkör. Ez valahogy eddig egész jól kibekeltem. Most Debrecenben ugye leszerződtem.
2: Azon gondolkodom közben egyébként, hogy azt mondtad pár mondattal ezelőtt, vagy pár perccel ezelőtt, hogy de jó lenne most már, nem tudom, 5 éjszakán keresztül ugyanabban az ágyban aludni is. Az eddigi életed pedig predesztinálta arra, hogy igazából hogy nagyon sokáig sehol nem voltál. Voltál, csak nem úgy, hogy akkor nem tudom, 10-15 éven keresztül pont ugyanoda tartozol, és ugyanabba a közösségbe játszod a megfelelő szerepeket, hanem hogy jöttél, mentél, ilyen szabadúszó életez, de ugyanakkor, mint hogyha közben mégis vágynál az állandóságra, vagy ez csak az idő múlásával, és nem tudom, a bölcsesség megérkezésével jött el benned?
3: Igen, lehet, hogy öregszem, tudod.
2: Nem.
3: Az az igazság, hogy például ugye külföldön is voltam sokat, meg koncerteztem, és aztán egyszer csak eljött az az időszak, hogy azt mondtam magamnak, hogy én most már itthon szeretnék lenni, meg társat szeretnék, meg családot alapítani, és nem állandóan röpködni a világba, és egyszerűen szerencsétlen társaim azok azt se tudták, hogy szaladjanak utánam, és szétesett állandóan mind a kettőnk élete. Tehát, hogy azért hosszú távon ez nem egy túl jó történet. Tehát, hogy azért is mondtam, hogy akkor
2: megnyugodtál, kicsit nyugodtan mondhatjuk.
3: Igen.
2: Az évek, azok arra voltak, van, hogy akkor jönni menni kellett, és most meg már
3: anyukámnak van egy ilyen jó mondás, hogy mindennek megvan az ideje, mint a szalmakalapnak.
2: Most annak pont van egyébként.
3: Így van, ideje. Most abszolút.
2: Említetted, hogy milyen szerepek, milyen feladatok voltak az életedben az elmúlt évadban Debrecenben. Ezek folytatódnak egyébként mindegyik a következő évadban szeptembertől?
3: Így van, tehát van, ami tovább megy, például a francia király Lány János vitéz, az tovább megy, Pillangó kisasszony tovább megy. Most a Viktória úgy volt, hogy most lesz a Szabadtér Inmármond Debrecenben, de lehet, hogy az marad még tovább is a színházban, annak ugye a címszerepét éneklem a Viktóriának. És azon kívül meg lesz nagyon sok szép új feladat is, úgyhogy ezt is örömmel és szeretettel várom.
2: Ezt titok még, hogy milyen feladatok, vagy a Dani már kihirdette, hogy akkor következő évad. Benedek fi Kata fogja énekelni az ezt, meg ezt, meg ezt.
3: Az az igazság, hogy nagy öröm volt számomra, mert felkértek a Marica grófnő címszerepére, de ez most úgy néz ki, hogy csúszik bizonyos dolgok miatt, és átmegy majd a úgymond következő évadra, de közben meg van, ugye a Pillangó kisasszonyt mondtam, az megy tovább, János vitéz megy tovább, és hát lesz évad végén tulajdonképpen a Vígözvegy, aminek a címszerepét éneklem, és annak nagyon örülök, mert azt már énekeltem németül is, magyarul is, külföldön is, itthon is, úgyhogy újra egy más világ, egy más rendezés, a Béres fogja rendezni, Béres Attila, úgyhogy ez is egy izgalmas feladat.
2: Hogy már tűnik, Kata, hogy téged ilyen non plus ultra szerepek találnak meg?
3: Hát én úgy vagyok feltolt, hogy nyitott vagyok a világra, a világ is nyitott rám, legalábbis bízom ebbe, és aztán ami megtalál, annak nagyon örülök, de ugyanakkor ez
2: jó,
3: is...
2: Jó, de egy Vígözvegyre az ember nem mond nemet.
3: Hát nem, de azt mondtam, hogy ez már azért játszottam, és ezért igen. Ez már abszolút benne van a tarsolyomba, és nagyon örülök például annak, hogy ugyanakkor a Kolozsvári Magyar Opera, amivel azért elég úgy mondom szorosabb a kapcsolatom, az most visszahívott, és ott is például fogok Marica grófnőt énekelni.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban. Még mindig Benedek fi Katalin, énekművész, operaénekesnő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Benedekfi Kata, opera énekesnő, énekművész, előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Köszönöm, hogy itt vagyok, hogy beszélgethetünk.
2: A színházról beszéltünk, a Debreceni Csokonai Színházról, illetve az ott lévő szerepeidről, mik voltak az elmúlt évadban, és mik lesznek a következő évadban. Szóval erről beszéltünk az elmúlt 10 percben, negyed órában. Folytassuk azzal, hogy tanítás-oktatás van-e még az életedben? Pár évvel ezelőtt volt, bekerültél bizonyos programba.
3: Így van, és mai napig ez van, és nekem ez ilyen életfeladatom is, hogy mindig azt mondtam, hogy annyi jó ember és annyi fantasztikus embertől tanulhattam az életem során, és akkor nekem kötelességem ezt továbbadni. Hát ha csak azt mondom, hogy tényleg dolgozhattam a Tokod Ilonával, a Laki Krisztinával, mai napig a mesterem a Hamari Júlia, aki ingyen bérmentve dolgozik velem folyamatosan, és nem az a lényeg, hogy ingyen bérmentve, hanem az, hogy tényleg ott van bármifajta nehézség, kudarc, szomorúság, vidámság, bármi van az életemben, tehát ott van mellettem, és azt gondolom, hogy ez igen predesztinálja az embert arra, hogy ezt a fajta tudást, amit ő is megkapott ezektől a csodálatos és nagy nevű mesterektől, ezt tovább tudja adni. És azon kívül ugye van, tehát ez az egyéni történet, vagy mai napig is van egy-két vagy fiatal, aki kollega is például, aki megkeres, hogy segíts és taníts, és mondom, figyelj, nagyon szívesen gyere, nézzük meg, hogy mi az, amit tudok veled megoldani. De hogy nekem ez nem a pénzről szól egyáltalán, sőt, ilyen szívesen segítek kollégáknak, hogy megkeresnek.
2: Hogy néz ki az, amikor Benedekfi Kata ilyen továbbképzést idézőjelben tart valakinek? Ez ilyen klasszikének, hogy akkor mendegél a mandarin, na-na-na-na-na, vagy ez már nagyon stílusra, meg előadásmódra megy.
3: Olyan érdekes, mert ugye mivel a Hamarival dolgoztam a legtöbbet, tehát ugye az ő világából indulok ki. Természetesen van nagyon sok fajta technika, amiket tanultam különböző mesterektől, akár külföldön, akár itthon magyar mesterektől is, de hogy mindig az embert figyelem. Tehát, hogy nem azt nézem, hogy most van egy skála, és akkor azt mindenkire ráhúzzuk, mert ha akarja, hanem azt tessék végigcsinálni, hanem, és ezt a Hamaritól tanultam egyébként, hogy maga az embert nézett, ott, hogy mi hol vannak az elakadásai, és akkor ahhoz képest, tehát, hogy őt tanítani, nem darab-darab, hanem egyszerűen vele beszélgetni, és olyan érdekes, mert nagyon sokszor egyszerűen azáltal, hogy mondasz neki egy pár mondatot lelkileg, vagy egy kicsit felszabadítasz bizonyos gátakat, onnantól kezdve kinyílik a világ, és ugyanakkor azt is meg tudja csinálni, amiről azt gondolta, hogy esetleg addig fogalma nincsen. És nekem, mit tudom, én nem nézem az órámat, hogy most 50 perc, vagy 60 perc, és akkor hello, szia, jöhet a következő, hanem úgy így belefeledkezek a világba, az életembe, és valamikor még 2 óra eltelik, és még mindig nem tudom, megnézünk bizonyos skálákat, bizonyos részeket, szétszedjük azt a zenei részt, akkor újra, akkor beszélgetünk róla, tehát hogy én azt gondolom, hogy maga ez a fajta tanítás sokkal közelebb áll hozzám.
2: Kicsit erről a sztoriról nekem az jutott eszembe, nem tudom, visszamehetek eddig, vagy hoztatok-e ilyen hasonlítást. Te nyilatkoztad valahol, állítólag volt ilyen, hogy amikor kicsi voltál, mégis verset mondták, akkor a nagybátyád mondta, hogy énekelni tudsz, mert igen, ha igen, akkor belőled énekes nő lesz.
3: Igen. Igen,
2: az kb. Ugyanilyen löket, egy ilyen mondat a Kányádi Sándortól.
3: Igen, és azt gondolom, hogy nagyon sok ilyen van az életünkben, és hát nézd, azért ez a színházi szakma azért elég kemény világ, vagy hát elég sok stressz éri az embert, elég sok görcsösség belénk ivódik, ha akarjuk, hanem, és néha azt is elfelejtjük, hogy hívnak. És hogyha valaki, de és tényleg, tehát magamon sokszor észrevettem, hogyha egy olyan közegbe kerültem bele, hiába tudtam egy csomó minden technikailag nagyon jó, de egyszerűen, hogyha lelkileg nem vagy olyan állapotban, vagy beszól valaki ott, vagy, és ezzel nem tudsz te úrrá lenni, akkor azt is elfelejted adott esetben, hogy hívnak. És persze utána összeszeded magad, és kimész a színpadra, és megoldod jól, de azért nagyon sok ilyen lelki történet van emögött, amin azt gondolom, hogy elsődlegesen ezeket kell feloldani.
2: Ha ilyenek vannak a te életedben, akkor te mihez nyúlsz? Vagy mi az, ami tud segíteni? Vagy ki az, aki tud segíteni egy-két jó mondattal?
3: Hát az igazság, hogy mai napig vannak ilyenek, főleg tehát a saját anyaszínázomban is ilyen feszültségek bizonyos emberekkel, de nem is az a lényeg, hanem mindig azt mondom, hogy ezeket az embereket valószínűleg azért küld a jó Isten, mert valamit meg kell tanulnom általuk. Tehát ő valamilyen szinten tükröt tartanak, vagy változtatnom kell nekem is bizonyos helyzeteken, vagy meg kell erősödnöm. Hát aki nekem a mesterem, az nyilván a legfontosabb. Tehát az, hogy azon kívül ki mit mond és mit nem mond, az egy harmadlagos történet. Tehát mindig az a fontos, hogy a mesterem mit mond, és hogyha ilyen nehezebb helyzetbe kerülök, akkor mindig, tehát én azért magammal szeretek beszélgetni.
2: És többen vagyunk ezzel így. Igen.
3: És igen, megbeszélni, leírni, akár utána olvasni, egy kicsit így pszichológiailag körbejárni lelkileg ezeket a dolgokat. magunkat, és megerősödni benne, hogy igen, csak azért, mert XY, nem tudom, ezt mondta, azért én nem igen. fogok még rosszabbul
2: énekelni. Nekem van még egy, ki kell beszélnem magamból, a számomra fontos, vagy hozzám közel álló embereknek, és hogyha elmondom egyszer-kétszer, akkor utána már az én lelkem is megnyugszik. Hiába gondolkodtam előtte rajta nagyon sokat.
3: Igen, ez a ventilálás, de én volt egy olyan időszakom is, amikor oda mentem az illetőhöz, és akkor megkérdeztem, hogy arra, hogy te miért beszélsz velem így, vagy mi bajod van velem? És az a fura, hogy ezt nem tudom, én azt vettem észre, hogy Magyarországon ezt nem szeretik. Tehát, hogyha egy face to face odamész, és azt mondod, hogy figyelj, gyere, üljünk le, ígyunk meg egy nem tudom bármit, és mondd el, mi a bajod, ne piszkálj folyamatosan, mert nem tudom, lehet, hogy neked jó, de nekem ez rohadtul igen. nem jó. De ezt nem szeretik.
2: És onnantól már nincs is bajod.
3: Ja, és semmi bajom veled, hát ne viccelj. De egy darabig persze megint nincs, utána megint a hátadba a döfi a tör, de hát ez nem tudom, hozzá kell szokni.
2: Színházon kívüli feladatok most a nyárra, vagy a következő évadra vannak már, Kata? Mert mindenféle koncertek is színesítik a te pályádat.
3: Folyamatosan persze, most is nyár vége fele is vannak koncertek is, amik ugye nem a színházhoz kapcsolódnak. Erdélybe is megyek haza fellépni, lesznek továbbiakban ismét ugye a Dériné programon belül ezek a beavatók, tehát a gyerekeknek, amit tudja, vannak a személyes órák, amikről beszélgettünk, de azon kívül kisgyerekekkel dolgozom, illetve meg gimnazistákkal, tehát ilyen opera beavató műfaj keringő népdaltól az operáig, ahol egy zongoristával és egy drámapedagógussal dolgozom, tehát azok mennek tovább folyamatosan. Van ugye a könyvem, amiről nem tudom, hogy most lehet-e beszélni.
2: Majd fogunk, nyugi, most tehát még egyedül a színház.
3: Igen, ezek is, és de hogy színház mellett megyek hegyet mászni.
2: Erről is
3: nekem ez most úgy beakadt, és most úgy döntöttem, hogy emelem a tétet. Úgyhogy, és a legfontosabb az, hogy egy kicsit most szedjem össze magam, töltekezzek föl, kicsit legyek a barátaimmal, élvezzem az életet végre, az, hogy süt a nap, vagy éppen nem tudom, 17 fok van akár azt is.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Benedekfi Kata, operaénekes, énekművész, icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is abban, és még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Benedek Fi Kata operaénekes énekművészül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek újfent itt nálunk, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, köszönöm, hogy beszélgethetünk.
1: Folytassuk azzal, hogy pár évvel ezelőtt egyszer úgy jöttél ide be hozzám, hogy akkor az az újdonság Benedek Fi Kata életében, hogy itt ez a törékeny hölgy, aki fölmegy a színpadra és leénekli a csillagokat az égről, fogta magát, felvette a túracipőt és megmászott egy egyet. És ebben úgy benne maradtál.
2: Hát az az igazság, hogy én már azért tínédzserkorom óta mászok hegyeket, tehát, és csak volt egy időszak, amikor úgy kimaradt, mert közben mindenfele jöttem, mentem a világba, és azt nem nézték volna jó szemmel, hogy éppen való kitöröm a nyakam egy koncert előtt, és kimaradt a Negoi nekem, Románia, hát, illetve Erdély egyik Erdély legmagasabb hegye tulajdonképpen, 2535, de hát ez egy nagyon kemény terep, tehát az úgy próbára teszi még az Alpokba járó túrázókat is, és akkor én úgy eldöntöttem, tudod, hogy így Móriczka eldönt, hogy hát akkor hús, szaladjunk fel rá, és ez a tavaly sikerült, és erre nagyon büszke vagyok, úgyhogy idén emeltem a tétet, és most Ausztriába megyünk Alpokba, 3016 méterre. És nagyon várom, tehát abszolút izgatott vagyok.
1: Az van ezzel, hogy ez nem lehet csak úgy, hogy az ember gondol egyet, és akkor nem tudom, fogja magát, fölveszi a túracipőjét, meg a kis botját megfogja, és másnap elindul, és megcsinálja. Erre fel kell készülni.
2: Hát erre abszolút, igen. És amúgy az érdekesség az volt a például Negoinál, hogy előtte pont volt egy ilyen covidos történetem, még mindig ugye itt van a covid közöttünk, és minden bajom volt, tehát a csípőm tönkre ment, alig tudtam menni, stb. És kőkeményen jártam gyógytornászhoz, és akkor egyáltalán először csak járni megtanultam normálisan, aztán egy kicsit kocogni, aztán futni, aztán edzések, stb. És egyszerűen tudatosan készültem arra, hogy én hegyet fogok mászni, és most ugyanígy vagyok ezzel tulajdonképpen, hogy edzek tudatosan, az étkezésemre próbálok odafigyelni, hát egyáltalán az egész történetre, hogy ez működni tudja.
1: Ez mikor történik, meg mikor mentek?
2: Augusztus 20 és 24 között.
1: Mennyi idő alatt tervezitek? Vagy reggel elindultok, 8-kor, hát és azért... este 6-ra már meg is érkeztünk, hello!
2: Nem, azért ez egy többnapos történet, mert ugye először, most ott azért egy kicsit jobban ki van építve az egész környék, és vannak felvonók is, tehát hogy autóval fel tudunk menni egy bizonyos pontig, aztán felvonóval a menedékházig, és aztán onnan úzsgyi neki.
1: Csúcstámadás.
2: Igen, és aztán onnan persze vissza, aztán ott meg is szusszalunk egyet, és akkor úgy jövünk visszafele.
1: Ez lesz tehát augusztusban, mentek egyet mászni, illetve a nyáron még azért más is történik, vagy a nyáron történik, hogy újra nekiállsz, és akkor írsz mindenféle betűket, szóvá és mondatokká kerekítve.
2: Az az igazság, hogy nagyon sokan kérdezték például azt, hogy a könyvnek folytatása, ugye van az Egy csipet nyerdi című könyvem, és hogy annak folytatása hogyan és miként lesz, és én azért örülnék, mert már régóta fejemben van, hogy ez egy ilyen cím, hogy mama klasszikus, mint például ilyen mondásai vannak, hogy mindennek megvan az ideje, mint a szalmakalapnak meg, tehát hogy nagyon nyulat bokrostól lövik, meg olyan hideg van, hogy a kutya eltörik a kanyarba. Szóval, hogy vannak ilyen vicces erdélyi székelyföldi mondások, és anyukámnak meg aztán igazi tipikus székely asszony, és nagyon jó sztoriai vannak, és akkor meg rengeteg nótát, meg rengeteg népdalt ismer, olyat is, amit én próbáltam itt egy pár szó felénekelni, de nem ismert a zenekar. És akkor arra gondoltam, hogy ezt egy kicsit összegyűjtöm ilyen csokrokba, és egy-egy helyi receptet, mert az nagyon megy, tehát azt nagyon szeretik a helyi recepteket, meg egyáltalán a helyi ízek világát, és akkor egy ilyet összerakok.
1: Akkor ez igazából a féle, nem tudom, interjú kötet anyukáddal?
2: Hát valahol persze, mint az ember mindig egy kicsit hazabeszél, természetesen, mert ő abszolút ő a kiinduló pont, de nekem terve van még az is, hogy akár Gyergyó környékén is van egy ilyen bácsi, akik nagyon-nagyon szeretek, és neki is ilyen nagyon jó sztoriai vannak, és akkor egy kicsit, tehát hogy nem csak anyukám, természetesen anyum lenne valószínűleg fővonal, de hogy egy kicsit a helyi embereket is úgy megkérdezni, és olyan történeteket, olyan sztorikat, ami ilyen viccesek, de ugyanakkor a mai világban is abszolút megállja helyét.
1: Hát akkor hazaköltözöl egy-két-három hónapra, addig felfüggeszted a kis munkásságodat Debrecenben a Csokonai Színházban, és akkor élsz közöttük, felveszed a beszélgetéseket, és aztán már csak le kell érni.
2: Hát az a szerencsém, hogy azért én például most nyáron is, amikor megyek, akkor én azért ilyenekkel már dolgozom. Sőt, hát ugye rengeteg...
1: Hogy már benne vagy az alkotási folyamban.
2: Abszolút, tehát én mindig úgy vagyok, hogy képzeld, ha hazamegyek, és akkor anyum valamiről sztorizik, én automatikusan bekapcsolom a telefont. Vagy énekel valamit, és akkor felveszem, és nekem rengeteg ilyen anyagom van, hogy abszolút már nagyon sok minden megvan, és akkor ezekből már lehet szemezgetni. szeretni válogatni ügyesen.
1: Kicsit még vissza ahhoz a bizonyos kitételhez, ami benne volt az iménti mondataidban, hogy receptekkel megfűszerezve. Az erdélyi gasztronómia, csúcs gasztronómia, nagyon szeretem, gyönyörű ízek vannak, Kövi Pál nagyon jó könyvet csinált annak idején róla.
2: Igen, igen, igen.
1: De hogy arról szerintem mi még nem beszéltünk, hogy neked mennyire van benne a gasztronómia az életedben. A aktív résztvevője vagy úgy, hogy fogyasztod, vagy úgy is, hogy akkor Benedek Fikata beáll a konyhába, és akkor csinálja, amit kell.
2: Hát képzeld el, az az igazság, én nem vagyok egy nagy szakács, azt én ugye elmondom magamról, de nagyon szeretek egy csomó mindent. Viszont ezáltal, hogy szeretem, meg nagyon sokszor vannak vendégek nálunk, ezért aztán nagy elánnal nekifogok, és akkor megcsinálom. Sőt, annyira képzeld, hogy amúgykor a tévébe is meghívtak, és bárányt sütöttem, ami azért nem egy egyszerű történet, és nagyon jól sikerült, úgyhogy abszolút az a fajta világ, amit otthonról hozok, meg amit anyukámtól is tanultam, én azokat mindig kipróbálom, megcsinálom, és általában nagyon jó sok szokott sikerülni, úgyhogy hát fejlődőképes vagyok, és ennek nagyon örülök, hogy és a barátaim azt mindig szeretik, úgyhogy ez jó.
1: Tervek vannak, olybá tűnik, tehát hogy akkor jönnek majd az újabb szerepek a következő évadban, most éppen a könyvön dolgozol, mentek hegymászni, és emeled a kezed, hogy valami még kimaradt, igen.
2: Igen, mert azon gondolkodom már egy ideje, hogy szeretnék egy olyan előadást, ami úgy mond, amit én egyedül, tehát egy önálló estet. És most éppen anyagokat gyűjtök művészekről is, tehát most azon gondolkodok, hogy csak egy művésznek az élete, vagy egy kicsit így a történelmen átvonultatni egy fiktív sztorit, úgyhogy most ebbe vagyok bele szerelmesedve teljes mértékben, úgyhogy most gondolkodok szövegírókon, rendezőkön, tehát hogy egy abszolút egy különálló előadást egy zongoristával, egy valami nagyon, nagyon jó pofa ötletet így összerakni.
1: Ilyen különlegesség volt már az életedben, csak az elég régen volt, amikor ugye a nagybátyáddal volt közös estetek.
2: Így van. Ugye? Hát az abszolút egy kuriózum volt, hogy ő a verseit mondta, én meg operákat énekeltem. Hát sajnos az már nem jöhet vissza, de hogy valami, egyébként azon gondolkodtam, hogy mivel ugye jó a kapcsolatom a családdal is, hogy egy picit azt a szálat is bevonni, úgyhogy mindenképpen egy abszolút egy önálló, egyedi előadást szeretnék magamnak meg egy zongoristával összehozni.
1: Említettem valamikor egy jó 20 perccel ezelőtt, hogy olybá tűnik, hogy a non plus ultra szerepeket kapod. Megvolt minden az életedben, az ilyen nagy szerepek. Beénekelted, vagy leénekelted a csillagokat a világ, nem is az összes, de elég sok nagy színpadáról. Van még, amit úgy érzel most így 2026 nyarának kellős közepén, hogy de jó lenne, hogyha az még megtalálna?
2: Sok mindent énekeltem, sok mindenre vágytam itthon. Külföldön érdekes, hogy valahogy több mindent meg máshogyan kaptam meg. Itthon nagyon sokszor próbálkoztam, és úgy kicsit időközönként beletört a bicskám, mert azt látom, hogy itthon skatujáznak. Tehát, hogy kint nem tudnak skatujázni, mert nyilván abszolút fehér lappal indul az ember, majd tabula ráza. Itt egy kicsit más, hogy vannak a dolgok, de nem lázadok ezzel, meg félreértésnehesség nincs ezzel semmi problémám. Nyilván egy traviátát szívesen elénekelnék még egyszer itthon, de úgy vagyok vele, hogy amit adnak, és ami megtalál, azt próbálom a tudásom legtökéletesebb, legjobb formájában megoldani, és annak örülök.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, köszönöm a meghívást.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
0: A garázsból indult.
1: Zenéjén generációk nőttek fel.
0: Mára pedig az ország

0: minden magyar.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Elindul a kett hajnalunk itt a Petőfin, ahol minden magyar, július 21-e van. Én Megyesi Gábor vagyok, üdv a fedélzeten. Ha teheted, tarts velem a következő órákban. Sok jó hazai zenét meghallgathatunk együtt. Itt lesz a Mayfly, de előbb Szabi Kíz és Juhász Zoli jönnek az Üvegszilánkkal.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag